Harmadik órában irodalmi kincsek rovatunk csendül fel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most az Isten tisztelet következik, amelyet tegnap délelőtt rögzítettünk a Kerekdombi Református templomban. Ígét hirdett Fazakas Csaba lelkipásztor.

0: Végesség Isten, hogy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat Isten házában. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, életünket Istenünk előtt, és kérjük az ő áldását szent igének a hirdetésére, meghallására és annak megcselekvésére. Ő segítsen minket ez alkalommal is, hogy valóban ráhangolódva, ráfigyelve töltekezzünk, hitünkben megerősödjünk. Hadd gyújtsa meg a gyertyát, a vágot, amelyel kapcsolódó testvéreinkhez szerte e világon.
1: Imádkozzunk! Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 155. számú énekünket. 155. számú énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak 21. versétől a 24. versig terjedően, illetve a 35. verstől a 42. versig terjedően a következőképpen. Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokasság sereglett köré, ő pedig a tenger partján maradt. Akkor jött egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokasság követte őt, és tolongott körülötte. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjáró házától, és azt mondták: leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talita kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, keresztény testvéreim, Isten
dicsőségére. A jól ismert 457. számú énekünknek mind az 5 szakaszát. A 457. számú énekünknek mind az 5 szakaszát énekeljük. Tudom, hogy Jézus él.

Imádkozzunk. Felséges Istenünk, ó, jó tudnunk azt, hogy szeretsz minket olyannyira, hogy már Krisztusban megváltottál minket bűneinkből, utánunk jöttél, értünk, jöttél, és itt vagy közöttünk. Minden nap gondoskodsz mi rólunk, minden nap törődsz velünk, és megkeresel minket a legnyomorultabb, legkiszolgáltatottabb állapotunkban is. Eljössz értünk akár a világ végére is, hogy szabadulást hoz számunkra a bűneinkből, a megkötözöttségeinkből, hogy világosságot hozz a sötétségbe, reménységet a reménytelenségbe, hogy felemelj minket, amikor összeroskadunk, hogy a szívünket, a lelkünket betöltsd a te kegyelmeddel. Urunk Istenünk, hogyan is tudnánk meghálálni neked mindazt a jót, amivel elhalmoztad, elhalmozod életünket. Vajon mi mást tehetünk azon kívül, hogy megköszönjük? Minden nap megháláljuk neked az imáinkban az, hogy ezt teszed, és ezt tetted mi érettünk. Urunk, hisszük, hogy a szavainkon túl a tetteinkkel tudjuk leginkább megköszönni neked atyai jóságodat, törődésedet. Hogy valóban embertársainkkal való kapcsolatainkban, szolgálatunk végzése közepette mindent a te dicsőségedre teszünk, azzal a szeretettel, amivel te is teszed mi velünk. Urunk, szeretnénk most tőled útmutatást kérni, vezetést kérni, hogy hol és mikor és mit tegyünk. Szeretnénk rád figyelni ígéden keresztül, és megtapasztalni azt, hogy ez a legfontosabb, hogy élő kapcsolatban legyünk és maradjunk te veled, amely kapcsolat mindig egy erőforrás számunkra, mindig megtartó erőként van jelen az életünkben. Urunk, nem takargatjuk, nem rejtegetjük bűneinket sem, hiszen azokat is ide hoztuk, hogy letegyük, mint nehéz terhet, és kérjük a te bűnbocsátó irgalmadat. Kérjük azt, hogy szabadíts fel minket a bűnnek nehéz terhe alól, tisztíts meg teljesen, és vezess minket azon a keskeny úton, amely odavisz az örökké valóságba. Urunk, kérünk hát téged, hogy így légy közöttünk, hogy szólsz hozzánk, megszólítasz minket, úgy légy közöttünk, mint atya az ő gyermekei közösségében, a te szereteteddel, azzal a törődéssel, amin keresztül árad az evangélium, az örömhír, ami szívünkben, ami lelkünkben. Így kérjük téged, jó atyánk, áld meg szent igédnek a hirdetését, hallgatását, annak a megcselekvését, most és minden időben. Amen. Készünk, keresztény testvérek, Isten szent igének a meghallgatására, befogadására, elénekelvén a 451. számú énekünknek mind a három szakaszát. 451. énekünknek mind a három szakaszát énekeljük. Te vagy napvilágom, te vagy énekem.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak a 36. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak 36. versében, felolvasom, kélek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! Ne félj, csak higgy! Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvérek, az Új Szövetségben nagyon sok történetet olvasunk, és olvashatunk Jézus Krisztus csodáiról, azokról a gyógyításokról, amelyek mind-mind arról tanúskodnak, hogy Krisztus az Atyától kapott hatalom által vakok látását, süketek hallását, bénák mozgását, járóképességét visszaadta, helyreállította, csodálatos módon az életüket egy újabb, sokkal boldogabb, felszabadultabb fejezettel ajándékozta meg. Ezekben a csodatörténetekben különben azt figyelhetjük meg, hogy Jézus Krisztus mindenkit meggyógyított, aki hozzáfordult. Ez az egyik, és a másik az, hogy a legtöbb csodatörténetben nincs feljegyezve, nincs leírva a meggyógyított embernek, gyermeknek, fiatalnak vagy idősnek a neve. És az imént felolvasott történet kivételt képez, ha úgy tetszik, ezen megfigyelés alól, hiszen megismerjük, a Szentíró megismerteti velünk azt az édesapát, név szerint Jairust, akinek a lánya halálán van, nagyon nehéz betegséget hordozva. És ezen a vasárnapon próbáljunk mi is egy picit ott lenni, jelen lenni ezen csodatörténetben, mint szem és fültanúk. Próbáljuk egy kicsit belehelyezkedni abba a kontextusba, ahol és amikor ez a csodatörténet által Jézus Krisztus meggyógyította Jairus beteg lányát. Jairus nevének a jelentése nagyon, nagyon hangsúlyos, nagyon fontos, hiszen azt jelenti, hogy Isten megvilágosít. És azért fontos, mert az ő élete, az ő családjának az élete sötétségben van, kilátástalanságban van, a szíve telve van fájdalommal és tehetetlenséggel, hiszen emberileg nézve mindent megtett gyermekért, hogy meggyógyítsák őt, meggyógyítsa valaki, megvan hozzá az anyagi háttere, a tekintélye, mindene, de ennél többet már nem tehetett. És a sötétségben, a kilátástalanságban mégiscsak ott van valami különleges világosság az ő szívében, az ő hitében. Isten megvilágosít. Nem csak a neve hordozza ezt az üzenetet, hanem a szíve megéli ezt az üzenetet. És a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb nyomorúságban ez a belső világosság vezeti őt. A hitének a világossága viszi Jézus Krisztushoz. Még akkor is, testvérek, Jézus Krisztushoz. Még akkor is, testvérek, figyeljük meg a történetet, még akkor is, amikor

amikor a sötétségben, a halál árnyékának a völgyében jár az ember, nagy kérdés, hogy megvan-e a szívének ez a világossága, megvan-e a szívben az a világosság, az a hitbeli világosság, amely az ember tekintetét Krisztusra, az élő Krisztusra irányítja, akiről énekeltük, hogy tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segél, nem bánthat gond és félelem, ő van mindig velem. És mondhatnám a többi szakaszt is, mindannyian ismerjük, hiszen csodálatos hitvalló énekünk. És amikor Jairus elindul, ő arra tekint, hogy ki a világ világossága. Arra tekint, hogy Jézus az, aki egyedül segíthet neki, rajta, illetve a lányán. És ezért ő nem hátra néz, hanem előre tekint, hogy eljusson az áldott orvoshoz. És amikor megérkezik a szomorú hír, amikor utol éri őt a gyászhír, hogy ne fárazd a mestert, a lányod meghalt, akkor Jézus mondja ezt a csodálatos mondatot. Jézus is meghallja a gyászhírt, a szomorú hírt. Mindenki meghallja, hát egyértelmű, hogy ez nem titkos dolog. Ne félj, csak higgy. Talán a legnagyobb fájdalom akkor lehet az ember szívében, amikor el kell engedni a gyermeke kezét. Felfoghatatlan, döbbenetes, szívet, lelket összeszorító fájdalom ez. De testvérek, én hiszem, hogy vannak olyan lelki dolgaink is, olyan lelki fájdalmaink is, amelyekről talán kevesebbet beszélünk, nagyon keveset beszélünk. Amikor eltemetünk meghidegült, elhidegült baráti kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat, amikor szakítunk bizonyos felebarátokkal, mármint megszakítunk mindenféle kapcsolatot, fájdalmas dolgok ezek, hogy életünkben hogyan tudjuk ezeket a döntéseket meghozni, illetve hogy hogyan lépünk tovább, amikor úgy érezzük, hogy már nem bírjuk. És amikor Jairushoz érkezik a hír, tulajdonképpen azt hallja ki a szavakból, hogy fel kell adnia a Jézus Krisztushoz való kérését is. Már elkésett, neki vissza kell fordulnia, békén kell hagynia az Istent. Az Istennek más volt a terve, az Isten mást akart. Te már nem remélhetsz, és talán sokunkban megfordul az a kérdés, hogy vajon az Istentől kapott hit ajándék, a hitnek az ajándéka az elég erőse, amikor ilyen helyzetbe kerülhet az ember. Megtart-e a te hited akkor, amikor ilyen szörnyű, felfoghatatlan próbatétel, veszteség ér téged? Jairus mindent megpróbált, és ez a minden azt jelentette számára, hogy elment Jézushoz is. És ott, abban a helyzetben, ő nem a zsinagóga elöljárója volt, nem a városnak egyik elismert polgára, nem a vagyonos ember volt, hanem az édesapa.

aki gyermeke ügyét vitte Jézushoz, az ő betegségét, illetve már a halál hírét is gyakorlatilag ezáltal, és mégis hittel érkezett meg Jézusához. Elengedte azt, ami visszahúzta, hazahúzta őt, ami a gyászról szólt, és előre tekintett Krisztusára, leborult előtte, és az ő irgalmában, könyörületében és gyógyító hatalmában reménykedett és bízott. És milyen csodálatos, hogy Jézus el is indul, hogy segítsen. Hát persze, hogy ne segítene, nem rángatja őt, mármint Jairus nem húzza, nem rángatja Jézust. És van még közbeékelve egy csoda történet a Jézus elindulása és megérkezése közé, a vérfolyásos asszony csoda története. Ahogy elindul Jézus, valaki megérinti az ő ruhája szegélyét, és meggyógyul, és Jézus észrevesz, és egy csoda történet van közbeékelve. Miért mondom ezt? Mert Jairus siettethetné, sürgettethetné a Jézus dolgát, hogy ha mi hamarabb odaérkezzen a házhoz, így is már megtörtént a baj. És nem. Megvan mindennek az ideje. És Jézus is ezt ugye nagyon jól tudja, illetve ő maga tudja, mikor és hol kell neki ott lennie, jelen lennie. És Jairus is el tudja ezt fogadni, hogy Jézus elindult, Jézus fog menni, Jézus ott lesz, Jézusra számíthat, mert teljesen az ő kezébe helyezte az életét, a gyermeke életét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. És mondhatnám tovább az énekünk szövegét, megtapasztalja az Isten gondviselését, Isten kegyelmét. Mennyire furcsa az ebben a történetben, hogy csak Jairus van ezzel az élő hittel a szívében. Az emberek már másra készülnek, és sírnak, és jajgatnak, és gyászolnak. Egyedül Jairus az, aki valóban tudja, hogy kivel áll szemben, kihez ment el segítséget kérni, ki az, aki elindult az ő házába, ki az, akire rábízott minden, de mindent, és tudja, hogy ez a legjobb döntés, amit hozhatott. Ne félj, csak higgy. Nem mindegy, hogy ki mondja. Egy olyan mondat, egy olyan bizonyságtétel ez, amely sokszor eszünkbe jut. Sokszor velünk volt, végigkísérte az egész életünket mélységekben, gyászban, fájdalomban, magányban, kiszolgáltatottságban, csalódottságban. Ne félj, csak higgy. Sokszor mondtuk is egymásnak is, mint egy idézve a Jézus szavait. Ne félj, csak higgy. Ez arról szól, testvérek, hogy Istennek terve van veled. Ez a mondat arról szól, hogy Isten kezében az életed, és hited által kell neked szemlélned mindazt, amiben vagy. Hited által tudsz ebben a helyzetben is a helyeden maradni. Persze azt tudtuk erre mondani, hogy könnyű ezt mondani, annál nehezebb benne lenni és erős maradni. És mégis azt tudom mondani az ige alapján, hogy Jairus ezen mondatban megkapta azt a támaszt, azt a megerősítést, hogy Jézus kezében tartja az események alakulását és gyermeke életét is.
Ezáltal a mondat által Jairus megértette, hogy itt nem sírás, nem jajgatás lesz, hanem hálatelt Isten dicsőítő ének és imádság. Min múlik ez, hogy hogyan látjuk, hogyan szemléljük a minket körülvevő dolgokat, csak is azon, hogy ne félj, csak higgy, hogyan hat a te szívedben, hogyan formál téged ez a mondat, ez a krisztusi bátorítás, hogyan adod át magad az ige átütő erejének és igazságának, hogyan kapaszkodsz bele minden szóba, ami Krisztus ajkáról hangzott el, feléd, neked és számodra. És amikor azt látjuk a történetben, hogy Jézus megérkezik, és mindenki sír, és mindenki jajgat, akkor azt is látnunk kell, hogy Jézus kiküldi, elküldi ezeket az embereket. És ő ott a szobában, a belső szobában, a szülők és a család közösségében tud imádkozni, és tud gyógyítani, tud emberi életet úgymond feltámasztani, visszahozni az élők közé. Ott van ebben a csodában, ebben a krisztusi cselekedetben az a törődés, az a gyöngétség, az a odahajlás, amire oly nagy szüksége van mindenkinek, mindannyiunknak. Ott van benne az a fajta példamutatás is, hogy mennyire fontos embertársi kapcsolatainkban megélni az őszinte egymás iránt való szeretetet, törődés, gondoskodást. Mennyire fontos az, hogy egymásba is kapaszkodjunk, egymásra még jobban odafigyeljünk. Mennyire fontos az, hogy ott legyen bennünk az az élő reménység, élő hit, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, és ennél többre nincs is szükségünk, ennél többre nem is vágyódhatnánk, hiszen ez a minden a mindenekben. Ne félj, csak higgy, ma hiszem, hogy azt üzeni számunkra, vagy arra emlékeztet minket, hogy életünk nem csak, hogy az Atya oltalmában nyugszik, hanem életünk egy biztos cél felé tart. Ne félj, csak így azt is üzeni számunkra, hogy ne tévesszük szemünk elől azt a krisztusi célt, amit ő kitűzött számunkra. Azt a krisztusi célt, amely arról szól, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Azt a célt, amely arról szól, hogy én magam is keresem, kutatom a szolgálatomban az Isten dicsőítésének a lehetőségét. Azért szolgálok, mert Krisztus erre elhívott engem. És azért teszem azt, amit teszek, mert erre van belső elhívásom és indítatásom. Keresztény testvérek, vajon ez, amiről Krisztus beszél, ne félj csak higgy, mennyire határoz meg téged most? Mennyire tudsz ebből a mondatból hitedben megerősödni? Mennyire tudsz erre ráépíteni jelentés, jövendőt? Mennyire tudod átadni önmagadat, életedet, családod életét annak az élő Krisztusnak, aki áldott orvosként munkálkodik ma is? Hiszem, hogy ma is munkálkodik, ma is cselekszik, és oda megy el, testvérek, ahova hívják. Mert hívni kell.
mert le kell borulni előtte. Be kell ismerni a mi emberi tehetetlenségeinket, korlátainkat, és mindenben mindent. De ha ezt hittel meg tudjuk tenni, akkor Jézus, higgyétek el, higgyük el, rögtön lépni fog, és megérkezik, és zörget, és kopogtat, és aki hallja az zörgetést, kopogtatást, és ajtót nyit ő neki, akkor oda belép, és megérkezik, és ott marad. Legyen az ő jelenléte, a Krisztus áldása, gyógyító ereje velünk, közöttünk minden nap. Vigyázzunk erre a Krisztus által elnyert új életünkre. Vigyázzunk arra hitre, arra a reménységre, amit ajándékozott számunkra. Tápláljuk, erősítsük azt, hogy így tegyünk bizonyságot a mi Krisztusunkról örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, sokszor megtapasztaltuk már azt, hogy mit jelent a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, a gyásznak a sötétsége, mit jelent a betegségnek a letaglózó ereje. De Urunk, számtalanszor megtapasztaltuk már azt is, hogy mit jelent erőt nyerni hitünk által ezekben a kilátástalan helyzetekben. Megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent a gyászban, a kibírhatatlan, nehéz kereszthordozásban mégiscsak rólad szólni. Bizonyságot téve arról, hogy te sokkal jobban tudod, hogy mit, miért teszel, tettél, mint mi magunk, valaha ezt felfoghatnánk. Mert a te terveid magasabb rendűek, és mindannyiunk javát szolgálják, csak nehéz nekünk elfogadni azokat. Ezért is imádkoztunk és imádkozunk, jó Atyánk, hogy formálj minket, hitünkben erősíts meg, hogy lássuk a mi érteinkre a válaszokat, hogy elfogadjuk a válaszokat, hogy lássuk azt, hogy te jót tervezel számunkra. Jó Atyánk, köszönjük a mai bátorítást, mai bíztatást, amely ott van a szívünkben, magunkkal viszünk. Ne félj, csak higgy. Köszönjük, jó Atyánk, hogy ez a rövid bíztatás nem csak egy szlogen, hanem annak a valósága, annak a bizonyítéka, hogy ott van a szavak mögött a garancia, ott van a biztosíték, hogy ezt te mondottad, és ezen szavakat megerősítendő csodákat tettél. Emberi életek gyógyultak meg, akár a halálból visszahoztad az életbe. Urunk, tudjuk, hogy a te szavaid mindig igazak és ámenek, és mindig ott van mögöttük a hatalom és a szeretet. Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedben tudtunk ma is megmártózni. Meg tudtuk érezni azt, hogy te olyannyira szeretsz minket, hogy képes voltál egyszülött fiadat odaadni a mi bűneinkért, a mi bűneink büntetéséért, a keresztfára. Urunk, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. Taníts minket arra az életre, amely virágba borul, amely gyümölcsöt terem, amely felüdít másokat is, amely meggazdagít lelkiképpen megszomorodott szíveket, bánatos lelkeket, özvegyeket, árvákat, szenvedőket, betegeket. Urunk, mi rád bízzuk magunkat. Újra meg újra kimondjuk azt, hogy Urunk, rendelkezz életünk felől.
És azt is kimondjuk, hogy ha a jót elfogadtuk, akkor a rosszat is el kell fogadnunk. Urunk, taníts minket arra is, hogy legyünk hűek te hozzád, mint halálig, mert sokszor a hűtlenkedésünk, az önzőségünk, irigységünk az magas falat húz közted és közénk. Urunk, tudjuk azt, hogy hűségünkben, hűség nyilatkozatunkban ott van az a reménység, hogy mindenkoron, örömben, bánatban, egészségben, betegségben te velünk leszel a világ végezetéig. Urunk, így imádkozunk azokért, akiknek különösen nehéz harcok, küzdelmek, próbatételek adattak ezen napokban, ezen időszakokban, akár kórházi betegágyon, akár otthoni betegágyon, fáradozván azért, hogy a harc, a hitnek nemes harc az jó végbe menjen, és te elhozd a jobb és szebb napokat a gyógyulás kegyelme által. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik 4 évvel elhunyt szerettükre emlékeznek ezen percekben. Add, hogy az emlékek feltörő kavalkádjában az az élő reménység is még inkább előjöjjön a szívükből és a szívükben, hogy akik már te hozzád hazatértek a megfáradt vándorút végeztével, azok élete célba ért, és mi is oda tartunk a cél fele, amit te jelöltél ki számunkra. Urunk, imádkozunk a gyermekeinkért, az ifjúságért, a családokért, idősödő testvérekért, szépporúakért, mindenkiért szerte világon, hogy hadd legyen megtapasztalható belső hitvallássá a hitnek az ajándéka, az a hitbizonyosság, hogy nem a félelem, hanem a megtapasztalt gondviselés tart meg minket és visz előrébb. Krisztusunkért, a mi áldott orvosunkért kérünk téged, hogy így légy gyámolítója, gyógyítója e világnak és életünknek. Legyen a te áldásod mindazon a szolgálaton, amelyet a te dicsőségedre igyekszünk végezni. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Istenünk előtt, csendesedjünk el, és magunkban is imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek a perselyes adakozást, tudván az, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Úr. Testvérek, a mai vasárnap emlékezünk immár Néhai László Zoltán testvérünkre halálának 4. évfordulóján. Ráemlékezik családja, közelben, távolban levő szerettei. Halljátok meg az ige vigasztaló, bátorító szavát, amely egykoron eképpen szólt a koporsó mellett állva, Jeremiás próféta könyvéből a 33. résznek a 6. verse által. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Drága emlékező testvérek, szomorú szívvel és hírrel kerestetek meg egykoron 4 évvel ezelőtt, hiszen a gyásznak sötét fellege ereszkedett rá családotok egére.
olyan erőtlennek, gyengének és kiszolgáltatottnak éreztétek magatokat, de hiszem, hogy a minden kegyelem Ura mellétek állt, és mellettetek áll a megpróbáltatás idején, erősítve, bátorítva titeket. Mulandóság alá vettetett létünkben íme felhangzik a jövő reménysége. A törékeny test porból lett, és porrá lesz ugyan, de az áldott orvosnál a sebek be lesznek kötözve, nála gyógyulás van, és lelkiképpen megnyugszunk az ő békességében. Hiszen életünk Isten kezében nyugszik, aki nem lát romlást, halált, hanem reményteljes jövőt tervez számunkra. Én tudom azt, hogy drága szerettetek, Zoli maradt volna munkálkodni, szabni, tervezni, unokázni, de a kiszabott esztendők teltével mennie kellett. Aki egy életen keresztül kiszabta az anyagokat, alázattal el kellett fogadni a nagy szabómester tervét, és fejet kellett hajtania az ő akarata előtt. Kapaszkodjatok teremtünk bátorító szavaiba, hisz Krisztus szeretete és az ő belé vetett hitünk által nem elveszítjük szeretteinket, hanem közeledünk Istenünk felé, hisz akik előre mentek, már az atyánál vannak, jó helyre kerültek, ahol nincs testi szenvedés és halál. Hiszem, hogy ezért tudtok most megvigasztalódni az emlékezés perceiben, Isten veletek lesz, veletek van és marad minden napon a világ végezetéig. Áldott legyen emlékezete feltámadása, dicsőséges. Az ő emlékére, hitünk erősítésére énekeljük a 331. énekünket, annak az első szakaszát. 331. énekünk első szakaszát énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.

Szeretettel hívunk és várunk a hétközi gyülekezeti alkalmainkra is, a megszokott rend szerint kedden az idősek klubja alkalmára, csütörtökön baba, mama alkalom, biblióra, kóruspróba, péntek délután a zongora, gitároktatás, kisifi, szombaton vallásóra. Szerdán családlátogatás a már megszokott módon előzetes egyeztetés által. Folytatom a családlátogatást a Partizán utcába, 47-58 szám alatt lakott családokat fogom meglátogatni, illetve a Verőfény és a Sarkanty utcában élő családokhoz is el szeretnék látogatni. Csütörtökön mennybe menetel áldott ünnepén délelőtt 10 és délután 6 órától ünnepi Isten tiszteletre hívlak mindannyiótokat. Lehetőség szerint, ha el tudtok szakadni a munkahelyi kötelezettség alól, akár délelőtt, akár délután. A délután istentisztelet folytatásában egy imasétával is készülünk. Már lehet iratkozni, jelentkezni a nyári táborainkra, a vallásórás tábor a 6-13 évesek számára június 29-július 3 között lesz, és az ifjúsági tábor a 13-18 éveseknek, kiskátésoknak, konfirmandusoknak, nagyifiseknek július 13-17 között kerül megszervezésre, ugye Bogártelkén a gyülekezeti házunkban. A tábor díja egységesen, úgymond mindkét táborra nézve 300 lej, a testvéreknek 250 lej. Tovább információkért bátran meg lehet keresni engem vagy a feleségem. Örömmel értesítelek, hogy gyülekezetünkben elhivatott lelkes önkéntesekből diakóni munkacsoport alakult, ezt már hirdettem. Jelzem a lehetőséget, amit felajánlottunk, amivel szolgálatot kívánunk tenni Isten dicsőségére, egymás javára, idősek, betegek látogatása és sok-sok más szolgálat által. Kérlek, terjesszétek a gyülekezetben, mondjátok tovább ezt a lehetőséget, illetve szóljatok nekünk, jelezzétek vissza, hogy hol, ki számára lenne szükség, bármi nemű segítség. Nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson ez a lehetőség, amit felkínáltunk, illetve kínálunk, és szeretettel el is végzünk az önkénteseinkkel. Már csak néhány nap maradt, addig, amíg le kell adnunk, fel kell töltenünk a 230-as nyomtatványokat, a 3,5%-os adófelajánlásokat. Köszönjük, hogy nagyon sokan már megtettétek ezt, de akik még nem, és gyülekezetünket szeretnétek támogatni ezáltal, az iratterjesztés asztalán levő űrlap kitöltésével tehetitek ezt meg. Meg szeretném köszönni a tegnapi bogártelki közmunkás segítkező atyafiaknak a segítségét, a munkáját, a fáradozását, Isten áldja életeteket, életünket. Egy adománygyűjtésre kaptunk felkérést, megkeresést, hiszen a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiókszervezete házi beteggondozó szolgálatának a támogatásáról van szó, és itt röviden azt írtam ki magamnak, hogy az otthoni betegápolás igénybevételének nagy előnye az, hogy a beteg mentesül egy klinikára vagy rendelőbe való beutazás fáradtságától, a sorbaállástól, ugyanakkor nyugodtan számíthat arra, hogy a diakónia szakembere keresztény felebaráti magatartása fordul majd hozzá családjához. 2026-ban is a szolgálatok anyagi fenntartása egy nagyon nagy kihívás jelent számukra, és csak is támogatások által tudják ezt a szolgálatukat fenntartani, és kérik a mi segítségünket, támogatásunkat egy persejes gyűjtés által. Elhoztak egy persejt, ami el van helyezve a kiáratnál, a mi diakónia perseink fölé, rá van írva, hogy diakónia, tehát gondoljunk, és lehetőség szerint a gondolatainkon túl segítsünk is, hogy a Diakóni Keresztény Alapítvány munkatársai, ugye alkalmazottai folytathassák a házi beteggondozó szolgálatokat. Szíves figyelmetekbe ajánlom hát ezt a megkeresést,
ezt az adományozási lehetőséget. Énekeljük keresztény testvéreim, Isten dicsőséggel a 468. énekünket, annak az első, illetve harmadik szakaszát. 468. énekünk első, illetve harmadik szakaszát énekeljük. Kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül áldásra várva énekeljük a 174. énekünknek az első szakaszát. 174. énekünk első szakaszát énekeljük. Uram, bocsásd el népedet békével!

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Isten tiszteletet sugároztunk, amelyet tegnap délelőtt rögzítettünk a kerek dombi református templomban, ígét hirdetett Fazakas Csaba lelkipásztor.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában áhított csendő, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjeinket köszöntjük, és lélekhangoló evangélikus félóránkat sugározzuk, ha tehetik, tartsanak velünk. Most az áhítat következik, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Szent Közösség. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye el az életvizét ingyen. Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. verse. A következő percekben Mary Ellen Hazen, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A régi városrészben utazva egy csodálatos történelmi egyházi épület mellett hajtottunk el. Volt kint egy tábla, ami a bezárásáról szólt, és köszönetet mondott a városban betöltött több mint 110 éves szolgálatáért. Mérhetetlen szomorúságot éreztem, ahogy elképzeltem a sok esküvőt, keresztelőt és egyéb ünnepeket, amik ezután már nem rendezhetők itt. Eszembe jutottak a szomorú alkalmak is, temetések, a menedéket kereső családok. Elképzeltem a gyülekezet tagjait, ahogy ott imádkoztak egymásért és egymással, megosztva örömöt és bánatot. Ma sokféle formát ölthet az Isten tisztelet, vannak, akiknek egy online esemény. Mások úgy érzik, hogy az Úrnak nincs szüksége négy falra vagy egyházi közegre, hogy ott imádjuk. Van ebben igazság, bárhol és bármikor imádhatjuk Istent. De nekem a templom az a hely, ahol más hívőkkel együtt megtapasztalhatom Istent, és ez egy nagyon erőteljes élmény. Van valami különleges abban, hogy különböző életkorú és hátterű emberek, mint egy gyülekezeti család együtt összekapcsolódnak Isten imádására. Közösen fordulunk oda a közösségünk és a világ felé, hogy Isten ígéjét továbbadjuk, hogy támogassuk és segítsük egymást. Milyen örömteli érzés másokkal osztozni Isten szeretetében.

Imádkozzunk, Urunk, imádunk és dicsérünk téged. Amen. Szent közösségre lelek, amikor másokkal együtt imádom Istent, mondja ezt Mary Ellen Heasen, Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik gyülekezetet keresnek, ahová tartozhatnak.

Május 11-ét írunk, ez az év 131. szökőévben 132. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 234 nap van hátra. Tekintsük át előbb a fontosabb történelmi eseményeket.

330. május 11-én első Konstantinus bizánc görög gyarmatváros helyén Róma mintájára megalapította Konstantinápolyt, ma Isztambul, amely a kelet-római birodalom fővárosa lett. Ekkor kezdődött el világtörténeti szerepe. 1857-ben ezen a napon 6 évnyi várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. 1949. május 11-én Izrael állam az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja lett. 1960. május 11-én Adolf Eichmann náci háborús bűnöst Buenos Aires mellett 3 izraeli ügynök elrabolta, majd május 22-én külön géppel Izraelbe szállította és Jeruzsálemben bíróság elé állította. Az eljárás több mint másfél évig tartott és halálbüntetéssel végződött. 1968. május 11-én Franciaország után a Német Szövetségi Köztársaságban is diáklázadások kezdődtek, a legnagyobb tüntetés Bonnban zajlott. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 11-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1760-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pálóczi Horváth Ádám, magyar költő, író. 1841. május 11-én született Pauler Gyula, magyar jogász, történész, levéltáros, író. 1859. május 11-én született Stodola Aurél, teljes nevén Stodola Boleszláv Aurél, felvidéki származású svájci fizikus, mérnök, a gőz- és gázturbinák elméletének megalkotója. Főműve a gőzturbinák és alkalmazási lehetőségeik, mint hőerőgépek. 1881-ben ezen a napon született Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és űrkutatás kiemelkedő alakja. 1899. május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, eredeti nevén Salkász Sarolta Klotild, a Szociális Testvérek Társasága apáca nővére, közel 100 magyarországi zsidó megmentője,

nyilas rémuralom idején. 1944-ben vértanúhalált szenvedett, ezért 2006-ban 16. Benedek pápa boldoggá nyilvánította. 1904. május 11-én látta meg a napvilágot Salvador Dali, katalán-spanyol, szürrealista festőművész. 1916. május 11-én született Camilo José Cela, spanyol író, 1957-től a Spanyol Akadémia tagja. 1989-ben Nobel-díjat kapott, ismertebb regénye a Pascal Duarte családja. A 2000-ben alapított madridi magánegyetem viseli nevét, melynek alapkövét ő maga rakta le. 1934. május 11-én született Fonyó József, Jászai Mari díjas színész. 1936-ban ezen a napon született Kilényi Géza, jogtudós, ügyész, egyetemi tanár, alkotmánybíró. 1937. május 11-én született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok, tőrvívó, a nemzet sportolója. 1978-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kovács Patrícia, magyar színésznő. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azon ismertebb személyek névsorát, akiknek haláluk ehhez a naphoz kapcsolódik. 1610-ben ezen a napon hunyt el Matteo Ricci, olasz jezsuita, szerzetes, matematikus, Kínautazó. 1823. május 11-én halt meg Báró Podmanicki József, protestáns főnemes, császári és királyi valóságos belső titkos tanácsos és kamarás, főispán, jogászt, politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja. 1849. május 11-én hunyt el Madame Recamier, Jean-François Julie, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier bútort nevezték el. A hölgy 1794-ben szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. 1849. május 11-én távozott az élők sorából Otto Nikolai, német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a bécsi filharmonikus zenekar alapítója, egyben a Windsori Vígnők című operájával a romantikus vígopera műfajának megteremtője volt. 1881. május 11-én hunyt el Kármán Tódor, német nevén Theodor von Kármán, született Kármán Tivadar Mihály, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott, matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek, és a szuperszonikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként ismernek. 1934. május 11-én halt meg Somogyi Szilveszter, várpolitikus, Szeged szabad királyi város polgármestere. 1963-ban ezen a napon távozott az élők sorából Herbert Spencer Gasser, Nobel-díjas amerikai fiziológus. 1972. május 11-én halt meg Alvar Aalto, finn építész, formatervező és várostervező. Munkássága felöleli a klasszicizmus és a modernizmus közötti váltást. Az 1950-es években tervezett vörös téglás épületeitől a Helsinki Kultúraháza és a Műegyetem, a halála után elkészült németországi Essen Operaházig számtalan épületet tervezett. 1980-ban ezen a napon hunyt el Vida Géza, nagybányai szobrászművész. A fafaragás nagymestere volt, ritkán használt követ. 1942 és 44 között a Budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, tagja és kiállító művésze volt a kolozsvári Barabás Miklós cégnek, 1947-től kiállító művész a nagybányai és az országos romániai tárlatokon. 1974-től a Román Akadémia levelező tagja, ismertebb köztéri művei, a Román Katona emlékműve és az Öregek Tanácsa. 1981-ben ezen a napon halt meg Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző. 1992. május 11-én hunyt el kolozsvári Grand Pierre Emil, kolozsvári születésű író, műfordító és kritikus. Páratlanul termékeny életművéből kiemelkednek a Burok, a Szerencse mostoha fia, a Nők apróban, a Szellemi galeri, a Szépen gondolj rám című regényei, önéletrajzi trilógiája, valamint a könnyed, közérthető stílusban megfogalmazott esszéi tanulmányai. Regényeiben, novelláiban a hamis, kiüresedett polgári erkölcsöket épp oly kíméletlen iróniával ábrázolja, mint az életörömöt, a cselekvési energiát pusztító csodakádereket. Mint műfordító francia, olasz és angol műveket, például Voltaire, Anatole France és Beckett munkáit fordította magyarra. Munkásságáért 1941-ben és 44-ben Baumgarten, 1964-ben és 75-ben József Attila, 1980-ban Kossuth díjjal tüntették ki, 92-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. 2016-ban ezen a napon hunyt el Rész Pál,
Széchenyi díjas magyar irodalom történész, műfordító, kritikus, szerkesztő. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 11-éhez kötődik.

Ma van Miskolc ünnepnapja. 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert első Ferenc József. Ma van Boldog Salkaházi Sára emléknapja. És május 11-én a közlekedési kultúra napja Magyarországon 2015 óta. Május 11-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk fel, most névnaposainkat köszöntjük.
1: Május 11-én Imola és Ferenc névnapokat ünneplünk, lássuk, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, amelyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. A női párja Franciska. Az Imola női név újabb névadás a növény nemzetség nevéből. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. Köszöntjük ma tehát minden Ferenc és Imola nevet viselő hallgatónkat, a következő dal nekik szól.

Ünnepeltjeinket Presser Gábor Nagy utazás című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig, most lélekhangoló evangélikus félóránkat sugározzuk.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Csak akkor tud működni, ha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
2: Elterveztem, csak őre vártam.
3: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Lélekhangoló műsorunk vendége ma Hevesi Réka, a Békés Csabai Evangélikus Óvoda vezetője lesz, akivel Zsíros András beszélget. Tartsanak ma is velünk!

Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélek Hangoló. Egy olyan kedves óvoda pedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvoda pedagógus a vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpont?

0: pontja, meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született a nagyobbik, igen, és van egy kisebb, 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam, inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem, és ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapokban a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenben tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen? Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is kétfelé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak, tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak, egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én kaptam ezt a feladatot, hogy
0: te legyen az intézmény vezetője.
1: Az intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
0: Emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
1: Nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal. hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikben tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: a lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen, hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen ugye az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye a húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek? Egy ünnep során hogy figyelek? Egy étkezésnél, hogy figyelek. Sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb. A folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, amikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
1: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bokarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
0: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
1: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, hát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
0: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
1: Igen, azt gondolom.
0: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
1: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az igen, sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert. Tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Aha. Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a legjobb.
1: Megvan?
2: Igen. Igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni, mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz, akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az Isten hiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
2: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. De csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
2: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
2: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
2: És az első alkalommal, mert azt a lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta a lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
2: Igen, szokta a lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. Uh-huh. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran, anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekint egy sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg, a légköréből adódóan árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett óvodavezetői útjáról, és hogy mi teszi egy meghitt, Istenre mutató közösségé az óviukat. Lélekhangoló műsorunkat visszahallgathatják az Evangélikus Missziói Központ felületein, a YouTube-on, illetve webcímünkön, a misszió.luterán.hu honlap rádió menüje alatt. A Spotify-on lélekhangoló név alatt találhatóak műsoraink felvételei. A műsorszerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzunk. Erős vár, amin.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben tavaszi összeállításunkat hallhatják.
3: Irodalmi kincsek.

Szeretettel és tavaszi hangulatban köszöntöm irodalmi kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai részben tavaszt felelevenítő költemények hangzanak el. Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap. Ősi magyar nevén kikelet hava, de a népi kalendáriumban pedig böjtmás havaként említik. Március eleje a meteorológiai tavasz kezdete, és a tavasz meteorológiai szempontból 3 hónapon át tart. A dátum nem jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az időjárás, még akkor sem, ha ilyenkor lassan egyre melegebbre fordul az idő. Március 21. Benedek napja a hivatalos tavasz kezdés, azaz a tavaszi napi egyenlőség napja. Valójában nem minden évben esik erre a napra a pontos csillagászati esemény. A tavasz tehát március 21-én kezdődik, első hírnökeivel azonban már néhány héttel korábban is találkozhatunk. A korai virágok már február

végétől március elejétől jelzik a kikelet közelettét. A hosszú, hideg, sötét téli hónapok után a tavasz új életet lehel a természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az első virágok, a fák és bokrok új hajtásokat hoznak, és a téli álmokból ébredő állatok is előbújnak. Néhány idézet következik a tavaszról, elsőként Vas Alberttől. Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások, de nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfa illata van, és sejmes, puha keze, mint a jó tündéreknek. Csitári Hók Tamás így ír a tavaszról. A tavasz nem csak önmagában szép, nem csak önmagáért szereted. A tavaszban ugyanis már ott van a nyár ígérete. A ragyogó napsütésé, a melegé, az életé. Még nincs nyár, de már tudod, hogy jön, hogy az következik. Így a boldog várakozás ideje is a tavasz. És így kétszeresen szép. De van egy még szebb tavasz, ami a szívedben, a lelkedben ébred. És ez a tavasz a legszebb, a legfontosabb. Mert ha a szívedben, a lelkedben tavasz él, akkor az ablakon túl lehet tél, lehet vihar, lehet bármi. Ha kinézel, te csak virágzó magnóliát, nyíló virágokat, repdeső katicákat, csörgedező patakot látsz. Mert a lelkedből látod, a tavaszt, szíved tavaszát. És még egy idézet most Lev Tolsztojtól. Akárhogyan igyekeztek is az emberek sok százezrével, kis helyre összezsúfolódva, elcsúfítani a földet, amelyen megtelepedtek, akárhogyan teleépítették kővel, hogy semmi se teremjen rajta, akármilyen buzgón kiirtottak is minden előtörő fűszálat, akárhogy összefüstölték kőszénnel meg olajjal a levegőt, akármennyire megcsonkították is a fákat, s elüldöztek minden madarat meg négy lábút, a tavasz mégis tavasz volt még a városban is.

0: Sebestyén Márta énekelte a Repülj madár című éneket. Most pedig következzenek a tavaszi versek. Nem szakíthatok virágot, nem meríthetek egy korsó vizet, hogy ne jutna eszembe egy áprili vers. Minden felhő, ami hegyeink fölött elszáll, fénytelenebb, minden virág, ami Erdély völgyeiben virít, színtelenebb volna költészete nélkül. Így val a Helikoni Triász halkszavú, impressionista lirikusáról, áprili költészetéről a költő utód, Horváth Imre. Valóban az Erdély táj, az Erdély múlt, az Erdély sors és identitás vállalás egyik legmaradandóbb költője ő. Költészetében hangot kap a háborút megélt generáció szörnyű élménye, a kisebbségi létbeszorultság keserű állapota létélménye. Költészete a transzilvanista ideológia lírai kivetülése. Áprili olyan költészetet teremtett, amely mélyen a transzilvanizmus hitébe gyökerezik. Hallgassuk meg a Tavasz a Házsongárdi temetőben című versét, amelyet Szaval Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész.
1: Áprili Lajos, Tavasz a Házsongárdi temetőben. Apácai Csere Jánosné Aletta van der Maat emlékének. A tavasz jött a partalan időben, és megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom, de a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. S amíg dalolt, a századokba néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tengerárja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta, és mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal, visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a név zenéje bennem, s nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy azt a dallamot Aletta van der Maatnak megköszönjem.
0: A Tavasz a Házsongárdi temetőben című versét Szavalta Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Most a Március című költeménye hangzik el, a szavaló Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkronszínész.
2: Áprili Lajos, Március. A naptüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiált. Régi, kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog. Zeng a picinke szénfejű cinke, víg ditirambusa daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna pataki, a napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
0: A Március című költeménye hangzott el, a szavaló pedig Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész volt. A következőkben megzenésített vers formájában csendül fel Áprili Lajos Tavaszodik című műve. Az előadó egy Emília nevű lány.

Az előzőekben megzenésített vers formájában csendült fel Áprili Lajos tavaszodik című műve, az előadó egy Emilia nevű lány volt.

0: Zálk Zoltán, József és Kossuth Díjas költő és író, Erdélyben született, és gyermekversei különösen kedveltek a kisiskolások körében. Verseire és meséire a sajátos nyelvi stílus és a dallamos egyszerűség jellemző. A Csilingel a gyöngyvirág című versét hallgatjuk meg, elmondja Kovács Nóra.
1: Zálk Zoltán, csilingel a gyöngyvirág, csilingel a kis gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözködik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a kankalin, a szekfő és a májva. A vadózó rájuk nevet, bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet, hely, mi lesz itt este. Táncra perdül a sok virág, íjak száll a légben. Örtának a gesszenyfák, élem tudom szépen, a szellő is megföldik a virág illatába, s arra ébredünk fel reggel, napsugaras nyárban.
0: A Csilingel a gyöngyvirág című versét hallgattuk meg Zálk Zoltánnak, elmondta Kovács Nóra. Vajda János az első jelentős költő, aki szembeszáll a népnemzetiek dogmává merevedett konzervatív esztétikájával. A fiatalságát megbűvölő romantika mellett sokat megőriz Petőfi örökségéből, s némi hatással van rá arany műgondja is. Igazi hangját aránylag későn, körülbelül 1872-től kezdve találja meg. Világos ösztönnel újszerű lírát teremt, költészetét a nemzetre vagy épp a falura korlátozott szemhatár helyett az emberiség ügyét szolgáló érdeklődés jellemzi. A továbbiakban a Nádas tavon című versét mondja el Zámbori Suma magyar színész, szinkronszínész.

0: Vajda János, Nádastavon. Fönn az égen ragyogó nap. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék, leng a csónak. Mint az árnyék, olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a berekben. Fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mi talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos, tüzes felhőben, lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri. Tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lengedéli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék ürén a semmiségnek. Földi élet, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, s minden olyan mozdulatlan, múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
1: Vajda János Nádastavon című versét elmondta a Zámbori Soma magyar színész, szinkronszínész. Berzsenyi Dániel költészetében is a személyiségében élő ellentmondás fogalmazódik meg. Lírájának az ókor, az antik világa mércéje, embereszménye a spártai római jellem. Eszmében a sztoicizmus dominál, ami műfaji és formai tisztaságra való törekvésében is megnyilvánul. Valóságélménye, élete, saját pszichéje azonban romantikus, magába forduló melankolikus alkat. Az ellentmondásosság, kettősség olykor egyetlen művön belül is megfigyelhető. A Tavasz című költeményét sugározzuk, szavalja Bessenyei Ferenc, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmém gyenge mellethez, valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
1: Berzsenyi Dániel, a Tavasz című költeményét sugároztuk, szavalta Bessenyei Ferenc, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Várnai Zseni költészetét két mélyen átélt érzelem indítja útjára. Az anyaság érzése és a proletár élet megszípítésének vágya. Harmadikként az első világháború esztendeiben társul melléjük a felfokozott békevágy, s mindmáig ezek az alapérzelmek határozzák meg a költői arculatát. A nagy intenzitással felfakadó érzés, az anyaság öröme verset csihol ki belőle, így jön létre első költeménye 1911 tavaszán, az Anyaság címmel. Az 1912-13-as nagy munkás megmozdulások ihletésére megírja Katonafiamnak című híressé vált versét, mely egyben első kötete címadó verse is lesz. De most a Csodák csodája című verse jön, amelyet előad Szabó Marianna.

Várnai Zseni. Csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig újra zsonganak.

0: mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítanám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még, csillag mécsesem, ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.
1: Várnai Zseni Csodák csodája című versét előadta Szabó Marianna. Vörös Marti Mihály a legnagyobb magyar romantikus költő volt, a szabadságharc bukása után írta az Előszó című költeményt. Mérhetetlen fájdalmát és csalódottságát akarta kifejezni, egy esztendő évszakainak kiválasztásával az egész magyar történelmet ábrázolja. A reformkortól a szabadságharc bukásán keresztül a saját koráig. Tavasszal indul a vers, ez a reformkor békés, tevékeny koráról szól, amikor munkában élt az ember, a szellem működött, a szív remélt, ünnepre fordult a természet. Előszó című versét Besenyei Ferenc a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mondja el.
2: Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, zöld ág virított a föld ormain, munkában élt az ember, mint a hangya, küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén, meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvött, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet. Ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lék, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót, mélység és magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, ember szívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt irtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmok közöl, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott az ordom mű felett.

0: és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedent, s illattal elkendőzött arcain jókedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vénkacért, hová tevé boldogtalan fiai?
1: Vörös Marti Mihálytól az Előszó című verset Besenyei Ferenc a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mondott el.

0: A 20. század legnagyobb magyar elégia költője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyer megfogalmazást. Tóth Árpád a 20. század egyik legnagyobb magyar formaművésze, e téren egyenrangú Babitssal és Kosztolányival. Ő is a nyugat nagy nemzedékének első gárdájához tartozik, a Március című költeményét Császár Angéla, Jászai Mari díjas, színművész, tanár, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgatjuk meg.
1: Tóth Árpád, Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint sínmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hír repül. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága Március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja! A villámló ablakokban Celsus létráját riadva kúszza az izgatott rab higany szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Strilláz a fényben, reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye. Sreket autótülők, bicikli csengés, sikoltó sín, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát-e messzi gömbnek, tág tengerek zöldényű habtaréját, folyók paralel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa örök dacát a titkos végtelembe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! Skonok trónusán reszket a halál.
0: Tóth Árpád Március című költeményét Császár Angéla Jászai Mari díjas, színművész, tanár, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgattuk meg.

0: Az avantgárd polgári változataként hívta fel magára a figyelmet, de egyértelműen egyik irányzathoz sem sorolható Szabó Lőrinc. Kezdő költői alkotásaiban még a századforduló klasszicizáló hangja uralkodik. A 20-as évek második felében a lázadó magatartás szervezi költészetét. Akkor találja meg igazi egyéniségét, amikor hátat fordít az avantgárdnak, felismeri a költői modernség olyan útjait, amelyek nem mondanak ellent a hagyományok folytatásának. A Tavasz elé című költeményét Boriné Dúzs Angelika szavalja.
1: Szabó Lőrinc, Tavasz elé. Dárdáit már rázza valahol a nap. Hallod az aranyfanfárokat? Itt az ünnepe a ragyogásnak, a fényben szinte kigyúlnak a házak. Kigyúlok én is a fény előtt, s ahogy a zöldülő mezők visszaverik és üldözik a tél fehér seregeit, úgy ébredek a magam erejére, úgy tölt be a március melege, vére, úgy járom a várost ittasan, s szívemben a nap arany arca van. Ó, harsonás fény, győzelem, rugókon táncol az utca velem, szállok, sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek, szállok föl, óriás torony, s az égbe szétharangozom. Erő, megváltás, remény és vigasz jövel. Szentlélek Úristen, Tavasz.
0: Szabó Lőrinc Tavasz elé című versét hallottuk, Boriné Dúzs Angelika szavalta. Petőfi Sándor addig ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben, nála jelenik meg először a családi lira, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Kezdeti költeményeiben, első kötetében követi a népiesség stílusát, amely a korszakban viszonylag friss felfedezés. Erdély János 1842-es tanulmánya az első, amelyben a népköltészetben rejlő lehetőségekről, a nép művészetének felfedezéséről, erejéről beszél. Petőfi stílust követve addig nem létező műfajokat is meghonosított a magyar költészetben. Költészete nyomán új hangok kerülnek a versekbe, nyelve felszabadul a Kazinczy féle fentebb stíl használatától. Elhagyja a mitológiai elemeket, a finom kodó körülírásokat. Közérthetően, egyszerűen szól mindenkihez, a nép nyelvét beemeli az irodalomba úgy, hogy emellett megjelenik a kora művelt, tanult emberére valló szókészlet is. Az ő műveiben olvashatjuk először a világszabadság szót. A versek külcsíne helyett mindig a gondolatot állítja középpontba. Fontosabb a mondani való, mint a forma tökéletessége. Utolsó versünk tőle származik. Címe A tavaszhoz. Előadja Kis Viktor.

Petőfi Sándor a Tavaszhoz című költeményét előadta Kis Viktor. Köszönöm szépen figyelmüket! Mai irodalmi kincsek rovatunkban a tavasz hangulatába, csodájába merültünk bele. Reméljük hallgatóink is találtak kedvükre való költeményt, éneket. Búcsúzik a rovat szerkesztője Szabó Anita.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkban tavaszi összeállításunkat hallhatták. Ezzel mai műsorunk a végéhez ér, ne menjenek messze a rádiótól, hiszen ébresztő reggeli műsorunk következik, ahol majd friss híreket hallhatnak, krédó hitépítő rovatunk csendül fel, és aktuális összeállításunkat is sugározzuk. Csernus Imre, pszichiáter, író gondolatával búcsúzom, amely így szól. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogyan ti azt hiszitek, csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra, szép napot kívánok!

0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket hétfő reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek.
1: Reklám.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. Drágos Puszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba, egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnica-tónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Puszláró szerint a politikai válságot előidéző peszedét nem Bolozsán személye, hanem a miniszterelnök által elindított reformok zavarták. Az, hogy nem hagyott fel a kiváltságok felszámolását és a közpénzek önkényes elosztásának a leállítását célzó terveivel. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 részvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték. A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncsesti étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 50 ezer lejes bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt. Alintise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnica-tónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Salvamont, Salvaspeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistaútak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. A beavatkozási pont a Kisöböl térségében kap helyet egy 50 négyzetméteres területen. A helyszínen egy stéget és 2 moduláris konténert alakítanak ki, amelyeket vízimentési felszerelésekkel látnak el. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. Az egyházi és világi felszólalók egyöntetűen kifejezték örömüket, hogy ilyen sok elhivatott, ismeretben, hitben gazdag lelkű fiatal vágyik olyan tudásról számot adni, ami az örök értékekről szól, számol be a közleményében az iskola. A szervező iskola a kolozsvári református kollégium a 13 megyéből érkező 142 diák vizsgáztatásának megszervezésén túl színvonalas programokkal kedveskedett vendégeinek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstott Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete ma a Dobos Ágoston, magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádiós, áhítatra figyelő lelkek. Nagy öröm számomra, hogy Isten igét újból olvashatom számotokra, Mózes 4. könyvéből a 6. rész 22. versétől olvasom az igét. Nem tudom, hogy fel fogsz-e figyelni, hogy oppá, ezt már hallottuk, nagyon híres ige szakasz lesz. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig volt az ige szakasz. Ha templomba járó hallgató vagy, kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térd hajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő akkor emel bennünket a legnagyobbra, amikor előtte meghajlunk és kicsivé válunk. A latin és a görög szavak viszont a jó mondást használják az áldás kifejezésére. Jót mondani. Hát jót mondani lehet sokféleképpen. Ember is mondhat jót a másikra, ember is mondhat jót Istenre, de hogyha Isten mond jót ránk vagy rád, hát akkor aztán annak van hatása. Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadással nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál. Mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől? És ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy Te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra. Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne átkot, mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást, hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Autóbiográfia. Dráma 5 felvonásban. Életem a porhoz tapad. Eleveníts meg igéddel. A 119. Zsoltár 25. verse. Első felvonás. Megyek az utcán. A járdán mély lyuk, beleesem. Elvesztem. Nincs remény. Az én bűnöm. Kizárólag. Végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Második felvonás. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk. Úgy teszek, mintha nem látnám. Beleesek. Nem tudom elhinni, hogy újra, ugyanott. De ez már nem lehet az én hibám. Ismét végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Harmadik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Látom. Beleesek. Csak úgy. Megszokásból. Szemem nyitva, tudom, hol vagyok. Saját bűnöm. Mérgelődöm. Rögtön kimászok a lyukból. Negyedik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk. Kikerülöm. Ötödik felvonás. A másik utcán megyek.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban május 11-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Csárnus Imre, magyar pszichiáter író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogy ti azt hiszitek. Csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. Most pedig a rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Drágos Puszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnica-tónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszítette egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatott,

Segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 résztvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt. Alint is a tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szálvamond, Szálvaszpeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumán nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Május 11-ét írunk, ez az év 131. szökőévben 132. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 234 nap van hátra. Tekintsük át előbb a fontosabb történelmi eseményeket.

330. május 11-én első Konstantinus bizánc görög gyarmatváros helyén Róma mintájára megalapította Konstantinápolyt, ma Isztambul, amely a kelet-római birodalom fővárosa lett. Ekkor kezdődött el világtörténeti szerepe. 1857-ben ezen a napon 6 évnyi várfogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. 1949. május 11-én Izrael állam az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja lett. 1960. május 11-én Adolf Eichmann náci háborús bűnöst Buenos Aires mellett 3 izraeli ügynök elrabolta, majd május 22-én külön géppel Izraelbe szállította és Jeruzsálemben bíróság elé állította.

Az eljárás több mint másfél évig tartott, és halálbüntetéssel végződött. 1968. május 11-én Franciaország után a Német Szövetségi Köztársaságban is diáklázadások kezdődtek, a legnagyobb tüntetés Bonnban zajlott. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 11-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1760-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pálóczi Horváth Ádám, magyar költő, író. 1841. május 11-én született Pauler Gyula, magyar jogász, történész, levéltáros, író. 1859. május 11-én született Stodola Aurél, teljes nevén Stodola Boleszláv Aurél, felvidéki származású svájci fizikus, mérnök, a gőz- és gázturbinák elméletének megalkotója. Főműve a gőzturbinák és alkalmazási lehetőségeik, mint hőerőgépek. 1881-ben ezen a napon született Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és űrkutatás kiemelkedő alakja. 1899. május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, eredeti nevén Salkász Sarolta Klotild, a Szociális Testvérek Társasága apáca nővére, közel 100 magyarországi zsidó megmentője a nyilas rémuralom idején. 1944-ben vértanú halált szenvedett, ezért 2006-ban 16. Benedek pápa boldoggá nyilvánította. 1904. május 11-én látta meg a napvilágot Salvador Dali, katalán-spanyol, szürrealista festőművész. 1916. május 11-én született Camilo José Cela, spanyol író, 1957-től a Spanyol Akadémia tagja. 1989-ben Nobel-díjat kapott, ismertebb regénye a Pascal Duarte családja. A 2000-ben alapított madridi magánegyetem viseli nevét, melynek alapkövét ő maga rakta le. 1934. május 11-én született Fonyó József, Jászai Maridias színész. 1936-ban ezen a napon született Kilényi Géza, jogtudós, ügyész, egyetemi tanár, alkotmánybíró. 1937. május 11-én született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok, tőrvívó, a nemzet sportolója. 1978-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kovács Patrícia, magyar színésznő. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azon ismertebb személyek névsorát, akiknek haláluk ehhez a naphoz kapcsolódik. 1610-ben ezen a napon hunyt el Matteo Ricci, olasz jezsuita, szerzetes, matematikus, Kína utazó. 1823. május 11-én halt meg Báró Podmanicki József, protestáns főnemes, császári és királyi valóságos belső titkos tanácsos és kamarás, főispán, jogász, politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja. 1849. május 11-én hunyt el Madame Recamier, Jean-François Julie, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier bútort nevezték el. A hölgy 1794-ben szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. 1849. május 11-én távozott az élők sorából Otto Nikolaj, német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a bécsi filharmonikus zenekar alapítója, egyben a Windsori Vígnők című operájával a romantikus vígopera műfajának megteremtője volt. 1881. május 11-én hunyt el Kármán Tódor, német nevén Theodor von Kármán, született Kármán Tivadar Mihály, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott, matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek, és a szuperszonikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként ismernek. 1934. május 11-én halt meg Somogyi Szilveszter várpolitikus, Szeged szabad királyi város polgármestere. 1963-ban ezen a napon távozott az élők sorából Herbert Spencer Gasser, Nobel-díjas amerikai fiziológus. 1972. május 11-én halt meg Alvar Aalto, finn építész, formatervező és várostervező. Munkássága felöleli a klasszicizmus és a modernizmus közötti váltást. Az 1950-es években tervezett vöröstéglás épületeitől a Helsinki Kultúraháza és a Műegyetem a halála után elkészült németországi Essen Operaházig számtalan épületet tervezett. 1980-ban ezen a napon hunyt el Vida Géza, nagybányai szobrászművész. A fafaragás nagymestere volt, ritkán használt követ. 1942 és 44 között a Budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, tagja és kiállító művésze volt a kolozsvári Barabás Miklós cégnek, 1947-től kiállító művész a nagybányai és az országos romániai tárlatokon. 1974-től a Román Akadémia levelező tagja, ismertebb köztéri művei, a Román Katona emlékműve és az Öregek Tanácsa. 1981-ben ezen a napon halt meg Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző. 1992. május 11-én hunyt el kolozsvári Grand Pierre Emil, kolozsvári születésű író, műfordító és kritikus. Páratlanul termékeny életművéből kiemelkednek a Burok, a Szerencse mostoha fia, a Nők apróban, a Szellemi galeri, a Szépen gondolj rám című regényei, önéletrajzi trilógiája, valamint a könnyed, közérthető stílusban megfogalmazott esszéi tanulmányai. Regényeiben, novelláiban a hamis, kiüresedett polgári erkölcsöket épp oly kíméletlen iróniával ábrázolja, mint az életörömöt, a cselekvési energiát pusztító csodakádereket. Mint műfordító francia, olasz és angol műveket, például Voltaire, Anatole France és Beckett munkáit fordította magyarra. Munkásságáért 1941-ben és 44-ben Baumgarten, 1964-ben és 75-ben József Attila, 1980-ban Kossuth díjjal tüntették ki, 92-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. 2016-ban ezen a napon hunyt el
Rész Pál, Széchenyi díjas magyar irodalom történész, műfordító, kritikus, szerkesztő. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 11-éhez kötődik.

Ma van Miskolc ünnepnapja. 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert első Ferenc József. Ma van Boldog Salkaházi Sára emléknapja. És május 11-én a közlekedési kultúra napja Magyarországon 2015 óta. Május 11-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát hallották Szabó Anita szerkesztésében. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Most pedig lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 300 g kagyló tészta, 2 marék friss bazsalikom, 60 g reszelt parmezán, 2 kereszt fokhagyma, 2 evőkanál fenyőmag, 100 ml olívaolaj, só, bors, 250-300 g csirkemellfilé, 1-2 evőkanál olaj, 200 g fekete olívabogyó és 200 g koktélparadicsom.

Most pedig lássuk, hogy hogyan kell elkészíteni. A tésztát sós vízben megfőzzük. A bazsalikumot, parmezánt, fokhagymát, fenyőmagot és olívaolajat egy aprítógépbe öntjük, sózzuk, borsózzuk és krémesre összezúzzuk. A csirke mellett alaposan sózzuk, borsozzuk, és mindkét oldalát 3-3 percig sütjük az olajon a serpenyőben, majd 160 fokos sütőben 25 percen keresztül sütjük. Ha megsült a hús, kicsit hagyjuk kihűlni, majd kis kockákra vágjuk. A koktél paradicsomokat felezzük vagy negyedeljük, méretüktől függően, és az olajbogyókat is elfelezzük. A csirkét, a pesztót, a paradicsomot és az olajbogyót ráöntjük a tésztára, és az egészet alaposan összekeverjük.

Most lássuk újra, hogy mi szükséges négy fő elkészítésére. 300 g kagylótészta, 2 marék friss bazsalikum, 60 g reszelt parmezán, 2 kereszt fokhagyma, 2 evőkanál fenyőmag, 100 ml olívaolaj, só, bors, 250-300 g csirkemellfilé, 1-2 evőkanál olaj, 200 g fekete olívabogyó, 200 g koktélparadicsom. Remélem, hogy tetszett a könnyen elkészíthető pesto tészta saláta receptje. Hogyha az ebédre szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Május 11-én Imola és Ferenc névnapokat ünneplünk. Lássuk, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori becceneve, amelyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. A női párja Franciska. Az Imola női név újabb névadása a növénynemzetség nevéből. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. Köszöntjük ma tehát minden Ferenc és Imola nevet viselő hallgatónkat, a következő dal nekik szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Csernus Imre, magyar pszichiáter író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogy ti azt hiszitek. Csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül fel, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálhatnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Dragos Puszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba, egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig, vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Puszláró szerint a politikai válságot előidéző peszedét nem Bolozsán személye, hanem a miniszterelnök által elindított reformok zavarták. Az, hogy nem hagyott fel a kiváltságok felszámolását és a közpénzek önkényes elosztásának a leállítását célzó terveivel. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen első segélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 résztvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték. A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncsesti étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 50 ezer lejas bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt. Alint is a tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szálvamond, Szálvaszpeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. A beavatkozási pont a Kisöböl térségében kap helyet egy 50 négyzetméteres területen. A helyszínen egy stéget és két moduláris konténert alakítanak ki, amelyeket vízimentési felszerelésekkel látnak el. Május 7-e és 9-e között tartották a Kolozsvári Református Kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező Kolozsvári Református Kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. Az egyházi és világi felszólalók egyöntetűen kifejezték örömüket, hogy ilyen sok elhivatott, ismeretben, hitben gazdag lelkű fiatal vágyik olyan tudásról számot adni, ami az örök értékekről szól, számol be a közleményében az iskola. A szervező iskola, a Kolozsvári Református Kollégium, a 13 megyéből érkező 142 diák vizsgáztatásának megszervezésén túl színvonalas programokkal kedveskedett vendégeinek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstöstot Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Addig is krédó hitépítő rovatunk következik, Szesődi Árpád várja önöket.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete ma a Dobos Ágoston, magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádiós, áhítatra figyelő lelkek. Nagy öröm számomra, hogy Isten igét újból olvashatom számotokra, Mózes 4. könyvéből a 6. rész 22. versétől olvasom az igét. Nem tudom, hogy fel fogsz-e figyelni, hogy oppá, ezt már hallottuk, nagyon híres ige szakasz lesz. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig volt az ige szakasz. Ha templomba járó hallgató vagy, kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térd hajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő akkor emel bennünket a legnagyobbra, amikor előtte meghajlunk és kicsivé válunk. A latin és a görög szavak viszont a jó mondást használják az áldás kifejezésére. Jót mondani. Hát jót mondani lehet sokféleképpen. Ember is mondhat jót a másikra, ember is mondhat jót Istenre, de hogyha Isten mond jót ránk, vagy rád, hát akkor aztán annak van hatása. Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy Ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük Ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az Ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadásra nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál, mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől, és ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy Te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra. Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne átkot, mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást, hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Autóbiográfia. Dráma 5 felvonásban. Életem a porhoz tapad. Eleveníts meg igéddel. A 119. Zsoltár 25. verse. Első felvonás. Megyek az utcán. A járdán mély lyuk, beleesem. Elvesztem. Nincs remény. Az én bűnöm. Kizárólag. Végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Második felvonás. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk. Úgy teszek, mintha nem látnám. Beleesek. Nem tudom elhinni, hogy újra, ugyanott. De ez már nem lehet az én hibám. Ismét végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Harmadik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Látom. Beleesek. Csak úgy. Megszokásból. Szemem nyitva. Tudom, hol vagyok. Saját bűnöm. Mérgelődöm. Rögtön kimászok a lyukból. Negyedik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk. Kikerülöm. Ötödik felvonás. A másik utcán megyek.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket az a hétfő reggeli Ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Csernus Imre, magyar pszichiáter író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogy ti hiszitek. Csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig a nap áhítata csendül fel. Most pedig rövid híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Drágos Puszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig, vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófavédelem tegnap kora reggel

0: Személyezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnica-tónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szálvamond, Szálvaszpeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő felkészítő tanáraikat. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. A romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diáka első díjat nyert. A digitális tapintás egy-egy karakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról. Mesélt arról is, milyen tapasztalatokat szerzett a munka során, és hogyan kapcsolódott ehhez az érzékenyítő foglalkozás, amelyet elemes diákoknak tartott, hogy közelebb hozza számukra a látássérültek világát. A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyezést értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
1: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres Braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
0: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
1: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
0: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
1: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
0: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
1: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden Braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarok.

0: motorokkal, úgynevezett szervó motorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
1: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
0: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
1: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
0: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessen velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
1: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
0: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasás gyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
1: Mint például mikkel?
0: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
1: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
0: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszköz készítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
1: Az elmúlt percekben Gál Jankával, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákjával beszélgettünk a Digitális Tapintás egy-egy karakteres Braille kijelző című projektjéről.

Mai áhítatunk címe Szent Közösség. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye el az életvizét ingyen. Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. verse. A következő percekben Mary Ellen Hazen, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A régi városrészben utazva egy csodálatos történelmi egyházi épület mellett hajtottunk el. Volt kint egy tábla, ami a bezárásáról szólt, és köszönetet mondott a városban betöltött több mint 110 éves szolgálatáért. Mérhetetlen szomorúságot éreztem, ahogy elképzeltem a sok esküvőt, keresztelőt és egyéb ünnepeket, amik ezután már nem rendezhetők itt. Eszembe jutottak a szomorú alkalmak is, temetések, a menedéket kereső családok. Elképzeltem a gyülekezet tagjait, ahogy ott imádkoztak egymásért és egymással, megosztva örömöt és bánatot. Ma sokféle formát ölthet az Isten tisztelet. Vannak, akiknek egy online esemény. Mások úgy érzik, hogy az Úrnak nincs szüksége négy falra vagy egyházi közegre, hogy ott imádjuk. Van ebben igazság, bárhol és bármikor imádhatjuk Istent. De nekem a templom az a hely, ahol más hívőkkel együtt megtapasztalom Istent, és ez egy nagyon erőteljes élmény. Van valami különleges abban, hogy különböző életkorú és hátterű emberek, mint egy gyülekezeti család együtt összekapcsolódnak Isten imádására. Közösen fordulunk oda a közösségünk és a világ felé, hogy Isten ígéjét továbbadjuk, hogy támogassuk és segítsük egymást. Milyen örömteli érzés másokkal osztozni Isten szeretetében.

Imádkozzunk, Urunk, imádunk és dicsérünk téged. Amen. Szent közösségre lelek, amikor másokkal együtt imádom Istent, mondja ezt Mary Ellen Heasen, Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik gyülekezetet keresnek, ahová tartozhatnak.

A nap áhítatát hallhatták Lukács Orsolya tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapon. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címre, illetve személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, amely Csernus Imre, magyar pszichiáter írótól származik, és így szól. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogy ti azt hiszitek. Csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat. Miközben nem is vagytok azok. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották. Kellemes hétkezdést kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Drágos Pöszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba, egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Vallás olimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Pöszláró szerint a politikai válságot előidéző peszedét nem Bolozsán személye, hanem a miniszterelnök által elindított reformok zavarták. Az, hogy nem hagyott fel a kiváltságok felszámolását és a közpénzek önkényes elosztásának a leállítását célzó terveivel. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen első segélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 részvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték. A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncsesti étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 50 ezer lejes bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt. Alint is a tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szálvamond, Szálvaszpeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. A beavatkozási pont a Kisöböl térségében kap helyet egy 50 négyzetméteres területen. A helyszínen egy stéget és 2 moduláris konténert alakítanak ki, amelyeket vízimentési felszerelésekkel látnak el. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. Az egyházi és világi felszólalók egyöntetűen kifejezték örömüket, hogy ilyen sok elhivatott, ismeretben, hitben gazdag lelkű fiatal vágyik olyan tudásról számot adni, ami az örök értékekről szól, számol be a közleményében az iskola. A szervező iskola a Kolozsvári Református Kollégium a 13 megyéből érkező 142 diák vizsgáztatásának megszervezésén túl színvonalas programokkal kedveskedett vendégeinek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a Kronika.ro, a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstott Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból.
11: Anyák napi alkalmak a KMN-nél.
12: Igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tudja egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára.
11: A táncvilágnapja.
13: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttér szervezete, háttér intézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása.
11: A Szelíd Lovasné Főiskola.
14: A Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, Úgyhogy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani.
11: Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató, iskolai tanácsadó előadása.
6: Jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, ilyen szokták ezt, egy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken.
11: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete kiemelt figyelmet fordít az édesanyákra, hiszen a nagycsaládok mindennapjaiban az ő szerepük megkerülhetetlen. Anyák napja alkalmából a szervezet májusban számos programmal készül, hogy köszönetet mondjon és feltöltődési lehetőséget biztosítson számukra. Hogy milyen események várják az édesanyákat, arról Szilágyiné Tóth Gabriella alelnökkel és Harapkó Marianna elnökségi taggal beszélgetünk.
15: Az anyáknapi program sorozata a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél kiemelt fókusz kap, éppen beszélgettünk a vasárnapi anyáknapi szerepen, hogy az apukák tartották a legkisebb gyerekeket, míg az anyáknak szóló műsor szólt, hogy én úgy tudom, hogy az apák napi buli mindig rövidebb, mint az anyák napi. Legalább ő egy hónapon keresztül tartott tavaly is, de azért ide is több rendezvény várja az anyukákat, illetve ebben a témakörben nagyon sokféle szintű programmal készülnek.
12: Így van. Nem egy hónapig, igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tudja egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára. Ugye nehéz a családnak megoldani. Egy héten igyekeztünk 2-3 programot tenni, hogy minden anyuka eljöhessen minden programra. Nagyon szépen jelentkeztek, szinte minden programon 40-50-en be vannak jelentkezve, a vacsorára 150-en, másik helyszínen 100-an. Jó kis délutánok várnak ránk.
16: Ez most csak anyukáknak?
12: Ez most csak anyukáknak, hogy egy kicsit találkozzanak, kiszakadjanak, beszélgessenek, új arcokkal ismerkedjenek meg, hogy újra hazamenjenek, és legyen energiájuk foglalkozni a családdal, a férjükkel és a gyerekeikkel.
16: Egy érdekes kép tárult elém, 150 anyuka, hogyha ott lenne minimum 3 gyermekével, akkor ott 500 fős, sőt 600 fős csapat, az már igen komoly kihívás.
12: Szokott ilyen is lenni, de ez most az anyukákról szól, amikor tudjátok, úgy kisgyerekek mellett főleg nehéz elindulni otthonról, hogy ne babakocsival, ne lapos sarkuba induljon ki az anyuka, vagy ne 5-6 táskával. Én régen úgy mondtam, hogy egy utánfutóval, de ilyenkor egy kicsit magukra figyelhetnek, felöltözhetnek, beszélgethetnek, kikapcsolódhatnak, és ez a célunk, hogy jól érezzék magukat, és valóban, ha hazamennek, akkor több energiájuk legyen a családra.
16: A vacsorán kívül milyen programok valósulnak még, meg mi kerül a fókuszba ezeken a napokon?
17: Az elnökségi gyűléseken így általában megszoktuk az ilyen nagy programsorozatokat előre vitatni, beszélni, és mint előző években is azért igyekszünk a programjainkat több helyszínre is eljuttatni, úgyhogy az idén is Ugocsában is lesznek programok, illetve itt Beregvidéken is lesznek megtartva programok, és nagyon sokrétű programunk lesz, mivel hogy van olyan, hogy fürdőzés, van olyan, hogy vacsora előadással egybekötve, van olyan, hogy egy kis mozgás, tehát mai nap Tiszaújlakon fitness program lesz az édesanyáknak, ez az első programunk, ami mai nap fog megvalósulni. Ezen kívül hegyet mászunk, egyes anyukák, én nem, de azért vannak, akik bátrabbak, és akkor így Bereg Ardó hegyalját fogják meghódítani. Ezen kívül kézműves programunk is lesz, mivel hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit az anyukáknak csak magukkal kéne foglalkozni, tehát én ezt azért reklámozom, mert mivel én fogom tartani ezt a kézimás programot, és korábbi években nagyon-nagyon örültek és szívesen jöttek anyukák az ilyen kéziműveskedésre, és az idén lesz egy alkalom 9-én szombaton, amikor ilyen kéziműveskedésre kerül sor, és ezen kívül még fürdőzés, azt említettem, igen, fürdőzés is két helyszínen, vagy wellnessnek nevezzük, tehát ez teljesen kikapcsolódás egy édesanyának, és ezt mindet azért próbáljuk így több helyszínre és több időpontra is szétrakni, hogy azért ne legyenek tömegesen, mivel hogyha kisebbek a csoportok, akkor én úgy gondolom, hogy többet tudunk egymással beszélgetni, több energiát tudunk egymásnak átadni, és evel is építjük a közösség.
16: Programok kiválasztása az hogyan történik? Eddigi éveknek a tapasztalata és visszajelzése, kérdőívezés, mély interjúk, milyen kutatásmódszertan van a mögött, hogy az anyukák mit is szeretnének az adott napon, vagy az adott hetekben?
12: Nagyon jó felvezetted, kb. Ennyi minden. Igazából az elnökségben több nő is van, és mi dugtuk össze elsősorban a fejünket, és akkor nyilván, mikor egy ilyen programsorozat van, akkor beszélgetünk egymással, és akkor kijön, hogy de jó lenne valamit valahol túrázni, de jó lenne mozogni egy kicsit, mert hogy egyedül otthon nincs kedvem, de csapatban jobb lenne, és akkor így következő évre gyűjtjük a programot, és így teljesedett ki az édesanyák hete ilyen hosszúra, hogy egyre több igény volt. Először csak találkoztunk, kézműeskedtünk. Na hát látjuk, hogy olyan jó beszélgetünk, akkor legyen valami mentálhigién és valami másféle töltődés is, az mindig Berhoverem őke irányította. Vagy akkor utána beszéltük, hogy de olyan jó lenne elmenni valahova fürdőzni, úszni egyet. Így alakult ki a wellness. Vagy a gyalogtúra, Dancskati elnökségi tagunk mondta, hogy menjünk valahova, ne csak együnk, ne csak bent üljünk. Szóval mi próbáltuk kielégíteni az igényeket. Amit mondtak, azt próbáltuk megvalósítani. És ahogy Marianna is mondta, hogy próbáljuk több helyszínen. Azért, mert ugye most már egyre több anyuka van, tehát egy vacsorára, egy beszélgetésre le lehet ülni 150-en, de egy wellness-t már nehezebb megvalósítani, vagy egy fitness-t, vagy egy kézműves programot ennyi emberrel. Ezért így különböző településeken, különböző időpontokra is lehet jelentkezni. Minden anyukát biztatok. Aki nagycsaládos, elsősorban őket, de akik nem, azok pedig igyekezzenek, hogy nagycsaládosok legyenek.
16: Az elnökség egyben reprezentálja is az anyukákat, akik tagcsaládok.
17: Így van. Akkor kezdődik igazából az élet, amikor sok gyerek van egy családban, és akkor ilyen nagyon sok mindenre kell egyidejűleg odafigyelni, és szerintem ez csodálatos dolog, amikor egy családban három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, sőt, amikor elnézem, hogy azelőtt beszélgettünk, és mondtál olyan példákat, hogy még több gyerek, hogy 8-9-10 gyerek is van, azt azért az egy kihívás is, de egy nagyon nagy boldogság, egy Isten áldása.
16: Hogyan telt a tegnapi nap a nagy családban?
17: A tegnapi nap, hát az csodálatosan telt, mivel hogy anyák napja volt, és akkor így a gyerekeim fel tudtak köszönteni, mindenki el tudott jönni. Ez külön öröm, hogy mindenki itt hol volt. Ezen kívül egy jubileumi születésnapra is eljutottunk, úgyhogy nagyon jól telt a tegnapi.
16: Mozgalmas.
15: Azt gondolom, hogy a családnak az intézményének a legfontosabb egysége, amit belső rendezést nézzük, az a szíve, a lejake, az anya. Úgyhogy hiába tölti be mindenki a szerepét, és mindenki nagyon fontos egyedi szerepe van, de anya nélkül egy család nagyon nehezen tud működni, bár erre is vannak példák. Viszont a Kárpátai Magyar Nagycsodás Egyesület arra nagyon fókuszál, hogy valami olyannal foglalkozzon, amit egyébként az élet ezt nem igazán reklámoz, vagy nem igazán szán erre időt sem energiát, hogy magának a család egységeivel foglalkozzon, azoknak a kapcsolatot, kötődésével, kapcsolataival, akár a apás programról, vagy az anyás programról, fiú-gyermekes programról, vagy millióféle megközelítésben kapcsolatokat próbál vizsgálni, és kapcsolatokra próbál figyelni, és energiát fordítani, és azokkal foglalkozik mindenemű szinten. Ha már az anyaság fogalmáról hallhattunk az elmúlt időszakban egyre többet, akkor miért fontos, hogy így anyukákként a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesületek a vezetőségeként miért fontos, hogy ez az egység, ennek a belső rendszerben az anya szerep az gondozva legyen, ápolva legyen vele foglalkozva legyen, ezeknek a dolgoknak a fókuszba legyenek ezek helyezve, mert igazából, ha anya friss, akkor mindenki friss, szoktam mondani, ha anya boldog, akkor több gondod nincs a világban, akkor mindenki jól van. Ha anya elfárad, akkor mindenkinek nehéz.
12: Ahogy elmondtad, tehát azért is fontos nekünk, hogy hogy az anyukákkal foglalkozzunk, hogy jól érezzék magukat, akkor jól érzi magát a család is, és akkor a közösség is. És ezt látjuk is. Tehát, hogyha így találkozunk, beszélgetünk, megvitatjuk egymással, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanabban a helyzetben, cipőbe jár, hogy a kisgyerekekkel azért nehéz, mert éjjel se alszanak, nappal se, mindenki rajtunk csünk, tehát nehéz az anyának. Aki már dolgozik, akkor az nehéz, hogy dolgozzon is, de otthon is minden teljesítve legyen. Akinek elrepülnek a gyerekei, azt nehéz feldolgozni, hogy eddig mindig volt feladatom, fontos voltam, hiányoztam, most pedig nekem kell rájuk telefonálni, hogy jól vagytok-e. Szóval így megtaláljuk egymást, meg tudjuk hallgatni egymást, és tudunk egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Én például mindig tanultam az idősebb házaspároktól, hogy láttam, hogy ha kicsik a gyerekek, akkor is lehet szeretni egymást, ha kirepülnek, akkor is tudunk mit csinálni együtt. Nekem ez mindig fontos volt, és örülök, hogy ezt az egyesületbe is be tudtuk vinni ezt a gondolatot, és örülök annak, hogy az elnökségi tagok így összetudunk dolgozni. Meg ki is kell emelnem például Csirpák Viktória elnökségi tagot, aki rengeteget segít a lebonyolításba, szervezésbe, úgy, mint Harapkó Marianna, akivel itt vagyunk most, elnökségi taggal, vagy Dancs Katalin, aki szintén most nem tudtak eljönni munkájuk miatt, de rögtön kiosztjuk egymás közt a feladatot, és mindenki csinálja a dolgát. És látjuk, hogy legalább 150-200 anyuka milyen jól érzi ebben magát.
18: Az elmúlt percekben Szirágyiné Tóth Gabriellával, a KMNE alelnökével és Harapkó Mariannával elnökségi taggal beszélgettünk.

0: Erdély. A tánc világnapja alkalmából sajtótájékoztató keretében számolt be a táncművészeti szak legfrissebb eredményeiről és jövőbeli terveiről a Szapiencia EMT-je kolozsvári kara. Az elkövetkezendő percekben dr. Szentkovics Dezső egyetemi docenssel, a Szapiencia EMT-je kolozsvári karának dékánjával és dr. Köncei Csongor egyetemi docenssel, a táncművészeti szak tanulmányi program felelősével beszélgetünk a szak eredményeiről és jövőjéről. A riporter Bálint Enikő.
1: Dr. Köncei Csongor egyetemi docenssel, a táncművészeti szak tanulmányi program felelősével beszélgetünk a sajtótájékoztató programpontjairól.
2: Három témával foglalkozott a mai sajtótájékoztatónk. Az első volt ez, hogy a szakunk megkapta a végleges akkreditációt, ami azt jelenti, ugye, hogy minden egyetemi szak, amikor elindul, akkor ideiglenes akkreditációt kap, és akkor ez a végzőseink nem az egyetemen belül kapnak diplomát, hanem mindig egy partner intézményt kell keressünk. Nekünk az elmúlt években ez a Marosvásári Művészeti Egyetem volt, ezúttal is köszönöm a segítségüket, és ezzel, hogy megkaptuk a végleges akkreditációt, elértük azt, hogy innen oda mit tudunk diplomát biztosítani, mi szervezzük az áróvizsgákat, és mit tudunk diplomát biztosítani a hallgatóink számára. Ez volt az első téma, illetve hogy ezzel együtt jár az is, hogy elkezdtük tervezni, és indíthatjuk majd a mesteri szakunkat is. A másik téma az volt, hogy ugye ebbe a Molnár István tánstúdióban pályázat révén korszerű fénytechnikát sikerült beszerezni, és ezt mutattuk be ma itt a sajtó képviselőinek, hogy itt lesz egy tényleg felszerelt tánstúdió, ami itt Kolozsvár főterén lesz egy újabb helyszín, ahol lehet előadásokat nézni, hallani, tervezünk ide egy kis mobil nézőteret is. És a harmadik napirendi pont pedig az volt, hogy a tanszékünk bejelentette, hogy megalakul a civil háttérszervezetünk, szakmai háttérszervezetünk, a Parádi Katus Egyesület, amely azért alakul, hogy egyrészt segítse különböző pályázatokkal az itt folyó munkát, másrészt pedig, hogy szeretnénk, ugye Parádi Katus a két világháború között Kolozsvár főterén tánciskolát működtetett, gyerekeknek elsősorban a különböző táncműfajokban, és valahogy ezt a hagyományt szeretnénk itt újjáéleszteni ebbe az épületben.
1: Ez lett volna is a kérdésem, de igazából már megválaszolta, hogy miért pont Parádi Katus. Visszatérnék a mesterképzésekre a táncokkal kapcsolatosan, hogy hogyan képzelték el, vannak-e már fejlemények.
2: Most kezdtünk el ezen gondolkozni és dolgozni, mert ez egy hosszú folyamat ez is. A tervénk szerint 28 őszén indítanánk. A következő évre ez az új projektünk, és ez egy kizárólag kevesebb személyre szabott képzés lenne, tehát most 10 plusz 5 helyjel működik az alapképzésünk, ez ennél jóval kevesebb helyen működne, és ez koreográfus képző lenne, tehát táncszakírós koreográfus képző mesterit képzelünk.
1: És ez azt jelenti, akik most végeznek, azok már be is iratkozhatnak majd majdanra, vagy már el is helyezkedhetnek különböző helyeken?
2: Hát a végzőseink közül elég sokan táncolnak jelenleg hivatásos erdélyi magyar néptánc együttesekben, illetve valamennyien oktatnak. Néhányan már most tovább tanultak, tehát hogy más mesteriken, de hát valószínűleg, hogyha meghirdetjük majd, akkor többen vissza fognak térni, illetve majd akik akkor fognak végezni, azoknak már egy snurba megy, tehát hogy ahogy záróvizsgázik, már jelentkezhet össze majd a tervezett mesterire.
1: Hallhatunk itt a fénytechnikáról, miért annyira fontos a táncosoknak?
2: Táncnak eleve önmagában nem fontos, egy előadásnak fontos, tehát adekvát fénytechnika nélkül nem lehet a mai világban már előadást tartani.
1: Dr. Szentkovics Dezső egyetemi docenst, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem kolozsvári karának a dékányát hallhatják a táncművészeti szak jelenlegi eredményeiről.
3: Megvan a végleges akkreditáció, ez a szuper jó hír, ez két dologért nagyon fontos. Egyrészt az Országos Minőségbiztosítási Bizottságtól kaptunk egy visszajelzést, hogy humán erőforrás, kutatás, szakmai munka, infrastruktúra, minden tekintet kutatás, szakmai munka, infrastruktúra,

0: De nem csak tőlünk függő körülmények eredménye is lesz. Úgy, ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, nagyjából 2028-as tanévtől gondoljuk, hogy ezt el lehet indítani, és hát ugye a szakmai munka nem áll meg, az folyik tovább, de az infrastruktúra fejlesztés sem állít meg. Az Országos Reziliencia és Helyreállítási Alapból sikerült a Molnár István stúdiót fejleszteni. Hangfénytechnika került beszerelésre, de szeretnénk ezt tovább fejleszteni a stúdiót, egy modern, automatizált sötétítés technikára, illetve egy mobil lelátóra, egy mobil kis térre gondolunk itt, mikor erről beszélünk. Remélem, hogy a közeljövőben mindkét fejlesztést meg tudjuk ejteni. És akkor elmondhatjuk, hogy Kolozsvár belvárosában, Kolozsvár szívében van egy modernül felszerelt kis stúdió, ami akár kisebb színházi előadások, táncművészeti előadások, de akár kisebb koncertek megtartására is teljesen alkalmas.
1: Azok, akik most végeznek az idén, gondolom, majd visszairatkozhatnak 2028-ba, de addig is már el tudnak helyezkedni a szakmában.
0: Igen, az a tapasztalat, hogy az első 3 évfolyamból végzetteknek nagyjából fele az szakmában dolgozik, olyan értelemben, hogy a romániai hivatásos tánc együtteseknél vannak alkalmazásban, néhányan oktatóként, táncpedagógusként helyezkedtek el, és ugyancsak vannak szép számban, akik folytatták a tanulmányaikat, néhányan már a, mondjam azt, a doktori fokozat megszerzésének az előszobájában vannak. Őket várjuk vissza nagy szeretettel az egyetemre, hiszen itt egy épülő tanszékről beszélünk még mindig. Mesteri szakindítása is nagymértékben függ attól, hogy maga a tanszék humán erőforrás tekintetében hogyan tud fejlődni.
1: A Parádi Katus Egyesületről hallhatunk. Milyen céljai lesznek?
0: Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttérszervezete, háttérintézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása. Romániában vannak olyan források, amelyek egyetemek számára nem elérhetőek, ide civil szervezetekkel lehet alapvetően pályázni, és hát ezt a célt szolgálná Parádi Katus Egyesület. Rásegítsen egy picit ilyen értelemben is a tanszéki munkára.
2: Az elmúlt percekben a Táncvilágnapja alkalmából szervezett sajtótájékoztatóról hallhattak.
3: Kárpátalja. A természet közelsége, a hagyományok tisztelet és a lovak különleges világa, mindez egy helyen várja az érdeklődőket a Szelíd Lovas Név Főiskolán. Az intézmény nem csak lovasoktatással és nyári táborokkal foglalkozik, hanem családi programokat, csoportos kirándulásokat és hagyományőrző eseményeket is szervez. Hogy hogyan kapcsolódnak össze ezek a tevékenységek és mit nyújt a Szelíd Lovas Név Főiskola a hozzájuk érkezőknek, arról Margitics Ildikóval, a Név Főiskola vezetőjével beszélgetünk.
4: Korábban majális név alatt, viszont most harcművészeti találkozóra került sor a Szelíd Lovas Központnak a bázisán főszervezőként május 1-én. Mit kell tudni erről a nagy szabású rendezvényről? Nagyon sok régióból érkeztek vendégek.
5: Igen, ez egy fantasztikus találkozó volt, mert hát az volt a mottója, hogy különböző utak egy a cél, hiszen a harcművészetek azok mind arra fejlesztik a gyerekeket, hogy odafigyeljenek önmagukra, megtanulják a kontrollálni saját magukat, meg tudják védeni magukat. Mindegyik harcművészetnek van egy sajátos filozófiája, amit a vezetők továbbadnak a gyerekeknek, és felkészítik őket ezáltal az életre. Különböző szempontokból vizsgáltuk meg ezeket az ősi művészeti, harcművészeti irányzatokat, például a jiu-jitsu vett részt ebben a nagyszülősen Maxim Klotnak a vezetésével, aztán az aikidósok voltak, a Samurai Aikido Klub Munkácsról, és volt Skander verseny emellett, aztán jöttek, Kopecsni Gábor érkezett hozzánk a Felvidékről, a Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, Úgyhogy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani.

0: a Szeléd Lovas Népfőiskolának a csapata is bemutatta a lovas tudását, volt lovas ijászat, a gyalogos ijászat, meg különböző nagyon érdekes és nagyon szép látvány volt a nézők számára. Örültünk, hogy a magyar iskolának a 3-as számú Perényi Zsigmond középiskola tanulói is részt vettek. Ők egész szeptember óta járnak hozzánk heti egy alkalommal foglalkozásokra, és akkor ezeknek a foglalkozásoknak az eredményét mutatták be ezen a napon. Ezt mindig így tartjuk, hogy májusban megnézzük, hogy mit is tudtak elérni ezek a gyerekek, és eleinte nehézkesen mennek a dolgok, de utána látjuk, hogy egy ilyen rendezvény alkalmával azok a fiúk is, akiknek eddig hát egy kicsit nem annyira tetszik a dolog, ők is bátran kiállnak, megmutatják, hogy mennyire ügyesek és mennyi mindent tudtak elérni ez alatt a tanév alatt. Ugyanígy a Kárpátaljai Magyar Liceumnak a diákjai is részt vettek a bemutatón, úgyhogy ez egy ilyen nagy összefogás volt mindenki részéről.
1: Az esemény során olyan értékeket hangsúlyoztak, mint a kitartás, a tisztelet, a belső fejlődés. Miért tartották ezt fontosnak?
0: Mindenképpen kell, hogy legyen a fiataloknak egy útmutató, egy tartás az életben, hogy hogyan is tovább, hogy mik azok az értékek, amiket érdemes tovább vinni, mi az, ami erőt ad ezekben az években, mert most erre tényleg nagyon nagy szükségünk van, hogy legyen bennünk egy belső érték, egy erő, amit mi is tovább tudunk majd adni, és hát tényleg szükség van erre ezekben a nehéz időszakokban.
2: Számos más harcművészeti szakág is bemutatta magát.
0: Hát igen, voltak a Skander bajnokságot vezettek le, aztán volt az Aikido és a Jiu-Jitsu, meg hát a felvidéki Dalia Népfőiskolának a vezetősége.
1: A program nagyon gazdagnak és látványosnak mutatkozott, és már gondolom a hirdetése során is már nagyon gazdagnak ígérkezett. Miért pont ezek a harcművészetek lettek kiválasztva?
0: Mert ezek inkább ilyen régebbi barátságokon, meg hát jöttek hozzánk kirándulni, és akkor láttuk, hogy nagyon sok csoport érkezik hozzánk a lovardába, meg ismerkedjen a lovakkal, az ijászattal, természethez közelebb kerüljön. És az egyik ilyen csoport volt például a Jiu-Jitsu csoport, meg az aikidósok is. És ott láttuk azt, hogy mennyire fegyelmezettebbek a gyerekek, egészen másképp viselkednek, mint a többi csoportoknak. És ez már egy hozzáadott érték, amit érdemes megmutatni a világnak, hogy lássák, hogy tényleg van egy olyan forma nevelés, ami segít a gyerekeknek például az önkontrollban, vagy eleve az, hogy tudnak állni egy helyben. Ez most egy nagyon egyszerű dolog, és mégis nagyon nehéz, hogyha kisorakoztatunk a napra a gyerekeket, akkor mennyi ideig tudnak ott állva maradni.
2: 2026-a nyara itt van előttünk, sok tábor szerveződik a közeljövőben.
0: Igen, mi is szervezünk lovastábort, ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével közösen. Hát ez már 10 éve rendszeresen ismétlődik, ami számunkra nagyon nagy öröm, mert szeretjük ezeket a gyerekeket, szeretjük azt, hogy a nagycsaládosoknál. Ez is egyfajta nevelés, egyfajta szemlélet az, hogy együtt vannak a gyerekek, hogy a nagycsaládban a gyerekek tudnak együttműködni, tudnak együtt játszani. Egészen más az értékrendjük, ami számunkra nagyon fontos. És ez sokkal könnyebbé teszi egy tábor szervezését például, mert ha megérkeznek a gyerekek, ők már automatikusan tudnak együtt játszani, tudnak osztozni, tudnak ismerkedni. Tényleg nagyon nagy élmény együtt lenni velük.
1: A táborok mellett még óriási szerepet vállal az önök munkájában maga a lovasterápia. Beszéljünk egy picit erről, hogy mi is ez, és hogyan működik, vagy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban idén, az idei évre.
0: De azt vesszük észre, és ez nagyon, nagyon szomorú szembenézni ezzel a dologgal, hogy egyre több a sérült gyerek. Fontosnak tartjuk azt, hogy megkeressük ennek az okát, hogy mi történik a világban, miért van az, hogy 2012-ben, amikor csak elkezdtük ezeket a lovasfejlesztő foglalkozásokat, akkor hetente egy gyerek volt, aki autista, addig nem is nagyon láttunk ilyet, most pedig hát akár 50-en is eljönnek, és egyre nagyobb az igény. Tehát ehhez szeretnénk támogatókat keresni, mert hogy a szülőknek ez egy óriási teher, Mi egy fél órára veszik át a gyerekeket, mondhatjuk úgy, de a szülőknek állandóan együtt kell lenni velük. Azt szeretnénk most, amit nagyon fontosnak látok, hogy a szülők számára szervezzünk képzéseket, hogy ők tudjanak megoldásokat, vagy olyan kis egyszerű trükköket, vagy dolgokat átvenni ezeken a képzéseken, amiből ők tudnak gazdagodni, tudják kezelni a gyereküket nehéz helyzet. Úgyhogy volt is már januárban egy ilyen képzésünk az intézményvezetők számára, és ezt szeretnénk a továbbiakban továbbvinni, csak ahhoz még szükségünk van támogatókra, meg szervezési. Folyamatban van a szervezés ennek.
2: A lovasterápia ezzel a területen milyen segítséget tud nyújtani?
0: Nagyon fontos az, hogy egy autista gyereknek az emberekkel kapcsolatot létesíteni. Ez nehéz, viszont egy állattal, amelyik minden rezdülését átveszi a gyereknek, és ezt nekünk tükrözi. Ez egy kicsit másképp zajlik. Meg az állatnak a mozgás, de eleve a környezet, az, hogy kijönnek a szabadban, ott vannak, végig mennek a területen, a napfényben, és látják a kacsákat, a libákat, a törött szárnyú gólyáinkat. Ez már ad egy olyan pozitív élményt a gyereknek, amelyik egy kicsit átlendíti a nehezebb időszakokon. A talónak a mozgása, az is egy ilyen ringató mozgás, és az is az agyi kapcsolatokat fejleszteni tudja.
2: Ezen a területen vannak pozitív megtapasztalások, vannak fejlődések, amikor azt mondjuk, hogy ennek köszönhetően valami fajta javulást tapasztalható?
0: Hát ezt a szülőket kellene megkérdezni, hát az, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan jönnek, és részt vesznek a foglalkozásokon. Van, aki 10 éve minden évben ott van, szóval heti 3-szor is eljön, és nem, nincsenek szabad helyeink, ez szerintem elég jó útmutató, de az is, amikor oda jön hozzám egy apuka az utcán, és azt mondja, már beszél a fiam, mert hogy többnyire olyan gyerekek jönnek, akik nem tudnak beszélni 3-4-5 évesen, és van olyan, hogy 10 alkalom után, de ez teljesen változó a gyerek állapotától függő. Van olyan, akinek hosszú, tudom én, 1-2 év rendszeres foglalkozás szükséges ahhoz, hogy megszólaljon, de tényleg vannak nagyon pozitív eredményeink, hogy beszélnek a gyerekek, vannak, akik elkezdtek járni, akik csak feküdni tudtak, azok most már ülnek, úgyhogy tényleg csodálatos változások vannak.
1: Beszéljünk egy picit a lovakról, hiszen ők vannak így a középpontban, ők a mi segítőink és az igazi terapeutáink, és ugye nagyon sok ló van a központban. Hogyan reagálnak ők az emberekre tulajdonképpen, akár a felnőttekre gondolok, vagy akár a gyerekekre, hiszen rengeteg-rengeteg emberrel találkoznak. Milyenek ők ilyenkor?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas, ahogy megfigyeljük őket. Hát vannak olyan döbbenetes pillanatok. Például volt egy olyan csoportunk, akik a háborúban segítők, ilyen lelki segítők. Hát ahogy a lovak reagáltak rájuk, ez nekem egy nagyon, nagyon érdekes megtapasztalás volt. Nagyon nehezen fogadták el őket. Talán az a túl sok fájdalom, az a túl sok átélt stressz, ezt még a lovak is megérezték. Ami vicces, van a kis öreg pónink, ő már lassan 29 éves lesz. Ő pedig, amikor gyerekeket lát, akkor elmegy a mező túlsó felé. Úgyhogy vannak ilyen tapasztalásaink, de amúgy tényleg fantasztikusak, ahogy visszajeleznek nekünk, ahogy reagálnak az emberekre. Tényleg, én magam is tapasztaltam sokszor, hogy ha dühös voltam, akkor ugye a ló is így mérgesen nézett rám, hogy most mi van. Egyszerűen meg érzik azt, hogyha például egy beteg gyerek ül a hátukon, akkor egy rossz mozdulatuk sincsen. Valahogy nem tudom, hogy honnan veszik ők ezt. A kis fiatal lovasokat, azokat megleckésztetik, ott ugribugriznak, meg mindenfélét csinálnak, hogy tényleg az a fiatal lovas az kapjon egy jó kiképzést, viszont a sérült gyerekekkel tényleg nincs egy rossz mozdulatok, szépen mennek, és mintha hímes tojást vinnének a hátukon.
3: Az elmúlt percekben Margitics Ildikóval, a Szelíd Lovas Névfőiskola vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. A Gálkelemen Oktatási Központ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Matthias Corvinus Kollégium közös szervezésében dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó előadást tartott az iskolai rendszerek hatékonyságáról és a pedagógusok, szülők, diákok közötti kapcsolatról az elmúlt héten. A továbbiakban az előadóval dr. Fritz Szabolcssal beszélgetünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról. A riporter Bálint Enikő.
1: Hallhattunk egy érdekes interaktív előadást a generációk közti különbségekről, és azaz, hogy hogyan lehetünk tanárként, szülőként híd, és hogyan adhatjuk tovább azt a tudást. Szó volt egy ilyenről is, hogy fel kell készítsen az életre az iskola rendszer. Hogyan látod felkészít jelenleg?
2: Biztos, hogy jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, ilyen szokták ezt, egy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken. És egy ilyen feladatot kellene, amit azonnal el tudnék kezdeni semmilyen pénz nélkül, az ez, hogy hogyan lehet a gyerekekhez érzelmileg kapcsolódni és kötődni.
1: Azt is többször kihangsúlyoztad, hogy a jelenben levő is mennyire fontos tanárként és szülőként is, és azonnal most reagálni rá.
2: Ugye az Instagramos, ebben az utóbbi 15-20-30 évben, ahogy a képernyők személyessé váltak, itt gondolok arra, hogy televízió az nem egy személyes képernyő volt, ahogy a telefonok, a személyes képernyők közel jöttek az életünkhöz, ahol az értesítések azonnal jeleznek, alapvetően alakította át, hogy hogyan érzékeljük a világot körülöttünk, és ebben a gyerekek úgy nőnek fel, hogy ez abszolút természetessé válik. Találkozik egy olyan túlvédő, alapvetően jó szándékú, ajándékozó szülői stílussal, ahol nagyon hamar megszereznek a gyerekek ajándékokat, élményeket, és egyre kevésbé tudnak várni. Miközben magának a várakozásnak van egy olyan hozzáadott értéke, ami például az impulzivitásnak a kontrollját, az érzelmeknek a kontrollját segíteni, ami megint csak borzasztó fontos ahhoz, hogy ő majd az életben hogyan tud boldogulni. Talán az előadásnak ez volt az egyik ilyen mondani valója, hogy mindent, amit a hétköznapokban teszünk a telefonnal, a digitáliákkal, az életmódunkkal, az kialakítja a valóságészlelésünket, teljesen átalakítja a személyiségünket. Egy olyan szemüveget jelent egy generáció, amit ha felveszünk, a világ és a körülöttünk lévő dolgokat azonnal azon keresztül nézzük. Érzelmileg áthatnak ezek a dolgok. És talán ez volt ez a felkiáltó, amit próbáltunk itt a hallgatóságnak adni, hogy jelenleg van egy diszkrepancia, amit a munkaerőpiacon elvárunk a fiataloktól, hogy tudjanak várni, kitartóak legyenek, tűrik a monotóniát, és jelenleg nagyon sok szempontból nem erre szocializáljuk a gyerekeket, sem szülőként, sem tanárokként, sem az iskola nem erre szocializálja, bár megpróbálja, és hogy ebben a feszültségteli rendszerbe próbálnak igazából a tanárok is, meg a szülők túlélni sokszor.
1: Mégis hogyan lehetne szerinted szocializálni és egy hidat képezni X, Y és Z generációk között?
2: Ezt, hogy az előadásban is hangsúlyoztam, már itt erre kevés idő volt, hogy egyértelmű ma már, hogy az érzelmi intelligenciát fejleszteni kell. És sokszor, mint minden más dolog, a kicsit átdobjuk a labdát, hogy ti gyerekek fejlesztétek meg, az érzelmi intelligenciát fejlődjön, miközben pontosan azt látjuk, hogy nagyon fontos lenne a szülőknek is az érzelmi intelligencia fejlesztése. Nagyon nagy áldás, hogyha egy gyereknek egy magas érzelmi intelligenciával megáldott szülője van. Ez az érzelmi intelligencia segít abban a szempontváltásban, hogy megértsen, hogy a gyereknek mi, ami fontos az életében, ne bagatelizáljak problémákat, amikor felém jön, olyan legyen a kapcsolatom, ami megbírja például a titkokat, borzasztó fontos, és ez az abszolút nullpontja, hogy jelen tudok lenni érzelmileg a gyereknek az életében. Hogyha ez megvan, akkor meg fogja bírni azokat a nevelési szabályokat, körülményeket, döntéseket, amelyeket a szülő meghoz, mert a gyerek is teljesen megérti, átérzi, nyilván életkortól függően, hogy ez érte van. Nem arisztokratikusan vagy diktatórikusan fog a szülő nevelni, hanem nagyon érzelmi központúan, és attól vagyunk felnőttek, hogy messzebbre látunk az életbe. Tehát egy kisgyerek maga előtt látja a napját, a következő hetet, de mi szülőként előre nézünk egy évre, kétre, tízre, és úgy kell nevelni, hogy erre a hosszú távú perspektívában gondolkodunk.
1: Pár mondatban arról is szó esett a lehetőségek és a valószínűség között. Szerinted hogyan lehetne a ma generációjával megértetni, hogy lehetőség és valószínűség között akár mi a különbség, vagy hogy nem mindenki influencer szeretne lenni, vagy sok pénzt keresni, hanem úgy a lépcsőfokokat felfele vegye kitartóan?
2: Mindenki azt mondja, vállalkozók is, és azon az iskola is ebbe abszolút partner, hogy minél hamarabb el kell kezdeni életszerű tapasztalatokat gyűjteni. Nem véletlen, hogy számos oktatási rendszerben kötelező az önkéntes munka. Én azt gondolom, hogy aki elmegy egy egyesülethez gyerekekkel dolgozni, aki elmegy nyári munkának fagyit árulni, és azért kap valamennyi fizetést, elkezdi érezni, hogy a világ közel jön hozzá. Könnyű a legoljabb telefont követelni a szülőtől, mikor nem látom át, hogy a szülő két havi fizetésébe kerül. És ebben az a szülőnek felelőssége van, hogy erről kell beszélni, megint csak megfelelő életkorban, hogy mennyibe kerül az áram. Lássam a világot magam körül, hogy milyen munkákból, munkahelyekből tevődik össze, azzal mennyi pénzt lehet keresni. Kicsit, és erről is beszéltem, hogy kipárnázzuk a gyerekeknek a világot, hogy a gondtalanság étoszát építjük a számukra, hogy ez a világ alapvetően igyekszem távol tartani, mert ez a világ rossz, és egyszer csak, amikor nem tudom már ezt a párnázást megtartani a számukra, akkor a realitáshoz való megérkezés nehogy fájdalmas legyen. Pont az lenne a fontos, hogy szépen csepegtetve a maga realitásában a gyerek amennyit megbír a saját érzelmi életében, de be kell hozni a való világot, a való életet, ami például több generációval ezelőtt, ahol együtt dolgoztunk, ahol a családok együtt dolgoztak, ez egy adott dolog volt. Ma pedig ez eltűnt, és éppen emiatt egy tudatos erőfeszítést lenne ezt behozni az életben.
0: Az elmúlt percekben dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktatóval, iskolai tanácsadóval beszélgettünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról, oktatásról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Dragos Puszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba, egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Puszláró szerint a politikai válságot előidéző peszedét nem Bolozsán személye, hanem a miniszterelnök által elindított reformok zavarták. Az, hogy nem hagyott fel a kiváltságok felszámolását és a közpénzek önkényes elosztásának a leállítását célzó terveivel. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 résztvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték. A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncsesti étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 50 ezer lejes bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt. Alin Tise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szálvamond, Szálvaszpeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. A beavatkozási pont a Kisöböl térségében kap helyet egy 50 négyzetméteres területen. A helyszínen egy stéget és 2 moduláris konténert alakítanak ki, amelyeket vízimentési felszerelésekkel látnak el. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. Az egyházi és világi felszólalók egyöntetűen kifejezték örömüket, hogy ilyen sok elhivatott, ismeretben, hitben gazdag lelkű fiatal vágyik olyan tudásról számot adni, ami az örök értékekről szól, számol be a közleményében az iskola. A szervező iskola a Kolozsvári Református Kollégium a 13 megyéből érkező 142 diák vizsgáztatásának megszervezésén túl színvonalas programokkal kedveskedett vendégeinek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a Krónika.ro, a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstott Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Zenélő köntös.
7: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.

Köszöntöm a zenélőköntös kedves hallgatóit. Tény, és azt hiszem jó lelkiismerettel és szerénységem ellenére mondhatom, hogy az általam ismert zeneszerzők közül egy sincs, aki ilyen intenzív és mély érzelmekkel közelednék az egyházi zenéhez. Írta Liszt Ferenc a Weimari nagyhercegnek, és azért idéztem levelét, mert a Liszt sorozatunk pünkösd havára eső része a zeneszerző vallásos lelkületében nyújt be pillantást. A témába vágó emlékezéseket és vallomásokat idézek fel a zeneszerző életének különböző fejezeteiből, és mivel május ugyanakkor az anyák napjának hónapja is, a zenei példákat az Ave Maria szöveg Liszt általi feldolgozásaiból válogattam. Liszt vallásos lelkületének kialakulásában döntő szerepe volt azoknak az eseményeknek, amelyek kiváltságtudatot ültettek el benne. Nem sokkal azután, hogy a gyermek megfogant, kezdetét vette az a csodálatos égi jelenség, amelyet Honoré Flaugergue francia csillagász fedezett fel 1811. márciusában, nagy üstökös néven emlegették, és rendkívüli dolgokra hivatott ember születésének előjelét látták benne. Liszt anyja a jóslatot komolyan vette, fiának is elmondta, akiben mélyen gyökeret vert és egész életében megmaradt. Liszt Ferenc gyenge és beteges gyermek volt, és mivel a csecsemő halálozás nagy arányszámú volt, szülei védőoltást adattak be neki, ami akkoriban igen radikális eljárásnak számított. Apja a következőket jegyezte fel. Miután beoltották, a fiú egy ideig hol ideges fájdalmaktól, hol láztól szenvedett, mely nem egyszer életét is veszélybe sodorta. Második vagy harmadik évében egyszer már holtnak is hittük, és megrendeltük koporsóját. Ez a nyugtalanító időszak 6 éves koráig tartott. Liszt egyébként egész életében hajlamos maradt a hirtelen lázruhamokra és váratlan rosszul létekre.

Liszt 1846-ban született Ave Maria feldolgozását hallottuk Paolo Crivellaro és a Svájci Rádió énekkara előadásában, vezényelt Diego Fasolis. Apja, aki valamikor ferences szerzetesként a papi hivatásnak akarta szentelni életét, megismertette Liszttel a katolikus vallás szimbolikus rítusait, és megmutatta neki azt a helyet a ferencesek kolostorában, ahol az első vallásos élményét átélte. Liszt azt is tudta, hogy nevét Assisi Szent Ferencről kapta. Fia tehetsége iránti felelősségérzetből Liszt Ádám a gyermeket megfelelő mesterekkel akarta tanítatni, másfelől a világnak is meg akarta mutatni, ezért beláthatatlan hosszúságú turnék vették kezdetüket. A serdülő Liszt Ferencet egyre jobban nyomasztotta a csoda gyerek szerep. Inkább lettem volna bármi a világon, mint nagy urak szolgálatában álló muzsikus, akit lenézőleg megfizetnek, mint valami bűvészt, vagy a tudós kutyát, Monitót, írta apja halála után 10 évvel. Lelki válságából a vallásban keresett kiutat, személyiségével összhangban, perzselő hőfokon. Gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza. Arra vágyott, hogy pap lehessen. Apja ellenezte, és így érvelt. A te mesterséged a muzsika. Az igaz művész útja nem távolít el a vallástól, egyesítheted egy pályán a kettőt. Szeresd Istent, légy jó és őszinte, hogy egyre magasabbra hágj a művészetedben. Te a muzsikáé vagy, nem az egyházé.

Az elhangzott Ave Mariát Liszt az 1860-as években komponálta, amikor meghiúsult a Karolinzuszány Wittgenstein hercegnővel kötendő házasságának kísérlete, Dániel fia meghalt, és lánya Blandine is elhunyt. A művet Die Glocken von Rom, vagyis római harangok néven is ismerik, mi Balázs János előadásában hallottuk. Apja 1827-ben bekövetkezett halála után, anyja is Párizsba költözött, Liszt felhagyott a nyilvános zongorázással, és megélhetésüket zenetanárként biztosította. Tanítványa lett 10. Károly kereskedelmi miniszterének szépséges 17 éves lánya is, aki iránt hamarosan szenvedélyes érzelemre lobbant. A zongoraleckéket felügyelő anyát annyira elbűvölte Liszt személyisége, hogy a fiatalok joggal remélhették, hogy pártolni fogja szerelmük házasságban való kiteljesedését. Ám a hölgy váratlanul elhunyt, az apa pedig rangon alulinak tartotta a kapcsolatot, és Lisztet igen megalázó módon kitiltotta a házukból. A kényszerű elválásba a lány, Caroline de Saint-Cricq, belebetegedett, Liszt pedig idegösszeroppanást kapott, és vallásos önkívületbe esett. Naponta gyúnt, és több órán át térdepelt a Saint-Vincent-de-Paul templom kövén. Felvételét kérte a papi szemináriumba. Gyóntató papja Bardin abbé beszélte le szándékáról. Korának szellemi vezetőjeként ő indította el Lisztet azon a keresési úton, amely Lamennais abbé és Saint-Simon tanain keresztül vezetett el végül a hit megélésének személyes formájáig. A következő Ave Maria tisztelettel adózik a témának, ugyanakkor megmutatja, hogy ezt korának legnagyobb zongoristája írta.

Philip Thomson előadásában hallottuk Liszt Ferenc Desdur Ave Mariáját. 1856-ban az esztergomi mise betanítása miatt Liszt hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, ekkor kérte felvételét a Ferencesek világi rendjébe. A pesti Ferencesek Lisztet 1857-ben fogadták konfráterükké, a szekszárdi August Antallal és Karácsonyi Guido gróffal egyszerre. 1865-ben felvette a négy alsóbb egyházi rendet, ami kisebb liturgiai szolgálatokra is feljogosította. Ettől fogva mindig reverendát viselt, kívánsága szerint ebben is temették el. Így vallott: beléptem az egyházi rendbe, de semmi esetre sem a világ iránt táplált megvetésből, vagy még kevésbé, mert rávontam a művészetre. A katolicizmushoz való vonzalmam a gyermekkorom óta jelen van, és mára állandóan jelenlevő és uralkodó érzés lett. Kolostori szállásán a Madonna del Rosarión 9. Pius pápa is meglátogatta, és kedves palesztrinájának nevezte, akihez hasonlóan Liszt is szívesen lett volna karnagy a Vatikánban. Tanulmányozta Palestrina stílusát, valamint a Gregórián zenét, mert tervei közt szerepelt az egyházi zene megreformálása. De a történelmi helyzet nem tette lehetővé a megújulást. Beszédes számadat, hogy a Humphrey Sherley által 1966-ban összeállított jegyzékben 65 eredeti egyházi kórusmű szerepel. Mielőtt befejeznénk a műsort, illendő megemlíteni Liszt legismertebb egyházi műveit is. Ezek a Krisztus oratórium, a Via Crucis Passio, az esztergomi mise, a magyar koronázási mise, a szekszárdi mise, vagy másképpen férfikari mise, és a Szent Erzsébet legendája.

0: Philip Thompson előadásában Liszt 1881-ben komponált Ave Mariája hangzott el. A Liszt Ferenc sorozat harmadik része ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: hírek.
1: Drágos Pöszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba, egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig, vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Pöszláró szerint a politikai válságot előidéző peszedét nem Bolozsán személye, hanem a miniszterelnök által elindított reformok zavarták. Az, hogy nem hagyott fel a kiváltságok felszámolását és a közpénzek önkényes elosztásának a leállítását célzó terveivel. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 részvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték. A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncsesti étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 50 ezer lejes bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt. Alin Tise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegély nyújtópont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szálvamond, Szálvaszpeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumán nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. A beavatkozási pont a Kisöböl térségében kap helyet egy 50 négyzetméteres területen. A helyszínen egy stéget és 2 moduláris konténert alakítanak ki, amelyeket vízimentési felszerelésekkel látnak el. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. Az egyházi és világi felszólalók egyöntetűen kifejezték örömüket, hogy ilyen sok elhivatott, ismeretben, hitben gazdag lelkű fiatal vágyik olyan tudásról számot adni, ami az örök értékekről szól, számol be a közleményében az iskola. A szervező iskola a Kolozsvári Református Kollégium a 13 megyéből érkező 142 diák vizsgáztatásának megszervezésén túl színvonalas programokkal kedveskedett vendégeinek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstott Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmarad. Már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés hallgatóit. A mikrofonnál Pilbát Kincső. Mai adásunkban a protestáns felekezetek országos olimpiáján készült összeállításunkat hallhatják, ahol diákokkal és tanárokkal beszélgettünk, ezt követően a Juppi Camp mindennapjairól, önkénteseiről és a közelgő táborokról hallhatnak egy beszélgetést. Tartsanak velünk! Első témánk a protestáns felekezetek országos olimpiája, amelyet 12 év után újra a Kolozsvári Református Kollégium szervezett május 7 és 9-e között. A szervezők a versenyfeladatok mellett színes, hit és közösségépítő programokkal várták a diákokat. Telegdi István iskolalelkész a Farkas utcai megnyitó ünnepségen a programsorozatot ismertette.
1: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal, igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, a utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági állítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet, ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
0: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
2: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
3: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
2: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom, 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
3: És mit üzen a versenyzőknek?
2: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
0: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpián résztvevő diákokkal és tanárokkal a Farkas utcai megnyitó ünnepségen az országos szakasz élményéről beszélgettünk.
4: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
3: És hogyan készültél?
4: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
3: És mit vársz ettől a szakasztól?
4: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
3: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
4: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt, és magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
5: A református kollégiumból jöttem, Sipos Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
3: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
5: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
3: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
5: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
3: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
5: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
3: És retérnék a közelgő pünkösdre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
5: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
3: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
6: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendővel tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
3: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
7: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
8: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
0: Az olimpiát május 9-én a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében zárták. Az ünnepségen arról is beszéltünk a diákokkal, hogyan érezték magukat az elmúlt napokban.
3: Milyen érzés volt felkészülni az országos szakaszra?
9: Mivel én teológiás vagyok, így 30 tételünk volt, ami elég sok volt, és eléggé nehéz volt összeegyeztetni az iskolai teljesítménnyel, de jó érzés volt megtanulni, és minden történetben valami többet belelátni minden olvasás után.
3: És volt-e kedvenc történeted a felhagyottak közül?
9: Igazából több is volt, amelyiket könnyebben tanultam, meg azt jobban kedveltem.
3: Illetve neked mi volt a kedvenc tevékenységed?
9: Nekem a kedvenc tevékenységem az a városnézés végén volt, amikor meglátogattuk azt a kilátót.
10: Bartha Eliza vagyok, Besztetlen Aszódnak az André Mürés Enőfő Gimnázium iskolájában jöttem, és nagyon jó érzés volt itt lenni ezen a három napon.
0: Milyen programokon vettetek részt, illetve hogyan éltétek meg azt, hogy a versenyen túl ilyen közösségépítő, akár hitépítő programokat szerveztek nektek?
10: Hát nekem nagyon tetszett, hogy nem csak a versenyről szólt ez az egész, hanem a közösségről. Volt például egy interaktív városnézés, ahol több csapatra osztottak fel minket, úgyhogy nem ismertünk a csapatokat, és keveredtek a megyék. Az nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy több mindenkit ismerhettem meg. A városnézés kicsit hosszadalmas volt és fárasztó. Interaktív rész alatt azt értették, hogy volt pár olyan tevékenység, hogy fényképeket kellett készítsünk egymással.
0: Illetve milyen volt a maga a verseny, milyen tételeket kaptatok, vagy nehéznek találtad de azt a részért?
10: Hát a tétel részét annyira nem találtam nehéznek, de könnyűnek sem. Szerintem egész jó tételeket kaptunk most ebben az évben. Nem tetszettek a történetek.
0: Téged kérdezlek most, hogy így folytassuk a tételekről.
11: A nevem Ince Barbara Klára, és Besztetről érkeztem az André Mürés János Főgimnáziumból. Én elég sokat tanultam, próbáltam szóról-szóra, hiszen ez is az egyik elvárás, hogy minél pontosabban tanuljuk meg a történeteket, ahogy a Bibliában írja. Olyan tételeket kaptunk, hogy én nem számítottam rá. Eléggé meglepőek voltak, de szerintem jól teljesítettem.
0: És volt-e kedvenc tételed a felhagyottak közül?
11: Nyilván tanultunk Ószövetségből is, és Új Szövetségből is, így mint 11-es. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Új Szövetség sokkal inkább magaménak érezhető. Tehát azok tetszettek jobban.
0: Programsorozatok hogy teltek a versenyen túlmenően?
11: Elég jól éreztem magamat, és szerintem nagyon felemelő érzés az, hogy ilyen fiatalok között lehetünk mai világban, mert hogy nagyon a generációnk elfajult, én azt kell, hogy mondjam. És igen, felemelő az az érzés, hogy ilyen komoly fiatalok között lehetünk, és komoly témákról érdeklődünk mind, és mindegyikünket ez mozgat meg.
12: Mózes Hanna Rebekának hívnak, a Marossárpataki Adorjáni Károly általános iskolába jövök, és nagyon-nagyon jó érzés volt ide kijutni.
0: És milyennek találtad a tételeket?
12: Hát igazából elég nehéz volt, de meg lehetett írni.
0: És hogy tetszett neked az, hogy a versenyfeladaton túl voltak ilyen interaktív, közösséghitépítő tevékenységek?
12: Nagyon tetszett, nagyon változatos és nagyon jó programok, csapatépítő programok voltak, és tényleg nagyon szépek voltak a koncertek, az előadások is. Úgyhogy így összességében nagyon-nagyon tetszett az egész, és nagyon-nagyon jól meg volt szervező, úgyhogy gratulálok a szervezőknek.
13: A nevem Ónia Dórián, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból jöttem. Élménynek nagyon jó volt, rengeteg új ismeretet szereztem, rengeteg új barátot szereztem. A hangulata is nagyon jó volt az egésznek, összességében szerintem megérte eljönni, ilyen emberek között meg ilyen helyzetben fellépni.
0: És milyennek voltak a tételek, milyennek találtad?
13: Közepes volt. Az első tétel szerintem elég könnyű volt, a második is, a harmadik okozott kicsit több gondot, szerintem az én nézőpontomból most így 12 teológia osztályban. A téma, amit kaptunk, picit nehéz volt, meg teológiai szempontból bonyolultabb is, de meg lehetett csinálni.
0: És mi volt ez a téma?
13: A lábmosás története.
0: El tudod mondani röviden, hogy hogy kellett ezt kivitelezni?
13: A harmadik tétel úgy áll össze, hogy van két része. Az egyik a bibliai szöveg, a maga a bibliai történetnek a pontos ismerete, a második része pedig egy személyesebb élettapasztalatokra épülő rész, amelyben érvelni kellett és személyes tapasztalatokat felhozni. Most ennél pont a hatalomról, a zalázatról kellett beszélni, abban, hogy hogyan viszonyulnak a mai fiatalok a szolgálathoz, hogy milyen nehézséget jelentett ez nekik a mostani szemmel nézve.
0: És te hogy gondolod, hogy hogyan viszonyulnak a mai fiatalok?
13: Én személy szerint könnyen viszonyulok ehhez, mivel az iskolákban lehetőség van arra, hogy templomi áhítatot tartsunk iskolai órák keretén belül, ezért nekem ez megszokottabb környezet. Véleményem szerint nehéz a mai fiataloknak felvállalni a véleményüket, mert félnek attól, hogy mik a következmények, milyen hatást gyakorolnak a többiekre, vagy esetleg, hogy milyen visszajelzést kapnak, hogy félnek attól, hogy elítélik őket, vagy milyen benyomás kelt az, amit ők mondanak.
3: És van-e kedvenc bibliai történeted?
13: Nem tudom, ha választani kéne, melyiket választanám, de ha általánosíthatok, akkor inkább azt mondanám, hogy az Ószövetség közelebb áll hozzá, mint az Új Szövetség, és inkább azok a történetek fognak meg, mivel jobban átérzem.
14: Hát szerintem nagyon jó dolog ez a vallásolimpiász, mert meg tudjuk mutatni, hogy mi mit tudunk, és hogy nagyon értelmes a tétel, amit feladnak. Nagyon vidám voltam a teszt alatt, mert éreztem, hogy van egy ilyen jó érzés bennem, hogy itt tudok lenni, és ilyen kiemelt vagyok a többiek között.
3: És hogy érezted magad a programokon?
14: Jó volt minden, nagyon, hát úgy éreztem, kicsit sűrűn voltak a dolgok, de jó volt minden.
0: Lukács Olga dékán, a Vallásolimpia Központi Bizottságának elnöke a versenyt méltatta.
15: Hát, hogyha ezt a tárgyversenyt jellemeznem kell, akkor először is én úgy érzem, hogy azon túlmenően, hogy egy olyan tantárgyról van szó, amely benne van a tananyagban, a közoktatásban, ezen túlmenően ez egy olyan lehetőség, amely teljesen más, mint általában más tantárgyak esete, mint a matematika, történelem, vagy természettudomány, vagy minden bizonnyal oda is elmennek a diákok, de valamiért külön szeretnek ezekre az alkalmakra is eljönni, mert ez nem teljesen egy olyan versenyjelleg, hanem ez a léleknek a együttese. Valahol egy ilyen vallásolimpiászon a lélek szokott megszólalni, hiszen itt nem csupán a tudást mérjük, hanem valami olyasmit is, amit megtapasztalunk, amit nehéz pontokban vagy helyezésekben kifejezni. Itt más a légkör, érezhető a szeretet, az egymásra figyelés, a csendnek a mélysége, az imádságban a jelenléte Istennek, érezhető az a spirituális többlet, amelyet nem lehet mesterségesen létrehozni, mert itt egy ilyen vallásolimpiászon Isten lelke munkája az, ami jelen van elsősorban.
3: Hogyan összegezni, hogy teljesítettek a diákok?
15: A bizottság tagjait kérdeztem több alkalommal is, főleg amikor javítottak, és ugye bementem elnökként a tantermekbe, hogy lássam, hogy halad a munka. Hát csak úgy szuperlatívuszokban beszéltek arról, hogy ez egy olyan év, amikor mindenki nagyon jól felkészült, tehát mindenki magából a legjobbat adta, és nagyon komolyan vették. Úgy a Biblia ismeret elsajátítását, mint azt az elmélyülést a Szentírásban, amely a harmadik pontban domborodik ki még inkább, ennek a lehetőségét abban tudják még inkább kiélni.
3: És lenne valamilyen üzenete a diákoknak?
15: Az üzenet, hogy maradjanak meg olyanok a lelkükben, amilyenek most. Emlékszem arra, amikor én 14 éves voltam, és akkor tértem meg, akkor annyira mélyen hittem, egy olyan első zsenge érzés volt bennem, ezért én mindenkinek arról beszéltem, hogy milyen csodálatos Jézus tanítványának lenni. Na most ezt éreztem meg, hogy egy ilyen világban, amelyben a hajtás van, a pénzorientáció, az anyagi orientáció, ezek a diákok, akik itt voltak, Isten igével foglalkoztak. Tehát én mindegyikben azt éreztem, azt az első zsengét, és olyan jó volt újra átélni azt a lelkesedést, azt az elköteleződést, amit 14 éves koromban megéltem, és ezt látom. Ez maradjon meg, vagy adja jó Isten, hogy tudják ezt a lelkületet megőrizni a továbbiakban is.
0: Végül a díjkiosztó után néhány nyertessel is sikerült beszélgetni.
16: Kalissára vagyok, 12 A osztályos diák, teológia osztályból, a Kolozsváró Református Kollégium diákja vagyok, és számomra egy nagyon felemelő élmény volt továbbjutni ezen az olimpián az országos szín,

0: elképesztően sokat tanultam. Reggeltől estig volt olyan, hogy éjszakákon át tanultam. Nagyon sokat köszönhetek a felkészítő tanáraimnak, Telegdi Istvánnak és Péter Csaba tanárúrnak, akik felkészítettek, és akik jó tanácsokkal láttak el engem, és ők segítettek abban, hogy felkészüljek.
1: És milyen érzés ezzel az első díjjal elhagyni a versenyt?
0: Elképesztően boldog vagyok, és egy álmom vált valóra. Úgy érzem, hogy az Isten munkálkodik az életemben, és látom azt, hogy ő neki terve van velem, és egyre tisztább előttem az út, amit a jó Isten előkészített nekem, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon fantasztikusan érzem magam, energetikusan.
2: Én Nagy Balázs vagyok, Kézivásárhelyről jöttem, és elég jól éreztem magam.
1: Van-e kedvenc bibliai történetet?
2: Olyan konkrét kedvencem nincs, de Mózesnek a történetét azt szeretem.
1: És milyen érzés, hogy dicséretben részesültél?
2: Jó érzés, kicsit van egy ilyen vágyam afelől, hogy többet is elérhettem volna, de amúgy nagyon hálás vagyok.
1: És milyennek találtad a tételeket?
2: A tételeket szerintem vagányok voltak, sokat lehetett írni róluk, jó érdekes témákban kaptunk tételeket.
3: Nekem nagyon jól esett, mikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, mivel még soha idáig nem jutottam el. Az évek alatt mindig csak sajnos a másodikig, de most végre meg tudtam mutatni, hogy meg lesz ez is.
1: És milyen érzéssel tölt el ez az első hely megszerzése?
3: Mindenképp felemelő, és nagy dicsőség azért, hogy városszerte azért meg tudtam mutatni, hogy én is tudok valamit, és így büszke is vagyok magamra emiatt.
1: És volt a kedvenc programod az elmúlt napok során?
3: Nagyon tetszett a városnézés, mivel nagyon különlegesen meg volt oldva ez az egész. Ilyen játékszerűen mégis tanultunk, és be tudtuk járni Kolozsvár szép helyeit.
4: Adásunk második felében a Juppie Camp mindennapjairól, önkénteseiről és a közelgő táborokról beszélgetünk. Riporter Bálint Enikő.
5: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójában. Többször volt már szó a Juppiról, Juppie önkéntességről, Juppie táborról, de talán ilyen hosszasabb beszélgetésre még nem került sor mostanában. Kingához szólnék először is, hogyan ismerkedtél meg egyáltalán te a Juppival?
6: Sziasztok, én is köszöntelek titeket, és örülök, hogy itt lehetünk. Én a juppis történetem az nagyon rég kezdődött, valamikor azt hiszem 10-es lehettem, és az egyik segesvári ismerősöm mesélte, hogy most volt egy nagyon vagány táborba, és akkor megkerestem, tehát 10-esen még annyira nem tudtam volna önkénteskedni, mert hogy van egy ilyen minimum 20 éves kell legyél, hogy önkénteskedhess, és akkor ez nem 2011-ben lehetett, igen, és akkor teltek múltak az évek, amikor 20 éves lettem, akkor pont úgy alakultak a nyarak, hogy mindig valami más volt, és végül 2019-ben eljött az a pillanat is, amikor önkénteskedhettem, és akkor jelentkeztem házi manónak, vagyis a gyerekekkel voltam egész nap, és egy hihetetlenül jó élmény volt, és akkor azóta ott vagyok önkéntesként is, de munkatársként is.
5: Igen, azóta munkatárs is vagy, és egyben szervező is. Milyen ez a szervezői szolgálat, feladat?
6: Igazából, amit én szervezek, az a táboroknak a kommunikációja. Hát, hogy így abban segítem elő az egyesületet, hogy akkor a táboroknak a híre az eljusson minél több emberhez, de ehhez egy csapattal dolgozunk együtt, tehát nem én vagyok az egyedüli, és a táborok szervezésével összedolgozunk a gyerekszervező osztállyal, meg az önkéntes szervező csapattal, úgyhogy ez egy ilyen közös munka, amit egész évben csinálunk, de igazából ilyen nagyon intenzíven, így január, február, márciusban ezt a promoválási részét.
5: Pont erre az egész évi munkára vagyok kíváncsi, hogy mi áll a háttérben, hogyan áll össze ez nálatok, hogy történik.
6: Ez egy tényleg egy nagyon hosszú folyamat, és egy intenzív folyamat, még akkor is, hogyha persze vannak intenzívebb periódusok, de azért egy tábornak a szervezése az nagyon sok kis elemből áll össze. Onnan, hogy akkor a táborhelyjel való egyeztetés, a gyerekeknek a toborzása, az önkénteseknek a toborzása, a szponzoroknak a toborzása, mert hát ugye ezeket valamilyen pénzből fedezni kell, és mi a résztvevőktől nem kérünk sosem pénzt, tehát a táboraink ingyenesek, úgyhogy össze kell szednünk az anyagiakat, és azon kívül meg persze rengeteg figyelmet fordítunk az önkénteseknek a képzésére, pont most lesz hamarosan az a hétvége, ahol az idei önkénteseket betanítjuk arra, hogy mit is jelent juppis önkéntesnek lenni,

0: Aztán jön a nyári időszak, ami ugye a tábori időszak, utána meg az ősszel vannak az önkéntes találkozó, meg a csapatunkon belül a stratégiai megbeszélések, az operacionális megbeszélések, tehát amikor így kielemezzük az elmúlt évet, és megtervezzük a következőt. Tehát, hogyha igazából van egy ilyen kiszámíthatóság, és egy ilyen körforgása az egésznek, de mindig vannak új dolgok, új pályázatok, amikre pályázunk, új emberek, akikhez el kell érjünk. Úgyhogy annak ellenére, hogy ismétlődik, vagy hogy van egy kiszámíthatósága, én úgy gondolom, hogy még mindig tud újat és izgalmakat hozni.
1: Mondtad az önkénteseknek a képzését. Hogyan lehet valaki önkéntes, hogy kerülhet be hozzátok?
0: Az, hogy jelentkezik, az már feltételezi azt, hogy bizonyos értékei vannak, tehát, hogy bizonyos dolgokat szeret, például ért a gyerekekhez, vagy szeret bizonyos tevékenységeket végezni, vagy van egy ilyen hajlama, hogy akkor ő segítsen, vagy egyszerűen csak kíváncsi valami újat kipróbálni, és akkor jelentkezési űrlapon már pár ilyen kérdésre kell válaszolni, meg arra is, hogy esetleg milyen szerepben látnád inkább magad, mert többféle szerepek vannak. És utána van egy interjúzási folyamat, ahol az önkéntes toborzó csapatból pár kollégámnak van egy beszélgetése, aztán az egy lesz egy kiértékelése, és hogyha minden rendben van, akkor bekerülhet az önkéntes csapatba.
1: Jelenleg hány önkéntesetek van eddig?
0: A Juppi 2011-ben alakult, és azóta rengeteg önkéntessel dolgoztunk együtt. Közel 1700 önkéntessel dolgoztunk együtt eddig, és ebből rengetegen vannak, akik több éven keresztül önkénteskednek, de olyanik is vannak, akik csak egyszer, viszont az nagyon-nagyon jó érzés tudni, hogy vannak olyan önkéntesek, akik 2011 óta velünk vannak, de olyanok is, akik már 10 éve, 5 éve, 2-3 éve, tehát hogy... Hogyha valaki ebbe a műfajba beleszeret, akkor eléggé hűséges tud maradni.
1: És itt ül velem egy olyan személy, aki ebbe a műfajba bele is szeretett, önkéntes is egyben. Hogyan kerültél a táborba? Vagy egyáltalán, hogy önkéntes legyél?
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! A fiam által kerültünk közel a Jupihoz, mivel 2019-ben diagnosztizálták decemberben a diabétesszel, és igazából nem tudtunk még semmit az egész történetről, meg így, hogy miből áll, és kihez lehet elsősorban fordulni. Nyilván tudtuk azt, hogy egy orvost kell keresni, az az első lépés, és akit találtunk valahogy nagy nehezen, elvállalta, hogy foglalkozik Milánnal, mint pácienssel. Dr. Lőrinci Krisztina, diabetológus, akkor még nem volt kiskorú páciense, de elvállalta Milánt, mert nyilván meg lett az engedélye, és ő volt az első páciense, úgy tudom, és ő javasolta legelőször a Jupi tábort nekünk, és úgy általa, hogy ő is önkénteskedett pár a Jupiban, és akkor így kezdtünk kutakodni, hogy mi is ez a Jupi, hogyan is lehet hozzájuk közel férkőzni, vagy hogyan lehetne velük összeismerkedni, és 2021-ben vettünk részt, mint résztvevők családi táborban. Akkor négyen voltunk, a harmadik gyerekünk, a kisfiú, még pici volt, egy éves, nem vittük magunkkal, úgyhogy Milán volt, és a testvére Lilla, és így egy olyan nagyon jó közösség kovácsolódott össze ott a táborban, mint egy zöld csapat, ahova be voltunk osztva több család, hogy otthoniasnak, családiasnak éreztük az egészet, és akkor így a tábor előremenetele és ideje alatt fogalmazódott meg bennem az, hogy olyan szuper dolog. Ez egy olyan jó érzést töltött el, hogy gondolnak az ilyen családokra ilyen szempontból, hogy nagyon új dolog egy családban egy diabéteses gyereknek az állapota, és hogy milyen élete lehet ezután, és úgy rávilágítottak, hogy teljesen normális élete van a családnak, a gyereknek. Nyilván oda kell figyelni sok mindenre, de minden úgy zajlik, ahogy eddig, és teljesen természetesen lehet ezt venni. És így alakult ki bennem, hogy elmúltak azok a félelmeim, ami addig tartott, és nagyon jó pszichológusok is, felnőtt manoknak nevezzük ezt a táborba, akik a szülőkkel foglalkoznak, inkább ilyen játékos tevékenységben lehet gondolkodni. Felnőttként úgy játszottunk, mint a gyerekek, nagyon jó érzés volt, és ez egy igazi terápia volt számomra. És akkor itt jött be a gondolataimba, hogy hát ezt valahogy meg kéne háláljuk a Jupinak, hogy ezt megszervezte nekünk, meg ehhez mi hozzájuthattunk úgymond ingyen, mert ingyenesek a táborok, és akkor már eldöntöttem, mire hazamentünk a táborból, hogy akkor jövőre jelentkezem, mint önkéntes. onnan tartott, 2022-ben voltam először önkéntes, a tavalyig, úgyhogy már negyedszerre is voltam, az idén sajnos nem tudtam jelentkezni más családi okok miatt.
1: És mennyire tudod ezt elhatárolni a családtagjaitól, és hogy csak te ott vagy, mint segítő a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, családoknak, és közben meg ott van a ti családi életetek is.
2: Igazából ez egyszerű, ez csak elhatározás kérdése, és a másik dolog, hogy az önkéntesek a táborban nem használnak telefont. Le is van téve az önkénteseknek a telefonjuk a szobáikba, és akkor így kizárjuk teljes mértékben ezeket a gondolatokat, hogy vajon mit csinál a család. Ott van egy másik csapat gyerek, akivel folyamatosan foglalkozni kell, játszani kell, figyelni rájuk. Tehát igazából mielőtt belépnék a tábor kapuin, akkor tudom, hogy a gyerekem biztonságban van otthon. Hálásak vagyunk a nagyszülőknek, hogy teljes mértékben mellettünk állnak, és nagyon sokat segítenek a felügyeletben, és ott tudom, hogy a gyerekek jól vannak, így nyugodtan tudom vállalni azt a szerepet, amire vállalkoztam. Úgyhogy, mikor bementem a Juppi kapuin, akkor teljes mértékben átadom a Juppi szellemiségnek magam.
1: És milyen feladataid voltak, milyen manói teendőid?
2: Házi manónak én úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb szerep, mivel nekem nagyon kézenfekvő van három gyerekünk, úgyhogy otthon vagyok az ilyen gyereknevelésben, meg az ilyen babusgatásban. Szívem szerint a kisebb korosztállyal dolgozok együtt, és ez meg is van kérdezve a felvételi kor, tehát amikor van a Juppis önkénteseknek a megismerkedése, a kikérdezése ilyen szempontból, akkor be lehet jelölni, hogy milyen korosztállyal dolgoznál szívesebben, és én házi manónak jelentkeztem elsőre, másodikra is, második évben is házi manónak, és akkor, mivel hogy nagyon szeretek vezetni, akkor harmadik évben megkérdezte az egyik önkéntes vezető, hogy nem-e vállalnám el a beszerzői szerepet, mert nem találnak beszerzőt. Mivel tudják, hogy szeretek vezetni, és van tapasztalatom, akkor bevállaltam így elsőre. Nyilván, hogy úgy lelkileg nem arra készültem, amikor jelentkeztem harmadik évben, de annyira beleszerettem ebbe a mozgalmas szerepkörbe, hogy negyedik évre is a beszerzői szerepre jelentkeztem. És az úgy nekem nagyon tetszik. Tehát, mint házi manó, ott vagyok a gyerekek mellett folyamatosan. Éjszakai műszak is van a Juppiban, önkénteskedés. Éjszaka is felügyeljük a gyerekeket, nem csak a napi tevékenységeken. Viszont a beszerzői szerep ez olyan, hogy amire éppen szüksége van a gyereknek, vagy a kisétkezések, az ilyen uzsonnák, vagy egy gyógyszer hiányzik, vagy be kell szerezni valamit az irodába, vagy bármi étrendről, vagy irodai kellékről legyen szó, akkor azt a beszerző elmegy tábor helységéről a legközelebbi kisvárosba is beszerzi. És akkor ez ilyen napi, olyan akár 50 kilométeres távolságot is jelent. Én ezt nagyon szeretem. És utána pedig ott vagyok a gyerekekkel. Tehát amikor befejeződött ez a szerepkör és a feladataimat elvégeztem, akkor nyilván csatlakozom a színcsoportos csapatomhoz, a gyerekkorosztályhoz, ahova tartozom, ahova be vagyok osztva. És onnantól egész estig akkor a gyerekek mellett vagyunk és játszunk, és mire van szükség éppenséggel.
1: És ezekben az időszakokban ott voltál melletted Milán?
2: Egy táborba soha nem jelentkeztünk, és pedig pont az miatt, mert én úgy képzeltem el, hogyha ő jelen van, akkor az én fókuszomat is elveszi, és neki se olyan élmény a tábor, ha tudja, hogy ott van az édesanyja. És akkor nem azt az élményt éli meg, gondolom, meg nem úgy viselkedik se, ahogy egyedül a táborban. És akkor ezt úgy alakítottam, hogy ha ő megy, jelentkezik a kamasztáborba, akkor én egy másik táborba jelentkezem, hogy ne legyünk egy időben ugyanott. Amikor együtt voltunk, az mint családi résztvevő a legelső táborban volt.
1: Önkéntesként, nem tudom ez mennyire szabályos, sikerültek kialakítani személyes kapcsolatokat a családokkal, vagy tartjátok-e a kapcsolatot?
2: A táborban ez egy olyan szabályunk van, mint önkéntesként, hogy bármennyire közel kerülünk a családhoz, barátság alakul ki, avval a feltétellel adhatjuk meg a telefonszámunkat, vagy adjuk meg a telefonszámunkat, hogyha elkérik, vagy biztosak vagyunk benne, hogy szeretnénk további kapcsolatot tartani velük. Vagy hogyha bejelölnek mondjuk egy médiás platformon, akkor esetleg eldönthetjük, hogy visszaigazoljuk, mint barát, vagy elutasítjuk, és ez a személyes jogunk, tehát a táborba önkénteskedünk, viszont azon kívül megtarthatjuk a személyes szféránkat, viszont, mint résztvevő alakult ki olyan barátság és csoport, ez a legelső táborunkban, ahol a családi táborban az összes színcsoportban levő családdal tartjuk a kapcsolatot azóta is. Visszajártunk, amikor még megszervezték a Tekerj egy jó célért programot, és beneveztünk, mint család, és akkor ott találkoztunk, vagy ha vásárhelyen járunk, akkor írunk nekik előtte, hogy megyünk, van egy hétvégénk vásárhelyen, hogyha van kedvetek, találkozzunk, és így összeverődik megint a kis csapatunk, és néhányal volt, hogy találkoztunk utána is. Tehát mint résztvevő, igen, tartjuk a kapcsolatot más családdal.
1: És már szó esett többször is a táborokról. Az idén milyen táborok lesznek, és hol?
0: Az idén az összes táborunk Székelyvarságon lesz. 4 tábort szervezünk, júliusban, meg augusztusban, és van egy táborunk, a családi tábor, ez a diabéteses kisgyerekeknek és családjaiknak persze, ez július 14 és 17 között. Aztán van a testvértáborunk, ahova a rákbeteg és más krónikus betegségekkel élő gyerekeket és testvéreiket várjuk, ez július 20-23-a között. Aztán van a családi táborunk a rákbeteg és más krónikus betegségekkel élő kisgyerekeknek, vagyis 0 és 10 év között, és ez augusztus 19 és 22-e között. És aztán van a kamaszoknak, a diabéteses kamaszoknak szervezett tábor, vagy az egyéb krónikus betegségekkel élő gyerekeknek és kamaszoknak szervezett tábor, ez augusztus 25 és 29-e között.
1: És gondolom már javában zajlik a jelentkezés, vagy már megvannak azok a családok meg résztvevők, akik ott lesznek veletek.
0: Még egy hónap van addig, amíg a családok és a gyerekek és a kamaszok jelentkezhetnek, úgyhogy, hogyha valaki szeretné és szükségét érzi, akkor ajánlom, hogy lépjenek fel a yuppicamp.ro oldalra, és ott minden információt megtalálhatnak, jelentkezhetnek a weboldalon keresztül, vagy megkérdezhetik a kezelőorvosukat, hogy hogyan lehet jelentkezni, úgyhogy tényleg mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezzen és hogy jöjjön.
1: És itt van velünk Milán is, aki résztvevő volt többször is a táborban. Nem tudom, mennyire frissek az emlékeid a legelső táborról, amikor oda kerültél. Mesélnél róla?
3: Igen, sziasztok! Én, ha jól emlékszem, 2021-ben volt az első táborom, amikor is családdal mentünk oda, és azt onnantól megegyezni, hogy egy ilyen különlegesebb pólót kaptunk, egy 10-es volt a Juppi felirat mellett, mert az volt a Juppinak a 10. születésnapja.
1: Milyen tevékenységek voltak?
3: Hát, hogyha jól emlékszem, volt ijászat, lovaglás, mászás, de az nem biztos, lehet, hogy összekeverem másik táborral, evezés.
1: Szereztél-e barátokat, kapcsolatokat?
3: Szereztem, mondhatni, volt egy pár barátom, volt, amelyikkel még egy kis ideig tartottam a kapcsolatot is, azután elszakadtunk, vagy kevesebbet beszéltünk, de ott per pillanat több emberrel is jó kapcsolatba kerültem.
1: Mesélj a legutóbbi táborodról.
3: Én a legutóbbi táboromat mondanám a legjobb táboromnak, ha jól tudom, 2 évvel ezelőtt volt, amikor kamasztáborba mentem, és ott már eléggé idősnek éreztem magam ahhoz, hogy így egyedül elmegyek táborba, mert ugyanis az előző kamasztáboromba, ami azelőtt volt, abban nagyon honvágyam volt, és időközben így rájöttem, hogy nem vagyok eléggé felkészülve arra, hogy én egyedül menjek el ilyen helyekre. De most így az utolsóban nagyon-nagyon jó emlékeket szereztem, találkoztam olyan barátaimmal, akikkel még az előző kamasztáboromban találkoztam, és ez volt az egyik legjobb része, hogy újra így egymásra találtunk, és akkor így megbeszéltük az elmúlt éveket, hogy mik történtek. És igazából nagyon hamar eltelt, mert ez egy olyan tábor, ami nagyon sok élményt tud adni az embernek, és biztos vagyok benne, hogy kevesen próbálták azokat a dolgokat, amiket ott mutatnak.
1: Tudnál mesélni a betegségednek a nehézségeiről? Mi az, ami nehézséget okoz? Jelenleg.
3: Jelenleg? Én így már megszoktam és elfogadtam, hogy mi van. A nehézséget okoz az, hogy figyelmetlen vagyok, és nem szoktam odafigyelni a cukromra, tehát, hogy én megeszek úgyis dolgokat, hogy előtte ránézek, vagy nem is nézek rá, inzulint azt is úgyis beadom, de már nem fektetek annyi időt bele, vagy olyan hangsúlyt, hogy ez most olyan fontos dolog lenne, pedig tudom, hogy az, csak így idővel így már meguntam, és nem jön, hogy megcsináljam.
1: Mi az, amire megtanított akár a tábor, vagy a betegséged?
3: Hát így először így azt tudnám mondani, hogy még az elején nem gondoltam volna, hogy ilyen rossz dolog történhet velem. Én ezt úgy fogtam fel, hogy pont Mikulás után voltam, és akkor kerültem be cukorbetegséggel kórházba, és akkor én nagyon rosszul viseltem, hogy az édességekkel mi lesz. És azelőtt én nem gondoltam bele, hogy vajon másnak milyen rossz lehet ugyanezzel a betegséggel, vagy akár mással is.
1: Úgy érzed, hogy kitartóbb lettél?
3: Szerintem sokkal kitartóbb lettem azóta, amióta ez így megtörtént velem.
1: Miért ajánlanád másoknak is ezt a tábort, akik még akár nem hallottak róla, vagy nem voltak, vagy nincsen bátorságuk elmenni?
3: Én azért ajánlanám ezt a tábort másoknak is, mert ez egy nagyon-nagyon vagány élménytábor. A családi táborba szerintem akármikor lehet menni, az egy olyan dolog, hogy már fiatal kortól is egy ilyen tökéletes, úgymond tökéletes tábor, mert a családjuk úgyis ott van velük, és akkor nincs honvágyuk, mert így megvan az az érzés, hogy biztonságban vannak, és nem történhet velük semmi, és ugyanolyan programok vannak, és ugyanolyan szuper elfoglaltság minden, mint kamasztáborban, csak a kamasztábor az így, vannak olyan emberek, akiknek így nehezükre esik eleinte, és csak egy bizonyos kor fölött mennének, mint például én is. Én ezért mondanám ezt így a nehezebbik döntésnek, de a kamasztábor, hogyha így felkészültél rá, és tudod, hogy nagyon sok barátra szertehetsz, és hogy már tudod, hogy milyen a tábor maga, akkor nagyon ajánlom, mert az szerintem sokkal jobb, hogy ott egyedül vagy akármiről le tudtok beszélgetni barátaitokkal, hogyha megismerkedtek akárkivel, és este nagyon jókat lehet beszélgetni ott lefekvés előtt, mikor már a szobánkban vagyunk, és akármiről lehet tárgyalni, és a tevékenységek azok olyan szinten jók, tehát hogy az első emlékeim, amit így nagyon élveztem, azok olyanok voltak, hogy én nem próbáltam ezelőtt, és nagyon-nagyon vagánynak gondoltam ezeket, hogy ilyeneket is lehet csinálni, és nem gondoltam, hogy ez ilyen jó lesz.
1: Gondoltál már arra, hogy önkéntesnek visszamenjél a táborba?
3: Én gondoltam, utolsó táboromban ez így nagyon, nagyon elgondolkoztam azon, hogy szívesen mennék vissza önkéntesként, amint lehet, mert olyan jófejű önkéntesek szoktak lenni, hogy én elképzelem, voltak ott barátaim is, vagy akiket ott ismertem meg, de hogy voltak olyan önkéntesek, akikkel nagyon jóba lettem ott a tábor folyamán.
1: Köszönöm szépen. Kingához szólnék. A beszélgetésünk elején még jóval beszéltünk, és el is hangzott az évforduló. 15 évesek vagytok, 15. évet ünnepeltek. Milyen lesz ez az ünneplés?
0: Az első szó, ami eszembe jut, az az, hogy meghitt és hálatelt, mert hogy úgy terveztük ezt az évet, hogy egy ilyen visszaemlékezés lesz, amikor megosztunk a közösségi médián olyan anyagokat, olyan beszélgetéseket, olyan képeket, amiket így összegyűjtöttünk az évek folyamán, és amik nagyon jó élmények voltak, akár nekünk, mint csapatnak, de akár a táborozóknak, vagy az önkénteseknek is. És másrészt meg ez az egyik kedvenc mini projektem az az, hogy lesz pár beszélgetésünk olyanokkal, akik nagyon közel állnak a Juppihoz, vagy de hogy különböző szerepekben voltak, vagy különböző módon járultak hozzá, és akkor egy ilyen fejlődéstörténet szerűen nekik a Juppis élményeikről fogunk mesélni, vagy fognak ők mesélni, és mi aztán majd továbbadjuk. És ez lesz az idén. És lehet, hogy valami kis eseményt is fogunk szervezni, de azt még nem tudjuk, vagy meglepetésként tartogatjuk.
1: Jelenleg hol áll a táboroknak a szervezése, a táborokra való hangolódása?
0: Jelenleg megvannak az önkénteseink, most már szinte véglegesen, még egy-két szerepre keresünk embert. Most ugye következő hétvégén lesz az önkénteseknek a képzése, ami egy nagyon fontos része, mert akkor tanulnak az élményterápiáról, arról a módszerről, amivel mi dolgozunk, megismerik a táborhelyszínt, megismerik a kollégáikat, vagy a többi önkéntest, már ott elkezdődik számukra is egy élményterápiás folyamat, hiszen sokszor kell majd a komfortzónájukon kívül is menni, de ez csak, hát legtöbb esetben csak jót jelent, hiszen ilyenkor tanulunk új dolgokat. A háttérben folyik természetesen az adományszervezés, hát és a mindenféle ilyen adminisztratív dolog, hogy akkor a menüknek a megbeszélése, mert ezt is nutricionistákkal, meg orvosokkal együtt rakjuk össze, hogy minden gyereknek megfelelő legyen az étkezése. És még nagyon sok apróság, ebben biztos vagyok, csak én nem tudok mindenről, úgyhogy igen, és még egy hónapig lehet jelentkezni, május 25-éig, úgyhogy ez még folyamatban van, és ezek vannak most így a láthatáron.
1: Te elég régóta a Juppinak a részese vagy. Mit jelent számodra ez a fajta szolgálat?
0: Nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon én miért vagyok a Juppinál, vagy hogy miért maradtam meg a Juppinál. És hát elég sok embert ismerek, akinek mondjuk van már valami, nem tudom, vagy valamelyik szüleje beteg volt, és akkor érez egy ilyen belső hívást, vagy a nagyszülei, vagy... Amikor én elkezdtem a Juppinál önkénteskedni, és aztán dolgozni, hát csak dédnagymamám volt diabéteszes, de az ugyannyira nem befolyásolt az életemet, de aztán így érdekes módon apukám is diabéteszes lett, és lehet, hogy ez egy ilyen égi jel volt, mert sokkal több mindent tudtam már akkor erről, hogy ez mit is jelent, és nem kezeltem ilyen nagy pánikként, és tudtam neki egy kicsit segíteni, de valószínű nem ezért vagyok itt, sőt biztos, hanem azért, mert hogy én nagyon sok szempontból szerencsésnek és érzem magam így az életben, és mindig azt mondtam, hogy szeretném azt a sok jót, amit én kapok, valahogy visszaadni, és biztos, hogy önkénteskedhetnék máshol is, de számomra az első Juppi tábornak az élménye az annyira erős volt, és annyira szép és kedves emberekkel voltam körülvéve, és akik segítettek, bevezettek ebbe a világba, utána egy kicsit mentoráltak, rengeteget tanultam tőlük, hogy még nem tudok elszakadni, és nem is akarok elszakadni, és még a másik dolog, amiért szerintem itt vagyok, az a hatásra, amit én látok olyankor, amikor évente egyszer vagy kétszer elmegyek a táborokba, és mindig van számomra egy kedves pillanat, ami kb. A táboroknak az elejének és a végének az ellentéte, tehát amikor látjuk a gyerekeket, hogy jönnek, és hát így egy kicsit meg vannak ijedve természetesen, hiszen lehet, hogy egy új hely számukra nem voltak még, esetleg a szülők nélkül jönnek, tehát hogy van egy ilyen feszültség bennük, félelem, egy kis izgalom, és akkor eltelik pár nap, ott megtörténik a Juppi mindenfélével, amit jelent, és akkor van az utolsó napnak a pillanata, amikor, tehát szinte szimbolikusan úgy, hogy bejönnek a kapun, úgy ki is mennek egy momentumnak a keretén belül, és van egy ilyen pacsi sor, tehát hogy mindenki ott két sorba állunk, és akkor így kivezetjük a gyereket, ő átfut az önkéntesekkel, lepacsizik, és akkor számomra ez mindig egy nagyon-nagyon érzékeny pillanat, mert ugye én láttam a gyereket, amikor bejött a kapun, és most, amikor kimegy, és úgy látom, ahogy így megnyílik az arca, ahogy már van közös élményünk, már ismerem a történetét, láttam a többi gyerekkel játszani, láttam, ahogy fejlődött ebben a pár napban, és igazából ez egy kicsit olyan, mint az adrenalin, hogy amíg ez így van, és amíg érzem ezt a hatást, az úgy szeretném ezt így látni, és érezni, és tudni azt, hogy ez én is hozzájárultam.
2: Ahogy Kinga elmesélte, és nagyon magamra ismertem, tehát nekem is az első tábori ottlétem az olyan katartikus volt, hogy én még hónapokig éreztem azt az érzést, hogy olyan feltöltődés, meg olyan pozitív kisugárzásom volt szerintem egész hónapokig, és csak is erről tudtam beszélni, hogy nagyon nagy élmény, úgy résztvevőnek, mint önkéntesnek, és az önkéntesek is pont úgy töltödnek fel a tábor ideje alatt, mint a gyerekek. Tehát amilyen pozitív érzésekkel hagyják a tábort ott a gyerekek, az önkéntesnek is pont ilyen terápiás jellegű ez a tábor, mert az érzés az megvan, hogy valamit adunk önmagunkból. Tőlünk jön az időnk, a szeretetünk, ami csak bennünk van, pozitívum, azt mind átadjuk azon az egy héten, vagy meddig tart a tábor, 5-6 napig, és... ez nagyon feltöltődés, és nagyon sokat jelent, ahogy visszatérünk a mindennapi életünkhöz, ez a pozitívum kell egy önkéntesnek, én úgy érzem.
4: Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben a protestáns felekezetek országos olimpiájáról készített összeállításunkat, majd a Juppi Camp mindennapjairól, önkénteseiről szóló beszélgetésünket hallhatták. További áldott vasárnapot kívánok, békesség Istentől!
5: Vasárnapi beszélgetés.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Dragos Puszláró szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Dümbovica megyében több tucatnyian kerültek kórházba, egy étteremből ételmérgezés gyanúja miatt. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Vallásolimpia a kolozsvári református kollégiumban. Kolozsváron ma esős, viharos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvívő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találni a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok. Ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvívő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilja Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy Ilja Bolozsán elveszített egy kormányt, de egy egész ország állt mellé, sok olyan ember támogatását elnyerte, akik már régóta nem követték a politikai eseményeket, vagy csalódtak a politikai osztályban, jelentette ki. Puszláró szerint a politikai válságot előidéző peszedét nem Bolozsán személye, hanem a miniszterelnök által elindított reformok zavarták. Az, hogy nem hagyott fel a kiváltságok felszámolását és a közpénzek önkényes elosztásának a leállítását célzó terveivel. Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dömbovica megyei étteremben tartott eseményről, ételmérgezésre utaló tünetekkel a tegnap virradó éjszakán. Az eset a Vojnesti községben, Oncses településén történt. Miután az eseményen résztvevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n. A hatóságok mintegy 30 mentőautót küldtek a helyszínre. A katasztrófa védelem tegnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és 2 gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a sürgősségen. Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben 2 esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 részvevővel. Közülük 41-en kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték. A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncsesti étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 50 ezer lejes bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt. Alintise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtópont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Salvamont, Salvaspeu irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségi objektumá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történő balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Kolozs megyei tanács tájékoztatása szerint az új beavatkozási pont a nyári időszakban, hétvégenként működik majd folyamatos ügyelettel. A beavatkozási pont a Kisöböl térségében kap helyet egy 50 négyzetméteres területen. A helyszínen egy stéget és 2 moduláris konténert alakítanak ki, amelyeket vízimentési felszerelésekkel látnak el. Május 7-e és 9-e között tartották a kolozsvári református kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A háromnapos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmakat is teremtett számukra a szervező kolozsvári református kollégium. Az ünnepélyes megnyitón, a több napos színes programkínálaton, az esemény eredményeit felmutató díjkiosztó ünnepségen mindhárom protestáns egyház köszöntötte a versenyző diákokat és kísérő, felkészítő tanáraikat. Az egyházi és világi felszólalók egyöntetűen kifejezték örömüket, hogy ilyen sok elhivatott, ismeretben, hitben gazdag lelkű fiatal vágyik olyan tudásról számot adni, ami az örök értékekről szól, számol be a közleményében az iskola. A szervező iskola a Kolozsvári Református Kollégium a 13 megyéből érkező 142 diák vizsgáztatásának megszervezésén túl színvonalas programokkal kedveskedett vendégeinek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a Krónika.ro, a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstott Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 11-én hétfő déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Csernus Imre pszichiáter írótól származik. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogyan ti azt hiszitek, csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Hamarosan a nap áítata csendül fel, keresztény dicsőítő énekek szólnak, és Látogató című egészség-életmód magazinunkat sugározzuk, amelyben ma a beszédzavarokról lesz szó. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban az Okos Kutya című mesét osszuk meg. Ezt követően a nap kalendáriumát lapozzuk, ünnepeltjeinket köszöntjük, és a ma reggeli aktuális összeállításunkat hallgatjuk újra. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Reményik Sándor a Keserű pohár című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett. Ezzel várom ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a következő

3 órában. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap ájítatát hallhatják, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Szent Közösség. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye el az életvizét ingyen. Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. verse. A következő percekben Mary Ellen Hazen, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A régi városrészben utazva egy csodálatos történelmi egyházi épület mellett hajtottunk el. Volt kint egy tábla, ami a bezárásáról szólt, és köszönetet mondott a városban betöltött több mint 110 éves szolgálatáért. Mérhetetlen szomorúságot éreztem, ahogy elképzeltem a sok esküvőt, keresztelőt és egyéb ünnepeket, amik ezután már nem rendezhetők itt. Eszembe jutottak a szomorú alkalmak is, temetések, a menedéket kereső családok. Elképzeltem a gyülekezet tagjait, ahogy ott imádkoztak egymásért és egymással, megosztva örömöt és bánatot. Ma sokféle formát ölthet az Isten tisztelet, vannak, akiknek egy online esemény. Mások úgy érzik, hogy az Úrnak nincs szüksége négy falra vagy egyházi közegre, hogy ott imádjuk. Van ebben igazság, bárhol és bármikor imádhatjuk Istent. De nekem a templom az a hely, ahol más hívőkkel együtt megtapasztalhatom Istent, és ez egy nagyon erőteljes élmény. Van valami különleges abban, hogy különböző életkorú és hátterű emberek, mint egy gyülekezeti család együtt összekapcsolódnak Isten imádására. Közösen fordulunk oda a közösségünk és a világ felé, hogy Isten igéjét továbbadjuk, hogy támogassuk és segítsük egymást. Milyen örömteli érzés másokkal osztozni Isten szeretetében.

Imádkozzunk, Urunk, imádunk és dicsérünk téged. Amen. Szent közösségre lelek, amikor másokkal együtt imádom Istent, mondja ezt Mary Ellen Heasen, Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik gyülekezetet keresnek, ahová tartozhatnak.

Dicsőítő énekeket hallgattunk az előző percekben. Most pedig következzen Látogató című egészség és életmód magazinunk, amelyben ma a beszédzavarokról lesz szó. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját a látogatót hallják. Ebben a részben a beszédzavarok témakörét járjuk körül. Elsőként egy rövid tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Ezt követ két szakértői tájékoztató biztonságtétellel, elsőként az Ágnosz Rádió szerkesztésében, majd a Miskolci Európa Rádiótól. Végül igei tanítással zárunk, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen egy általános tájékoztató.
1: A beszédzavarokon a beszéd különféle rendellenességeit értik. A beszédzavarok többsége valamilyen nyelvi zavar megjelenési formája, ugyanakkor számos beszédzavar hátterében nem tapasztalunk nyelvi zavart. Tágabb értelemben a vele összefüggő írás-olvasási zavarokat is ide sorolják. Mivel a beszéd összetett folyamat, ezért sokféle beszédzavar van, például pösszeség, dadogás, hadarás, diszfónia. A beszédzavar gyakoribb a gyerekeknél, mint a felnőtteknél, és a férfiaknál gyakoribb, mint a nőknél. A 3 éves kor körüli élettani beszédzavar az épp beszédfejlődés velejárója. A beszédre való tartós képtelenség, a némaság, a számok megértésére való képtelenség, az akalkúlia, ami a diszkalkúlia súlyos formája. Az írott nyelv használatára és megtanulására való képesség hiányának nincs önálló neve. Az alexia és az agráfia körébe tartozik. A beszédzavarokat sokszor nem tekintik olyan súlyos problémának, mint amilyenek. A mai Magyarországon a felnőtt nincs ingyenes logopédiai ellátás. Habár hasonló nehézséggel küzdködnek, mint a hallás vagy a látás sérültek, a beszédfogyatékosok, még a némák sem kapnak állami támogatást vagy segítséget fogyatékosságuk miatt, mivel kommunikációs nehézségeik miatt képtelenek a megfelelő érdekképviseletre.

A beszéd összetettsége miatt többféle beszédzavar különböztethető meg. A terminológia nem egységes, ez megnehezíti a rendszerezést. Kiejtési zavarok, pösszeség, ismertebb formái, racsolás, sejpítés, orhangzó beszéd, ritmuszavarok, hadarás, dadogás, pattogás, skandálás, mutizmus, hangképzési zavarok, diszfónia és fonaszténia, kapcsolódó nyelvi zavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. Általános beszédzavarok, fejlődési diszfázia, afázia. A különféle beszédzavarok keveredhetnek is, és nem mindig lehet eldönteni, hogy melyik az elsődleges. A beszédhibáknak többféle oka is lehet, amik külön-külön vagy akár együtt is jelentkezhetnek. Lehetnek a rossz minta követésének következményei, vagy szervi, funkcionális okai is. A szervi okok érinthetik a hallást, a beszélő szerveket, vagy az agyi beszédfeldolgozó és beszédet irányító központokat. Az agyi központokat érintő okokat, központi, a többi szervvel és beidegződésükkel kapcsolatos okokat periférikus okoknak nevezik. Mindegyik lehet veleszületett, vagy szerzett. Okozhatja fizikai bántalom, fertőzés, mérgezés, gyógyszerek, keringési zavarok, az idegpályák károsodása, és általában minden, ami rossz hatással van a beszélőszervekre, a hallásra és a megfelelő agyi központokra.

0: Az Agnosz Rádió összeállítása következik. Vitus Bulbuk Emese, kolozsvári logopédussal, pszichológussal beszélgetünk a gyerekek leggyakoribb beszédzavarairól, ezek felismeréséről, terápiájáról. Önnek logopédusként milyen feladatai vannak, illetve milyen beszéd problémákkal keresik fel általában?
1: Logopédusként nekem a feladatom az, hogy a beszédzavarokkal küszködő gyermekeket felmérjem, diagnosztizáljam és kezeljem, vagy terápiára hívjam és terápiába részesítsem őket. Mivel a tanügynek az alkalmazásában vagyok, azért ez megvan minden évben, hogy az év elején van egy egész hónapos, egy ilyen felmérési időszak, amikor a körzetemben levő iskoláknak és az óvodáknak elmegyek, vagy a körzetemben levő iskolákba és óvodákba elmegyek, felmérem az összes kisgyermeket, és utána, hát egy, mivel nagyon sokan vannak, eleve a körzetben sokan vannak, és a beszédhibások is sajnos egyre többen vannak, ezért eleve egy ilyen rangsort kell sajnos kialakítsak annak érdekében, hogy be tudjam hívni azokat, akiknek a legsúlyosabbak a beszédhibáik, vagy akiknek a legfontosabb jelen pillanatban az, hogy ezek a beszédhibák kijavuljanak. Az én döntéseim, vagy az én elképzelésem szerint a nulladikosoknak nagyon fontos, mert ők ugye elkezdenek írni, olvasni, és helytelen beszéd, helytelen hanghallással helytelenül fognak írni és olvasni, fogják cserélni a betűket, és komolyabb írás és olvasási problémák is lehetnek aztán utána belőle. Viszont természetesen abban a pillanatban, ahogy egy szülő úgy gondolja, hogy ő szeretné azt, hogy a gyermek járjon, akkor persze mindenképpen megpróbáljuk azt a gyermeket is besűríteni ezekbe a csoportokba, mert nem nagyon fontos az, hogy a szülővel összedolgozva tudjunk működni, mert az, amit itt egy órába kialakítunk logopédusként, vagy kialakítok logopédusként a gyerekeknél, vagy gyakorolunk, azt azért egész héten 5-10 percekben a szülőkkel gyakorolják, vagy kéne gyakorolják otthon annak érdekében, hogy minél hamarabb megszabaduljanak a logopédustól és a gyermekbeszéd zavarától.
0: Általában mennyire nyitottak a szülők?
1: Nyitottak, rendben van, és azt láttam, vagy azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy egyre nyitottabbak. Hamarabb felfedezik azt, vagy hamarabb érzékelik azt, hogy ez a beszédhiba, ez esetleg gond lenne a későbbiekben a gyermek számára. Nagyon sokan most már nem úgy állnak hozzá például egy helytelen r ejtéséhez, hogy akkor ez most egy ilyen arisztokratikus és nagyon... Hogy nem probléma, hanem most már még egy ilyen beszédhibával, egy ilyen egyszerűbb beszédhibával is akár megkeresnek, vagy szólnak, vagy mondják, hogy igen, ők szeretnék javítani. Ami nehezebben megy, és ezt én el is hiszem, gyermekes anyukaként, az a gyakorlás, vagy az, hogy úgy szervezzük meg a mindennapjainkat, hogy a sok más minden mellett ez az 5-10 perc is beleférjen, ami arról szól, hogy a gyermekemmel dolgozom, lehetőleg ugye tükör előtt, főleg az elején, megvan a ritmusa és megvan a sorrendje. És akkor azt kell tenni, annyiszor kell újra mondani, kicsit unalmas is ez a folyamatos ismételgetés, viszont elengedhetetlen annak érdekében, hogy a következő alkalommal, amikor egy hét múlva jön a gyerek, akkor már egy következő szintről kezdjük újra. Kezdjük a következőt, vagy kezdjük a gyakorlást.
0: Beszélhetünk arról, hogy melyek a leggyakoribb beszédhibák, és miből áll a terápia, például a dadogás vagy a hadarás esetében, más problémák esetében?
1: Hát vannak kiejtési zavarok, vannak ritmuszavarok, vannak általános vagy nagyobb mértékű beszédproblémák vagy beszédzavarok, van a diszfónia, ami a hangképzés problémáját vagy a hangképzés zavarát jelenti, és vannak az ezzel társuló nyelvi zavarok, ami a diszlexia, diszgráfia. És hát én nem tudom azt mondani, hogy egyik nehezebb vagy egyik egyszerűbb, mint a másik, tény is való, hogy a kiejtési zavarok. Talán gyakorlás, kicsit jobb odafigyeléssel, hogyha már kialakítjuk a helyes hangot, akkor már könnyebb kialakítani, vagy könnyebb eltüntetni, vagy könnyebb megszabadulni a kiejtési beszédhibáktól, vagy beszédzavaroktól. Tény is való, hogy a ritmus, tehát a beszéd ritmusának a zavarai, ugye a dadogás, a hadarás, vagy a hadaró dadogás, mert hogy hál' Istennek ilyen is van, azok azért nehezebbek, mert egyrészt sokkal hosszabb a terápiájuk, eleve sokkal nehezebb meghatározni azt, hogy ez most akkor milyen típusú ez a dadogás akár. A hadarás az érdekes módon sokkal kevesebb embert zavar, miközben amikor egy olyan munkahelyet váltanak aztán, vagy egy olyan munkahelyre kerülnek mondjuk 20-22-23 évesen, ahol például beszélniük kell, vagy kifejezően kéne beszélniük, akkor rádöbbennek arra, hogy te jó ég, mégis kellett volna mi ezzel foglalkozzunk, viszont a mai felgyorsult világunkban annyira nem tűnik fel a hadarás. Természetesen a dadogás annál inkább, viszont mindkettő másodlagos tünetekkel is társul nagyon hamar a gyermekek életébe, ami már pszichológiai tünetekről szól, tehát amikor már a az önbecsülésemet zavarja az, hogy engem nem értenek meg, vagy kicsúfolnak, mert én ismétlem a szavakat, vagy kicsúfolnak, mert azt mondják, hogy puliszka szájú vagyok, és úgy beszélek. Tehát, hogy itt már a logopédusnak kicsit pszichologizálni is kell, vagy egy pszichológussal együtt dolgozva, vagy összedolgozva kell a gyermeket segíteni. Tény is való, hogy fontos az is, hogy meghatározzuk, hogy például a dadogás milyen okból kifolyólag van, tehát milyen kauzális háttere van. Annak függvényében tudjuk a terápiát aztán elindítani, és a terápia menetét meghatározni. Persze a pöszeség, vagy az, hogy most interdentális pösze a gyermek, vagy az, hogy most arra hang nincs, vagy az, hogy most felcserél hangokat. Mondjuk ezeket könnyebb javítani, viszont a begyakorlási fázis hosszúsága és unalmassága miatt eléggé makacsok ezek a beszédhibák, és hosszú ideig megmaradnak. De hogy abban az esetben, hogyha eléggé motivált a szülő is, és eléggé motivált a gyermek is, mert azért most egy 5 éves gyermekről nem várhatjuk el, hogy ő most jöjjön és a füzetével, a logopédia füzetével minden reggel szóljon az anyának, hogy na már pedig most csináljuk. Itt tényleg a szülőnek a feladata nagyon fontos, vagy a közreműködése nagyon fontos. A beszéd, tehát a beszéd kiejtési zavarokat könnyebben tudjuk javítani, viszont mindegyik hosszú ideig elhúzódhat, ha nincs meg a megfelelő motiváció a szülők részéről, a gyerek részéről, és hogy ha nem segítik a szülők a gyermeket megfelelő módon.
2: Elmondható akkor, hogy minden gyerekben egyfajta szorongás is kialakul, akinél a beszédhiba is megvan, és pszichológiai kezelés is szükséges minden esetben, vagy nem lehet ezt így elmondani?
1: Nem, határozottan nem. Nem, vannak olyan gyerekek, akiket abszolút nem érdekel, sőt, nagyon jól meg is tudják ezt oldani, vagy vissza tudnak vágni. Nagyon sokan, főleg az elején, 5 évesen, 6 évesen még nem is biztos, hogy hallják. És itt jön be pont az, ami aztán a terápiának a legelső fázisa, hogy a hanghallás kialakítása. Tehát, hogy ő nem is hallja, hogy ő helytelenül ejti, és a lő helyett jut ejt például, vagy a sö helyett szüt ejt még. Mert hogy nincs kialakulva a hanghallás, ami nem egy hallási probléma, ami nem egy agyi érési probléma, hanem egyszerűen még a gyermek nincs ott, vagy helytelen mintát kapott, vagy helytelenül rögzültek be hangok, és akkor ezt kialakítjuk. De hogy ez egy nagyon egyszerű, hál' Istennek, kialakítani, vagy sok esetben egyszerű kialakítani, de nem szokott feltétlenül probléma lenni. Főleg azért, mert hogy mindegyik gyermek látja, hogy ha neki is van egy kicsi, ő se igazán tudja, ez az a kor, amikor a gyermekeknél kiesnek a fogak, és cserélődnek a fogak. Tehát, hogy akarva akaratlanul azok a gyerekek is akár elkezdenek például fogközi sejpesek lenni, akik amúgy soha nem voltak, mert hogy ki vannak esve elől a fogai, tehát a nyelveleve kijön, mert nincsen, mert megütközzön.

0: fordulni, vagy ha más nem, legalább a szülő egy kicsit beszélgessen el a gyerekkel.
1: Mit jelent az utógondozás?
0: Tehát a terápia az végleges, mármint a beszéd, ha már egyszer a hangot kialakítottuk, akkor ezt úgy be is fejeztük. Utána már csak az van, hogy a gyerekkel, ha folyosón találkozunk, akkor pörgeti gyönyörűen a rőt, vagy éppen sziszegi a szőt. Viszont tény is való, hogy a terápiának több szakasza van, és a szakaszokon belül, terápián belül van a hang kialakítás szakasza, a beszéd hallás, a hanghallás kialakításának a fázisa, aztán van az, amikor a hangot kialakítjuk. Utána van a bevésés fázis, aztán van az automatizálás fázis, és ez az utógondozás talán azt jelentheti, hogy az automatizálás fázisban megnézem azt, hogyha a gyerek cserélt két hangot, akkor most mind a két hangot helyesen tudja például ugyanazon szón belül, vagy szavon belül kialakítani, vagy kimondani. Arról szólhat, hogy ő motorikusan is meg tudja különböztetni, nem csak hallja, hogy a l és a r két külön hang, de hogy azon a szón belül ő ki tudja mondani a lüt és a rüt helyesen, a helyén, és nem cseréli fel. Ezt jelentheti ez a része. Visszahívom 3 hónap után, vagy odafigyelek arra, mert csak egy iskolám van, nem 8, és egy óvodám is nem 16, és akkor vissza tudom hívni, és azt tudom mondani, hogy na gyere, légy szíves le, hogy lássam akkor, hogy állsz ezzel. És azt nézem meg, hogy tényleg az automatizálás fázis úgy zárult le, hogy a gyermeknél nem alakult ki semmi új, és rendben van minden egyes formájában a hang. Jól ejti, helyesen ejti, és beszédben is nagyon jól használja. Ez így teljesen oké, és vagy ezt így el tudom képzelni.
2: Vitus Bulbuk Emese kolozsvári logopédussal, pszichológussal beszélgettünk a gyerekek leggyakoribb beszédzavarairól, ezek felismeréséről, terápiájáról.

0: Következzen a Miskolci Európa Rádió szakértői tájékoztatója. Az afáziáról beszélgetünk a továbbiakban. Ez egy olyan beszédzavar, ami az agy sérülése miatt jön létre. Van, aki baleset következtében szerez olyan sérülést, ami érinti a beszédközpontot, de lehet tumoros eredetű a károsodás, illetve a leggyakoribb az agyvérzés vagy az agyi infarktus okozta afázia. Varga Sarolta klinikai logopédussal, Tóth Éva beszélget.
1: Tegeződni fogunk, mert hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást. Mi a különbség a logopédus és a klinikai logopédus között, mert hogy az utóbbi időben te inkább klinikai logopédusként munkálkodsz.
2: Szóval a logopédus és a klinikai logopédus munkája között az a különbség, hogy a logopédusok elsősorban gyermekekkel foglalkoznak, mondjuk olyan 2,5 éves kortól felnőtt korig, tehát 18 éves korig, de ez inkább csak az óvodáskorra tehető, és hangzó javításokkal, tehát elsősorban a pösszességgel, aztán a dadogással, aztán diszlexia prevencióval óvodában, iskolában a diszlexiával. És na most akkor, tehát gyakorlatilag az én jelenlegi szakterületem, az a klinikai logopédia, ami felnőtt sztrókos betegeket érint, az úgynevezett afázia terápiát csinálom náluk.
1: Mi motivált téged abban, hogy az afázia terápia felé, vagyis a sztrók betegek megsegítése felé irányítsd a ténykedésedet?
2: Ennek személyes érintettsége van. Az én édesapám agyvérzésben halt meg, és ő is afáziás lett volna, hogyha a későbbiekben megéli. De hát én őszinte leszek, én azt szoktam mondani, hogy hál' Istennek ő 16 óra után meghalt. Ez lehet, hogy első hallásra borzasztónak tűnik, de neki egy nagyon nagy kiterjedésű vérzése volt. A jobb oldala lebénult, félrebeszélt, érthetetlen szavakat mondott, gyakorlatilag egy kómás állapotba került. Egy nagyon súlyos állapotban volt, és gyakorlatilag élethalál között volt a stroke bekövetkezése után. Nyilván az orvosok, amit lehetett, megtettek, de hát van menthetetlen állapot. Úgyhogy aztán úgy alakult az életem, hogy efelé hívtak, megkerestek, végülis nem is én kerestem a munkát, hanem engem kerestek meg afáziás betegekhez, és így kezdtem el afáziás betegekkel foglalkozni. És az az igazság,

0: hogy őszintén mondom, hogy akárhányszor egy beteggel elkezdek dolgozni, mindig az a kiszolgáltatott ember jut az eszembe, hogy milyen borzasztó az, amikor valaki ilyen helyzetbe kerül.
1: Tulajdonképpen mindent tud a beteg, ami körülötte van, de nem tudja elmondani.
0: Ez így van.
1: Illetve azt sem tudja, hogy vele mi történt.
0: Ez pontosan így van. Én azt szoktam mondani, ez a stroke olyan, mint amikor egy atombomba becsap a családba, mert ez nem csak a beteget érinti egyébként, hanem a hozzátartozókat is. Hát a betegnek is egy borzasztó nagy megpróbáltatás, de a hozzátartozóknak is, mert nem ismerik jellemző módon, nem ismerik az emberek, hogy mit jelent, hogy ha valakinek agyvérzés következtében egy új élete lesz. Az az igazság, mondjuk én ezt egy másik dimenziónak szoktam nevezni, mert soha többet nem lesz olyan az élete, mint stroke előtt. Az én szakterületem, azaz a afázia, ami azt jelenti, hogy a stroke, vagyis az agyvérzés következtében a beszédközpont sérül. És ugye hát ennek különböző típusai vannak, és hát nyilván van enyhébb, és van súlyosabb típusa is, és hát akkor ezekkel a úgynevezett afáziás betegekkel foglalkozom.
1: És az afáziás betegek számára személyre szabott terápiát dolgozol ki minden betegnek, mert nyilván minden betegség másképp érinti az embereket, vagy ugyanaz a betegség más embert másképp érint, vagy van egy, vagy általad kidolgozott afáziás terápia?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez egy tényleg nagyon jó kérdés, mert tényleg így van, hogy ugye vannak afázia típusok, de attól függetlenül, hogy valaki, hát a leggyakoribb ez az úgynevezett szenzomotoros amnestia, afázia, de annak ellenére...
1: Ez mit jelent pontosan? Fordítsuk le.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a szenzomotoros, tehát a szenzoros komponensnek a sérülése, az maga a beszédértés. A motoros afázia, az pedig a verbális területnek a motoros funkcióit, ez effektíve maga a beszédet jelenti, és az amnestikus terület, ez pedig az aktív-passzív szókincs arányának a felborulását, vagyis nyilván az aktív szókincs az jelentősen megcsappan, és a passzív kerül. Tehát egy ilyen átlagos és gyakori afáziánál mindig a beteg személyiségére kell szabni a terápiát is. És ezért nagyon nehéz, azt gondolom, az afázia terápia sokaknak, mert nekem már tényleg nagy gyakorlatom van benne, és tudni kell azt, hogy minden egyes betegnél másképpen lehet a blokkokat oldani, másként viszonyulnak a terápiának a indításához, másként reagálnak arra, hogy ők milyen helyzetben vannak. Van, aki motivált, de ugyanakkor nem kooperatív, vagy van, aki azért kooperatív, de nem motivált, van, aki szeretné csinálni, de a blokkjai azok nem csak a verbális funkciókra terjednek ki, hanem maga a személyisége is olyan, hogy ezért jelent a számára nehézséget maga a terápián való részvétel.
1: Azt mondtad nekem egy korábbi beszélgetésünk kapcsán, hogy az ilyen betegek mentálisan teljesen rendben vannak.
0: Ez így van, egyébként ez így van, és ezt nagyon nehéz megélniük a betegeknek, hogy olyan arcot mutatnak, vagy olyan képet mutatnak a külvilág felé, mintha ők nem tudnák, hogy mennyi 4 meg 4. Holott erről szó nincs. Ők azt nem tudják mondani, hogy 8. És ez óriási különbség. Na, hogy meséljek el egy példát. Volt egy nagyon régi kedves betegem, akivel még mai napig is tartom a kapcsolatot, és vele történt az meg, amikor mentem be a szobájába, akkor a szobatársa elkezdte őt tanítani, számolni, és a 2 meg 2 meg 3 meg 3 és hasonló nagyságrendű feladatokat adott neki, és ez a általam tényleg nagyon szeretett beteg Marikának hívják, tűrte úgymond a kiképzést, és ő éppen az államvizsgája előtt volt ez a nőbeteg Marika, és jelezte a családjának, hogy a szakdolgozatát még nem adta le, és hát azt szeretné leadni, de előtte át kellene néznie. És átnézte a szakdolgozatát, és jelezte a családjának, a lányának, hogy hát ez a terület, ez itt nem jó, ezt itt ki kell javítani. Ezt ő nem tudta konkrétan megmondani, hogy mi és hogy hogyan kell, de megmutatta, hogy ez a terület és ez a rész, ez itt nem jó. És utána a gyerekei aztán tudták, hogy mi a... És a Marikának volt igaza. Tehát az, akinek mutogatta a szobatársa, hogy mennyi, és hogy írja le, hogy 4x4, és egyebek, és hogy mennyire intelligens, és mennyire jó intellektusú ez a beteg, hogy ő ezt felvette a pozíciót. De hát amikor ott volt a szakdolgozata, egyébként kulturális antropológiát végzett konkrétan, akkor a szakdolgozatába pedig tudta, hogy melyik az a rész, ami hát nem odaillő.
1: Saci, mennyire fontos az, hogy mikor kezdik el a terápiát a afáziás betegek? Esetleg már az intenzív osztályon, a kórházban, a műtétet követően érdemes, vagy fontos, vagy ajánlatos?
0: Hát én azt mondom, hogy minél korábban, annál jobb. És ennek pedig az az oka, hogy a beteg a legrövidebb ideig legyen abban a stádiumban, amikor nem, például nem tud beszélni. Tehát minél korábban sikerül beindítani a terápiát, annál jobb esélyek és jobb kilátások vannak a prognózis tekintetében.
1: Egyébként az ilyen betegek, ha elolvasnak valamit, megértik, és mondjuk vissza is tudják mondani természetesen úgy, ahogy.
0: Sokat el tudnak olvasni, tehát igen, el tudják olvasni a betegek azt, amit elé teszünk, bár ez változó, ez attól függ, hogy melyik betegnek, tehát milyen típusú az afáziája. A visszamondás az viszont már variábilis, tehát most az vagy sikerül megragadniuk azokat a konkrét és oda élő szavakat, amik visszaadják a olvasott szövegtartalmát, vagy részben, de itt bizony, itt jelentkeznek az úgynevezett szó megtalálási nehézségek, vagy a magának a szövegnek a, hát az úgynevezett fluenciája, tehát a folyamata lesz érintett, és úgy mondjuk, hogy aritmikus lesz, vagy blokkokkal terhelt, esetleg az is előfordulhat, hogy a verbális blokkok miatt maga a tartalom elvész. Ilyenkor az szokott történni, hogy a fejében megvan a betegnek a tartalom. Elkezdi mondani, aztán egy szó megtalálási nehézség miatt a beszéd folyamata leáll. És akkor elkezd a beteg gondolkozni azon a bizonyos keresett szón, és ideges lesz és blokkol, és aztán nem tudja folytatni, és utána már azt is elfelejti, hogy eddig mondott.
1: Valahol pszichológus is vagy, nem?
0: Hát igen, ezt szokták mondani, de én mindig ilyenkor azt mondom, hogy empátia. Tehát empátiával kell közelíteni a beteg felé, és ilyenkor mondjuk egy szóval segítek neki, tehát jó, hogyha ugye én ismerem, tehát én adom a történeteket, ami egyébként nagyon jó, a Ezopusz mesék rövidek, könnyen megjegyezhető maga a tartalom, de, hangsúlyozom, hogy de, egyébként nem könnyű visszaadni a történetet. Ugyanakkor ott lehet a beteg előtt a szöveg, nézheti a kellő szót, ami éppen az ő számára hiányzik, kiveheti belőle, és ilyen körülmények között viszont jól visszaadják.
1: Hogyan közelítesz te egy beteghez, amikor fölhívnak, hogy van egy sztrókos beteg, aki nem tud beszélni? Mi az első mondat, vagy az első gesztus a betegek felé? Mert azt mondtad az előzőekben, hogy mindenkihez másmilyen irányban, másmilyen módon kell közelíteni, és nem mindegy, hogy
0: hát,
1: hogy közelítünk.
0: Ez abszolút így van. Hát megkérdezem, hogy hogy van, mi történt vele, a reakcióból én már le tudom venni, hogy egyébként, hogy milyen állapotban van, aztán, hogyha teljes beszédképtelen állapotban van, akkor elkezdünk énekelni, elkezdek vele énekelni, vagy például van olyan is, hogy megnézem, hogy maga a beszéd légzése az, hogy működik, van, hogy csak azt kell beindítani. Ezt és úgy jellemzően nem tudják, illetve nincs a köztudatban, hogy ez az úgynevezett anatriás, tehát a teljes beszédképtelen állapotnak az eredője, az a beszéd légzésnek a blokkja. Például, hogyha azt mondom, hogy fújja el a gyufaszálat, nem tudja. Amikor beszélünk, akkor a levegő ugye folyamatosan árad ki a tüdőnkből. Hát egy fonéma képzés ugye úgy történik, hogy beszívom a levegőt, és akkor ssss, vagy ssss, vagy ó, tehát ez jelenti a betegek számára azt, hogy nem tudja megkezdeni az adott szavakat. És hát ezért nagyon jó, hogyha a zeneterápiával elkezdjük énekelni, például a Mennyből az
1: angyal. Énekelni könnyebben tud egy sztrókos beteg, mint beszélni?
0: Így van. Tehát az úgynevezett automatizmussal hívom elő az énekeket, és beindul a verbális funkció, illetve az a bizonyos blokk, ami megakadályoz elhatározza őt abban, hogy hangzóképzése legyen, vagy beszédindítása legyen. Tehát oldjuk a blokkot, és aztán persze ez nem arról szól, hogy innentől kezdve aztán mindent fog tudni mondani, hanem azt, hogy én azt a borzasztó, frusztráló blokkot, hogy nem tud a beteg mit csinálni ahhoz, hogy egy hangzó is elhagyja a száját. Na, tehát ezt tudom ezzel oldani.
2: Az afáziáról beszélgettünk az elmúlt percekben. Ez egy olyan beszédzavar, ami az agy sérülése miatt jön létre. Van, aki baleset következtében szerez olyan sérülést, ami érinti a beszédközpontot, de lehet tumoros eredetű a károsodás, illetve a leggyakoribb az agyvérzés vagy az agyi infarktus okozta afázia. Varga Sarolta klinikai logopédussal, Tóth Éva beszélgetett. A Miskolci Európa Rádió szakértői tájékoztatóját hallották.

0: Következzen Csernyi Gagyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása.
1: Áldás békességet, Csernyi Gagyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és a beszédzavar témakörében szeretnénk ma igei útmutatást találni. És ami talán leginkább vagy leggyorsabban eszünkbe jut ennek kapcsán, az maga Mózes, Mózesnek az alakja. A kivonulás könyvében maga Mózes így beszél erről Istennek, így olvasunk. Mózes második könyvében, a negyedik fejezetben erről, amikor Mózes ezt mondja az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: kiadott szájat az embernek, kitesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká, talán nem én, az Úr. Most azért menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És itt valóban elsősorban az ékes szólás hiányát mondja Mózes, mint akadályt, mint olyan dolgot, ami őt alkalmatlanná teszi arra, hogy elmenjen és szóljon az Úr nevében, hogy megálljon a fáraó előtt, hogy beszéljen a néppel, hogy kihozza a népet Egyiptomból, hogy teljesítse azt a feladatot, amit az Isten rábíz. Aztán azt mondja, hogy nem csak, hogy nem ékes szóló, de kifejezetten nehéz ajkú is, nehéz nyelvű. Olyan ember, aki nehezen tud megszólalni, nehezen tud beszélni. És talán mi magunk is átéltünk már hasonlót, olykor-olykor egy-egy pillanatban, minthogyha letapadt volna a nyelvünk, és mintha nem engedelmeskednének az ajkaink. Amikor szólni kellene, amikor szólni szeretnénk, és valami mégsem engedi. Valami akadályoz bennünket, mintha összeakadna a nyelvünk. És alig sikerül egy-egy értelmes szót kinyögni, néhány értelmes mondatot beszélni, és egy pillanat alatt eltűnik mindaz, ami gondolatban még olyan tiszta és érthető, jelen volt, amit végig tudtunk gondolni, ami olyan jól hangzott a fejünkbe, és most, amikor ki kellene mondani, összezavarodunk. És nagyon rossz érzés. Úgy gondolom, hogy elég sokan tapasztaltunk már hasonlóakat. És megvannak ennek a pszichológiai okai és következménye is, de ma nem erről van szó elsősorban. De ezeken keresztül talán jobban megérthetjük, átérezhetjük, hogy mennyi és milyen nagy nehézséggel vannak azok, akik állandó jelleggel küzdenek beszédzavarokkal. Mennyire nehéz így megszólalni. Mennyire nehéz így kifejezni magunkat, beszélni egy másik emberrel, és kitenni magunkat a kudarc lehetőségének, kellemetlen érzéseknek, tapasztalatoknak. Az igében azonban azt találjuk, hogy az Isten számára mindez másodlagos. Másodlagos abban az értelemben, hogy nem ez alapján választja ki Mózest. Nem az ő ékes szólása miatt, és nem azért, mert olyan fesztelenül tud bármikor bárkivel beszélni, olyan fesztelenül tudna megszólalni, mert olyan szép szavai vannak, mert olyan könnyen beszél, hanem mindezek ellenére. Mindazok ellenére, hogy nagyon pontosan tudja, hogy neki ez nehézség. És emberileg nézve valóban az. Emberileg nézve valóban nagy nehézség. És látjuk azt a későbbi ige szakaszban, hogy az Isten ad is engedményeket Mózesnek, és odaállítja mellé Áront, a testvérét. Hát majd beszéljen ő. De a feladatra Mózes választja ki. Őt hívja el. És ebben nem akadály az, hogy Mózes olyan nehezen beszél. Őt hívja el, őt szólítja meg. Nem akadály az, hogy dadog, hogy racsol, hogy sejpít, vagy bármilyen beszédzavar van az embernek, vagy egy gyermeknek. Az Isten megszólít, elhív és feladatot bíz ránk. Feladatot akar nekünk adni. És azt ígéri az igében, hogy velünk lesz. Ő, aki teremtett, aki szájat adott az embernek, velünk lesz. És azt gondolom, komolyan vehetjük azt is, hogy az Isten ad emberi segítséget is mellénk. Ahogyan Mózes mellé is oda rendeli Áront. Fedezzük fel és fogadjuk el ezeket a lehetőségeket is, ezeket a segítségeket is, a szakembereknek a segítségét. Hiszem azt, hogy van hatalma az Istennek meggyógyítani, megszabadítani azoktól a kötöttségektől, amelyek akadályozzák, vagy éppen zavarják a mi beszédünket, ami összezavarja a mi gondolatainkat, összezavarja azt, hogy meg tudjunk szólalni, hogy tudjunk beszélni emberek előtt. A léleknek és a biológiai fejlődésnek sok ilyen titka van, amelyek ott vannak a mi életünkben, és amelyek nagyon sokszor megnyomorítják a mi beszédünket, és hiszem azt, hogy van hatalma az Istennek mindezt meggyógyítani. Én teremtettem, mondja. Én teremtettem, én adtam szájat az embernek. Azonban, kedves testvérek, ha csak annyira hitetlenkedünk, mint Mózes, ha csak annyira vagyunk kishitűek, mint Mózes, és ez nem kevés, azért valljuk be, hogy Mózes az, aki ott áll az Isten színe előtt, akivel beszél az Isten az égő csipkebokorból. Ha csak annyira annyira vagyunk hitetlenek, mint Mózes, akkor engedjünk legalább annak, hogy adjon az Isten mellénk segítséget. Ha nem hiszünk az Isten szavának, ha nem hiszünk annak, hogy az Isten az, aki ott lesz velünk, és aki meggyógyít, aki adja a szavakat a szánkba, aki beszél helyettünk, velünk, higgyünk abban, hogy ad segítséget mellénk, és ha gyógyítson ezeken keresztül, ha gyógyítson más embereken keresztül, mert nagyon sok mindent, kedves testvérek, meg lehet gyógyítani. Legyen ott velünk Istennek az igéje, hogy ő velünk marad, elkísér, feladatot adott nekünk, és ennek a félelmében, ezt szem előtt tartva, vigyük a mi életünket az Isten elé. Amen.
0: Csernyika Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítását hallották a beszédzavarokról.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a beszédzavarok volt. Reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a halottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

0: látogató, beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk, ma a beszédzavarokról volt szó. A következő percekben híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drágos Pöszláru szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Sok a medve Hargita megyében, több roalert figyelmeztetést küldtek. Viharok és lehűlés jön. Elítélte a Mi Hazánk kirekesztő magatartását a 100 tagú cigányzenekar.

0: Előrejelzések szerint ma részben borongós idő várható, most következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találnia a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok, ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvivő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilie Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Az elmúlt napokban több Hargita megyei településen medvék jelenlétét jelentették, ezért a hatóságok több alkalommal is roalert figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosságnak, számolt be a Mediafax hírügynökség. Vasárnap a hatóságok roalert üzenetet adtak ki, miután egy medvét észleltek Székelyvarságon. Ugyancsak vasárnap reggel újabb figyelmeztetés érkezett, ezúttal Gyergyóújfalu környékéről, ahol szintén medve jelenlétét jelentették. Hasonló eset történt szombaton is, amikor a hatóságok medvét észleltek Korond községben. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség tájékoztatása szerint csak csütörtökön országszerte összesen 11 roalert figyelmeztetést adtak ki. Ezek többsége veszélyes vadállatok megjelenésére vonatkozott. Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig tart. Ebben az időszakban nem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább csak aktívabbak. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani. Záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. A meteorológusok szerint négyzetméterenként 15-30 liter, helyenként akár 40-50 liter csapadék mennyiség is hullhat. Helyenként és időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fúj. Kedden, május 12-én az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán, május 13-án pedig a többi régióban is, így az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul. A Magyar Örökségdíjas 100 tagú cigányzenekar közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást arról, hogy a Mi Hazánk politikusai kivonultak szombaton a parlamentből a Sugó Tambura zenekar előadása előtt. A 100 tagú cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az országgyűlés alakuló ülésén történt, írták a posztban. Arra reagáltak, hogy amikor az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Tambura zenekar bevonult az ülésterembe, hogy előadjon két dalt, a Mi Hazán képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Sükösdi Tambura zenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés, fogalmazott a zenekar. Azt is írták, hogy kiállnak minden fiatal művész mellett, függetlenül származásától vagy identitásától, és hisznek abban, hogy Magyarország ereje a sokszínűségben, a kultúrában és az egymás iránti tiszteletben rejlik. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a murkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyház község beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
2: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
2: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Mesekosár rovatunk következik, amelyben az Okos Kutya című mesét osszuk meg legkisebb hallgatóink számára is, és a Mészka Család című gyerekdal szól.
4: Mesekosár! Mesekosár!
5: Az Okos Kutya. Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó. Sajó a városban élt, és egy öreg, nyugalmazott kapitánynak volt a kutyája. A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta egy ágyugolyó mind a két lábát a térden alól. Azért hát a kapitány falában járt. Bizony nehéz ezt megszokni. Nem is lehet annyit járni falában, mint amennyit saját lábunkon járunk. A kapitánynak nem volt senki.

kie, csak egy kutyája, a Sajó. Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Azután megmagyarázta a kutyának, hogy hová, melyik boltba menjen. A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a megbízást elvégezze. Az emberek megálltak az utcán, és utána néztek a villámként elsuhanó kutyának. A kapitány kutyája, magyarázta egyik ember a másiknak, és hozzátette, többet ér sok szolgánál. Persze visszafelé már vigyázatos lassúsággal jött a Sajó, hogy kár ne essék a portékában. Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a kutyájához. Kedves négylábú szolgám, nincs kedvem ma ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El tudnád-e hozni az ebédemet? A kutya vidám ugrálással és csillogó szemekkel felelt. A kapitány elővette egy nagy kosarat. Beletette a fehér asztalkendőt, és abba a levelet, amelyben megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára. A vendéglőben ezt meg is tették. Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és elindult vele hazafelé. Hanem mi történik? A finom pecsenyeszagot megérzik ám más kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan azt mondják neki kutyanyelven, osztozzunk pajtás! Sajó mérgesen morog. Leteszi a kosarat, és jobbra is, balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizonyosan azt mondja, elmenj innen, mert leharapom a füledet! Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, és cipeli tovább hazafelé. A kutyák szaporodnak. Sajónak már minden tizedik lépésnél meg kell állnia, de vitézül védi a gazdája ebédjét. Már közel van a házajtó, midőn az egyik kutya hátulról kirántja az asztalkendőt, a gonosz kutyák megragadják, és húzzák, Sajó ugrik, és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, minden martalékul esett a kutyáknak. Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál. Sírt, hogy ilyen szégyen érte. Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és bizony nevette is. Bebocsátotta az ajtón a kutyáját, és megdicsérte. Azután pedig magával vitte a vendéglőbe, és olyan finom ebédet fizetett neki, amit még a király kutyája sem evett soha.

Mesekosár rovatunkban az Okos Kutya című mesét osztottuk meg, és a Mézga család című gyerekdal szólt. Most a nap kalendáriumát lapozzuk, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Május 11-ét írunk, ez az év 131. szökőévben 132. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 234 nap van hátra. Tekintsük át előbb a fontosabb történelmi eseményeket.

330. május 11-én első Konstantinus bizánc görög gyarmatváros helyén Róma mintájára megalapította Konstantinápolyt, ma Isztambul, amely a kelet-római birodalom fővárosa lett. Ekkor kezdődött el világtörténeti szerepe. 1857-ben ezen a napon 6 évnyi várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. 1949. május 11-én Izrael állam az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja lett. 1960. május 11-én Adolf Eichmann náci háborús bűnöst Buenos Aires mellett 3 izraeli ügynök elrabolta, majd május 22-én külön géppel Izraelbe szállította és Jeruzsálemben bíróság elé állította. Az eljárás több mint másfél évig tartott és halálbüntetéssel végződött. 1968. május 11-én Franciaország után a Német Szövetségi Köztársaságban is diáklázadások kezdődtek, a legnagyobb tüntetés Bonnban zajlott. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 11-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1760-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pálóczi Horváth Ádám, magyar költő, író. 1841. május 11-én született Pauler Gyula, magyar jogász, történész, levéltáros, író. 1859. május 11-én született Stodola Aurél, teljes nevén Stodola Boleszláv Aurél, felvidéki származású svájci fizikus, mérnök, a gőz- és gázturbinák elméletének megalkotója. Főműve a gőzturbinák és alkalmazási lehetőségeik, mint hőerőgépek. 1881-ben ezen a napon született Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és űrkutatás kiemelkedő alakja. 1899. május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, eredeti nevén Salkász Sarolta Klotild, a Szociális Testvérek Társasága apáca nővére, közel 100 magyarországi zsidó megmentője a nyilas rémuralom idején. 1944-ben vértanúhalált szenvedett, ezért 2006-ban 16. Benedek pápa boldoggá nyilvánította. 1904. május 11-én látta meg a napvilágot Salvador Dali, katalán-spanyol, szürrealista festőművész. 1916. május 11-én született Camilo José Cela, spanyol író, 1957-től a Spanyol Akadémia tagja. 1989-ben Nobel-díjat kapott, ismertebb regénye a Pascal Duarte családja. A 2000-ben alapított madridi magánegyetem viseli nevét, melynek alapkövét ő maga rakta le. 1934. május 11-én született Fonyó József, Jászai Maridias színész. 1936-ban ezen a napon született Kilényi Géza, jogtudós, ügyész, egyetemi tanár, alkotmánybíró. 1937. május 11-én született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok, tőrvívó, a nemzet sportolója. 1978-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kovács Patrícia, magyar színésznő. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azon ismertebb személyek névsorát, akiknek haláluk ehhez a naphoz kapcsolódik. 1610-ben ezen a napon hunyt el Matteo Ricci, olasz jezsuita, szerzetes, matematikus, Kína utazó. 1823. május 11-én halt meg báró Podmanicki József, protestáns főnemes, császári és királyi valóságos belső titkos tanácsos és kamarás, főispán, jogászt, politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja. 1849. május 11-én hunyt el Madame Recamier, Jean-François Julie, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier bútort nevezték el. A hölgy 1794-ben szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. 1849. május 11-én távozott az élők sorából Otto Nikolai, német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a bécsi filharmonikus zenekar alapítója, egyben a Windsori Vígnők című operájával a romantikus vígopera műfajának megteremtője volt. 1881. május 11-én hunyt el Kármán Tódor, német nevén Theodor von Kármán, született Kármán Tivadar Mihály, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott, matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek, és a szuperszonikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként ismernek. 1934. május 11-én halt meg Somogyi Szilveszter várpolitikus, Szeged szabad királyi város polgármestere. 1963-ban ezen a napon távozott az élők sorából Herbert Spencer Gasser, Nobel-díjas amerikai fiziológus. 1972. május 11-én halt meg Alvar Aalto, finn építész, formatervező és várostervező. Munkássága felöleli a klasszicizmus és a modernizmus közötti váltást. Az 1950-es években tervezett vörös téglás épületeitől a Helsinki Kultúraháza és a Műegyetem a halála után elkészült németországi Essen Operaházig számtalan épületet tervezett. 1980-ban ezen a napon hunyt el Vida Géza, nagybányai szobrászművész. A fafaragás nagymestere volt, ritkán használt követ. 1942 és 44 között a Budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, tagja és kiállító művésze volt a kolozsvári Barabás Miklós cégnek, 1947-től kiállító művész a nagybányai és az országos romániai tárlatokon. 1974-től a Román Akadémia levelező tagja, ismertebb köztéri művei, a Román Katona emlékműve és az Öregek Tanácsa. 1981-ben ezen a napon halt meg Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző. 1992. május 11-én hunyt el Kolozsvári Grand Pierre Emil, kolozsvári születésű író, műfordító és kritikus. Páratlanul termékeny életművéből kiemelkednek a Burok, a Szerencse mostoha fia, a Nők apróban, a Szellemi galeri, a Szépen gondolj rám című regényei, önéletrajzi trilógiája, valamint a könnyed, közérthető stílusban megfogalmazott esszéi tanulmányai. Regényeiben, novelláiban a hamis, kiüresedett polgári erkölcsöket épp oly kíméletlen iróniával ábrázolja, mint az életörömöt, a cselekvési energiát pusztító csodakádereket. Mint műfordító francia, olasz és angol műveket, például Voltaire, Anatole France és Beckett munkáit fordította magyarra. Munkásságáért 1941-ben és 44-ben Baumgarten, 1964-ben és 75-ben József Attila, 1980-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 92-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. 2016-ban ezen a napon hunyt el
Rész Pál, Széchenyi díjas magyar irodalom történész, műfordító, kritikus, szerkesztő. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 11-éhez kötődik.

Ma van Miskolc ünnepnapja. 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert első Ferenc József. Ma van boldog Salkaházi Sára emléknapja. És május 11-én a közlekedési kultúra napja Magyarországon 2015 óta. Május 11-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A nap kalendáriumát lapoztuk, a következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Május 11-én Imola és Ferenc névnapokat ünneplünk, lássuk, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, amelyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. A női párja Franciska. Az Imola női név újabb névadás a növény nemzetség nevéből. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. Köszöntjük ma tehát minden Ferenc és Imola nevet viselő hallgatónkat, a következő dal nekik szól.

0: sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
1: A Ha én rózsa volnék című dalt hallottuk Bródy János előadásában. Ezzel köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben a reggeli aktuális összeállításunkat sugározzuk. Romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum 11-es diákja első díjat nyert digitális tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról. Mesélt arról is, milyen tapasztalatokat szerzett a munka során, és hogyan kapcsolódott ehhez az az érzékenyítő foglalkozás, amelyet elemes diákoknak tartott, hogy közelebb hozza számukra a látássérültek világát. A riporter Ungvári Szende.
2: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyezést értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
3: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
2: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
3: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
2: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
3: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykereteim belül.
2: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
3: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-sen,

0: és nyomtatóval, és kicsi robot karokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
1: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
0: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
1: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
0: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
1: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
0: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasás gyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
1: Mint például mikkel?
0: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
1: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
0: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
2: Az elmúlt percekben Gál Jankával, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákjával beszélgettünk a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című projektjéről. A riporter Ungvári Szende volt. A következő percekben Liszt Ferenc műveiből csendül fel néhány részlet.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 11-én, hétfő déli magazin műsorunk utolsó órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Csernus Imre, pszichiáter, író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogyan ti azt hiszitek. Csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Hamarosan híreket mondok. 14 óra 15 perckor versovatunkban Reményik Sándor a Keserű pohár című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet felekezetközi magazinunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is. Most híreket mondok.

0: hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drágos Pöszláru szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Sok a medve Hargita megyében, több roalert figyelmeztetést küldtek. Viharok és lehűlés jön. Elítélte a Mi Hazánk kirekesztő magatartását a 100 tagú cigányzenekar. Az előrejelzések szerint ma részben borongós idő várható, most következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találnia a politikai osztálynak, de időre van

0: szükség, amíg leülepednek a dolgok, ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvivő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilie Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Az elmúlt napokban több Hargita megyei településen medvék jelenlétét jelentették, ezért a hatóságok több alkalommal is roalert figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosságnak, számolt be a Mediafax hírügynökség. Vasárnap a hatóságok roalert üzenetet adtak ki, miután egy medvét észleltek Székelyvarságon. Ugyancsak vasárnap reggel újabb figyelmeztetés érkezett, ezúttal Gyergyóújfalu környékéről, ahol szintén medve jelenlétét jelentették. Hasonló eset történt szombaton is, amikor a hatóságok medvét észleltek Koront községben. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség tájékoztatása szerint csak csütörtökön országszerte összesen 11 roalert figyelmeztetést adtak ki. Ezek többsége veszélyes vadállatok megjelenésére vonatkozott. Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig tart. Ebben az időszakban nem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább csak aktívabbak. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani. Záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. A meteorológusok szerint négyzetméterenként 15-30 liter, helyenként akár 40-50 liter csapadék mennyiség is hullhat. Helyenként és időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fúj. Kedden, május 12-én az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán, május 13-án pedig a többi régióban is, így az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul. A Magyar Örökségdíjas 100 tagú cigányzenekar közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást arról, hogy a Mi Hazánk politikusai kivonultak szombaton a parlamentből a Sugó Tambura zenekar előadása előtt. A 100 tagú cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az országgyűlés alakuló ülésén történt, írták a Posztban. Arra reagáltak, hogy amikor az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Tambura zenekar bevonult az ülésterembe, hogy előadjon két dalt, a Mi Hazánk képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Sükösdi Tambura zenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés, fogalmazott a zenekar. Azt is írták, hogy kiállnak minden fiatal művész mellett, függetlenül származásától vagy identitásától, és hisznek abban, hogy Magyarország ereje a sokszínűségben, a kultúrában és az egymás iránti tiszteletben rejlik. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire borongós lesz az égbolt. Csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a murkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyház község beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versovatunk következik, amelyben Reményik Sándortól a Keserű pohár című költeményt hallgatjuk meg.

Reményik Sándor, a keserű pohár. Ó, nem voltam türelmes szenvedő. Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. És hogy megjelent a keserű pohár, s felém libegett titokzatosan, mondván most eljöttem, hogy ki így áll, megragadtam vadul a poharat, s falhoz vágtam. 1000 darabra ment, de rögtön csorbítatlan megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár. Ím itt vagyok, hogy te is ki így áll. És igazság ez. Szenved

Nek sokan, s a terészed még mindig hátra van, s most kiszod, ha akarod, ha nem. Dühöngve vágtam közben, nem, nem sóhajtok, mújjék el, ha lehet, s fölvetettem daccal a fejemet, nagyot recsent a csend. S a makacs pohár újra falnak ment, ezer darabra ment. De jaj, mert harmadszor is megjelent. És akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan. Enyém, sajátom-e sötét pohár. És ki kell ürítenem poharam? Az ajkam kinyílt, félig öntudatlan. A karom kinyílt, félig akaratlan. S felmérve csillagszabta sorsomat, fogtam, s lassan fenékig ürítettem a poharat.

0: Reményik Sándor a Keserű pohár című költeményét osztottuk meg. A továbbiakban Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának ige hirdetésén keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadókönyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Nem ítélni jöttem. Olvassuk János evangéliumának 12. részéből, a 44. verstől az 50. versig. Jézus így kiáltott: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam. Az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus hangos szóval kiált. A főemberek felé az értetlenkedő, az ő üzenetét befogadni nem akaró emberek felé. Mert hát mindig vannak ilyenek. Az embereknek a nagy része nem akarja befogadni azt, amit Krisztus mondott. Lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Lehet, hogy oda tartoztam valamikor. Ne ítéljük el őket. Jézus se ítéli el azokat, akik nem fogadják el őt, hanem tisztán, érthetően és hangos szóval szólítja meg őket. Válaszol nekik. Mindig két kategóriát, kétfajta értetlenkedő embert látunk az evangéliumban. Az egyik azt mondja, hogy nem. Nem érdekel az, amit mondasz, Krisztus. A másik azt mondja, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek én is. A nem és a majdnem viszont ugyanazt jelenti. Egyik se tud dönteni Krisztus mellett, végül is mind a kettő elutasítja. Aki nemet mond, az távolról utasítja el Krisztust. Aki majdnemet mond, hogy majdnem keresztény vagyok, majdnem megtérek, az pedig szintén elutasítja, csak közelről utasítja el. Krisztus tehát megszólítja ezeket az embereket, hangos szóval, nyilvánosan. Három dolgot mond nekik. Az egyik: én nektek az Atyát mutatom meg. Egy út vagyok, egy híd, kapcsolat, ajtó, haza az Atyához. Nem Istent az emberhez hozza közel Krisztus, hanem fordítva, az embert viszik közel Istenhez. Hiszen nem Isten van távol, Isten nagyon közel van, és mindig közel van az emberhez. Az ember került nagyon-nagyon távol Istentől. Ezért Krisztus megmutatja az Atyát az ember számára. Malakiás próféta, és végül is az Ószövetség ezzel fejeződik be: a fiak szívét az Atyákhoz fordítom. És éppen ezt teszi mindenek előtt Krisztus. A fiak szívét, a teremtett emberek szívét, a szívünket az Istenhez, az Atyához fordítja. Ez tehát az első dolog, amit Jézus kihirdet. Ez az első szolgálata: az Atyát mutatom meg nektek. A második, amit elmond Krisztus, az az, hogy ő világosság. A tékozló fiú felismeri az ő helyzetét, felismeri, hogy hova jutott az atyai háztól. Igen ám, de ehhez világosság kell, látás. Meg kell látnom azt, hogy honnan estem ki, és hogy hol vagyok most. Fel kell nyílnom a szemem arra, hogy észrevegyem a magam helyzetének a valóságát és szörnyű elesett voltát. Ez a felismerés, ez a megnyílt szem, ez a lelki látás, az a világosság, amit elhoz Jézus Krisztus. Hiszen senki nem láthatja meg a saját bűneit, senki nem juthat bűnbánatra, megtérésre, egyedül csak Krisztusban és Krisztus által. Ezért ez a második dolog, amit Krisztus kihirdett ebben a világban. Én világosság vagyok, a világ világossága. Az a világosság, ahol mindenki ráismerhet önmagára, önmaga bűneire, és megláthatja a hazavezető utat, az atyai házhoz vezető utat. Végül pedig azt mondja Krisztus, hogy én nem ítélem el azokat, akik nem fogadják el az én igémet, az én üzenetemet, hiszen nem ítélni jöttem. Van lehetőség Krisztusnak az elutasítására is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de van ítélet. Viszont Krisztust el lehet utasítani, nemet lehet mondani rá. El fog jönni az a pont, amikor viszont el kell számolnunk ezzel a döntésünkkel.
Azt mondja tehát Krisztus, hogy ő nem ítéli el azokat, akik őt elutasítják. Aztán azzal folytatja, hogy az atya se ítéli el őket, hiszen az atyának az ígéje, Istennek az ígéje az örök élet. Tehát az atya se ítélkezik azok fölött, akik nemet mondanak a hívó szóra. És különös módon, hogy Istennek a szent lelke, a lélek se ítél el, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a lélek könyörög érettünk. Hogy is van ez? Hol van akkor az ítélet? Ha se Krisztus nem ítél rajtunk most, se az atya nem ítél el bennünket, se Isten lelke nem ítélkezik felettünk, akkor honnan származik az ítélet az emberre, aki elutasítja az Urat és az ígét? Erre is választott Krisztus. Az ítélet magában, az ígében van, hogy nemet mondok rá, hogy elfordulok tőle, hogy nemet mondok a kegyelemre, nemet mondok a bűnbocsánatra. Mindenható Krisztusunk, nyisd meg a mi szemünket a te világosságodban, hogy meglássuk és megértsük, hova estünk, hova zuhantunk a te szerető kezeidből. Vezess bennünket vissza az atyához, adj nekünk készséget hazatérni. Urunk, könyörülj rajtunk, ha elutasítjuk azt, amit mondasz nekünk. Tedd szívünket nyitottá erre. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának ige hirdetésén keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 12. fejezetének 44-től 50-ig terjedő versei által. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. Hinni, tanítani, nevelni. Sokan beszélnek az utóbbi időben, még politikusok is, családról és családpolitikáról. Újra felfedezték volna a családot? Úgy látszik, de a háttérben ott van a vészterhes helyzet is. A születések és a házasságkötések száma riasztóan csökken, a válások viszont egyre szaporodnak, a monogámia és az anya képének, valamint a csak háziasszonynak a lebecsülése, mindenütt megfigyelhető a gyermektelenség és a magzat elhajtás száma ijesztően növekszik. Ez csak néhány tünet, amely jellemzi a helyzetet. A keresztény emberek nem hallgathattak ilyen körülmények között, hiszen a család veszélyeztetett helyzete át nem tekinthető veszedelmet jelent a társadalomra nézve is. A helyzet átgondolása és a vele kapcsolatos állásfoglalás azonban csak is a Biblia alapján történhet. Bámulatos, hogy a Bibliában milyen sokat olvashatunk a családról, a családi problémákról, és az egyes családtagok kötelességéről. Mindezt újra fel kell fedeznünk. Az idő sürget, hogy az ilyen igehelyeket alaposan tanulmányozzuk át. A kezünkben levő kis füzet ehhez kíván némi segítséget nyújtani, illetve erre kíván biztatni. A fejtegetések alapját egy evangéliumi tanító és nevelő közösség konferenciájának anyaga adja. A család mai helyzete a család a támadások tüzében. Először is szükséges, hogy józanul is felismerjük a család mai helyzetét, és azután állíthatjuk szembe vele a Biblia alapelveit. Ha megpróbálunk valósághű képet nyerni a mai család állapotáról, akkor látnunk kell, mennyi teher nehezedik ma a családra, és mi nagy mértékben veszélyeztetett. Mindannyian tudjuk, milyen sok a válságba jutott vagy összeomlott család. A problémák halmozódnak. Ezt egyre inkább észreveszik a politikusok is. Politikai rendezvényeken és a sajtóban egyre gyakrabban kerül szóba az úgynevezett családpolitika. A közeljövő legsúlyosabb feladata a család lesz. Bár a politikusok cselekvései lehetősége ezen a téren korlátozott, nagy gondot jelent egyfelől a házasságkötések és a születések egyre fogyó száma, másfelől a vállások szaporodása. A családot továbbra is a társadalom legfontosabb sejtjének kell tekintenünk. De ha a mai helyzet nem változik, az beláthatatlan veszéllyel jár magára a társadalomra. Meg kell azt is látnunk, hogy az utóbbi évek fejlődési ütemét csak a gyermekek kárára lehetett megvalósítani. Sok területen kell változtatnunk, ez a mai helyzet sürgető parancsa. Vázlatosan tekintsük át az egyes problémákat. Az apák. Az 1950-es években már jelent meg egy könyv ezzel a sokat mondott címmel, Világ apák nélkül. Valóban már akkor jól meg lehetett figyelni egy bizonyos fejlődési irányt. A nyugatnémet gazdasági fellendülés túlontúl igénybe vette az apákat, és egyre jobban kivonta őket a családból. Ez a fejlődési irány azóta sem csökkent, sőt, ellenkezőleg. A hivatásuk gyakorlása okozta gyakran embertelen feszültség, és az ehhez járuló közéleti tevékenység a hullafáradtan hazatérő üdesapákat arra kényszeríti, hogy az otthont és a családot csupán étkező és szálláshelynek, valamint házi mozinak tekintsék. Amellett a mai gyermekek a legritkább esetben láthatják apjukat munka közben. Nem élhetik át velük a munkát, és nem értékelhetik őket munkájuk alapján. Többnyire csak a szabad idejükben vannak apjukkal, és így az apai hivatás jelentős vesztességet szenvedi. Az anyák. Gonosz, megbélyegző jelző kering a mai világban. Csak háziasszony. Azokat az anyákat, akik otthon maradnak, és a legnemesebb és természetesen a legnehezebb hivatást vállalják, a háziasszonyt és az anyájét lenézik és lesajnálják.
Azt mondják róluk, hogy az ilyenek képtelenek önmagukat megvalósítani, és kénytelenek egy régi társadalmi rendszer idejét múlt szerkezete szerint élni.

például közvéleménytől, versengéstől vagy a gazdasági élettől, jelentett a régi független élete helyett, míg a többet keresett, rendszerint gyorsan elköltötte. De leginkább a gyermekek szenvednek emiatt. Ahol az anyát a hivatás gyakorlása elvonja a családtól, ott a hiányát leginkább a gyermekek sínylik meg. Megszámlálhatatlan gyermek szenved amiatt, hogy az iskolából vagy óvodából hazatérve nem az édesanyja kedves, vidám szava fogadja, na, mi történt az iskolában vagy óvodában? Milyen szánalomra méltóak azok a gyerekek, akiknek maguknak kell gondoskodniuk magukról a hűtőszekrény tartalmából, mert az anya dolgozik. Mindez azért vállalja, hogy majd a gyermekeinek jobban menjen a sora. A háztartás, család és a hivatás hármas megterhelése sok asszonyt tönkretesz, főleg lelkileg, idegileg. Az ilyen család életét lázas sietség, kapkodás jellemzi. Nem csoda, ha a gyermekek elvágynak innen, sok fiatal, házas pár élete szenved hajótörést, mert az asszonyt nem készítették föl sajátos feladatainak a teljesítésére. A problémák a mindennapos, jelentéktelen dolgokkal kezdődnek, de sokszor vezetnek válásra. A nagyszülők kiválása. Három nemzedék együtt élése egy fedél alatt ma már szinte elképzelhetetlen. Sok új lakótelepen a család ellenes építési mód ezt eleve lehetetlenné teszi, és amellett gátolják a szülők és a gyermekek igazi családdá fejlődését. Az idős embereket szívesen félretolják az útból, igaz, a nagyszülőkkel való együttélés sokszor komoly problémákat is jelenthet, mégis a legtöbb gyermek manapság nem ismeri meg helyesen és igazán az öregséget és a megöregedést. Hogyan tanulhatnák meg akkor tisztelni az öregkort? A mai nemzedék hátat fordított a múltnak, és nem hajlandó a régebbi időkből és az idősebb nemzedékektől tanulni. Mindenki maga akar tapasztalatokat gyűjteni, és közben nem veszi észre, hogy milyen sok segítséget nyújthatna az előttük járó nemzedékeknek a tapasztalata. Az öregedés és a halál, mint az élet velejárja, a mai gyermekek életéből szinte teljesen kiszorult. A gyermekek és a nemzedékek közötti ellentét. Nemzedéki problémák mindig voltak. Ami új és sok nyomorúságot támaszt a napjainkban, az az ellentétek tudatos felszítása különböző nevelési elméletek alapján. Azt várják az ellentétek kibontakoztatásától, hogy társadalmuk megváltozik, demokratikusabb és humánusabb lesz. De hogyan lesz humánusabb a társadalom, ha közben a családok tönkre mennek, és a konfliktus maga fontosabb lesz, mint az együttélés? A gyermekek jogairól, jólétéről, szabadságáról beszélnek. Így most sajátos helyzet előtt állunk. A család valamennyi tagja mindenféle kötöttségtől szabadulni igyekszik, hogy önmagát megvalósítsa. Ehhez járul, hogy a mai gyermekek már alig-alig tudnak elviselni komolyabb megterhelést. Gyakran túl hamar, túl sokat engedhetnek meg maguknak, de vattába csomagolják őket. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy az ifjú embernek meg kell küzdenie az ellenállással, és terhet kell hordoznia ahhoz, hogy személyisége kifejlődhessék. Nemigen volt még példa rá, hogy a szülő generációja oly gyorsan megadta volna magát a felnövő nemzeték követeléseinek, mint ma. Mivel a németek szeretnek minden 100% fölött teljesíteni, ezt a demokratizálódást is maradéktalanul végrehajtották, még az anya szükséges renddel és tekintéllyel szemben is. Mindent megkérdőjeleznek, kivéve azt a nézetet, hogy valóban helyese mindent megkérdőjelezni. Hát ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádióhallgató számára. Akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélió Kopasz út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Műsorunk hátralevő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten országa. Második részlet. Isten országával hatalmas isteni erők törnek be az ember lelki életébe. Nem is sejtett teremtő erőket hoz ez az új teremtés az ember lelkének. Különösen hangzik az Úr Jézus szava, amint azt Máté evangéliuma 11. részének 11. versében olvassuk, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Mégis nagyon egyszerű igazságot mond ez nekünk. János Istentől küldött ember volt. Ő volt az utolsó és a legnagyobb a törvény alatt. Az Ószövetség és az Új Szövetség közötti küszöbön teljes lényével Istennek szolgál. Ő a legnagyobb ember, és nyilván megvan ennek az alapja, ha Jézus Krisztus mondja, de a legkisebb a mennyek országában, a legkisebb Krisztusban, a pünkösd utáni gyülekezetben nagyobb, mint ő. Aki Isten teremtő erejének, azaz Isten országának közvetlen hatósugarába kerül, az nem teremtményi véges életét éli többé, hanem a teremtő végtelen teljességéből él. Megújult teremtő erővel árad ez állandóan az emberbe, mint a tőkéből a nedv, a venyigébe. Az istenség mélységeiből tör ez elő, és minden időbeli, véges korlátot széttör. Pál apostol Filippi beliekhez írott levele 4. részének 13. versében olvassuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És semmi sem volna lehetetlen nektek, szól az íge Máté evangéliuma 17. részének 20. verséből. Isten országa nem függ láng elméktől és hősöktől. Amikor az ember kiváló férfiaktól várja a gyülekezet üdvét, amikor vallási láng elméken és erkölcsi hősökön csüng, akkor fogalma sincs arról, hogy mi is az Isten országa. Isten uralma, amikor elközelít, nyilván kiváló embereket is állíthat a maga szolgálatába. Gyakran azonban az egyszerű emberek, ha Isten uralmának hordozóivá válnak, nagyobb dolgokat visznek véghez, mint a történelem összes nagyjai. Hogy pedig ez megtörténhet, jele annak, hogy itt az Isten országa. Isten országának eljövetele azt a szabadító fordulatot jelenti, amely a nagy uralomváltozást hozza magával. Az Új Szövetség nem azzal a híradással kezdődik, hogy Isten uralma mindig itt volt, hanem azzal a felkiáltással elközelített. Amikor Isten uralma elérkezik, felszámolja a démonok uralmát. Lukács evangéliuma 11. részének 20. versében így szól az íge, ha pedig Isten ujjával űzöm ki a démonokat, kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. A Kolossé beliekhez írott levél első részének 13. versében olvassuk, Isten megszabadított minket a sötétség hatalmától, és átvitt az ő szeretett fiának országába. A gonosz hatalmak nagyobbak az embernél, aki nem vonhatja ki magát azok befolyása alól, nem menekülhet el azok sugalmazásai elől, bármennyire fáradozik is azon. Hatalmuk alá adatott az ember, s végeredményben isteni végzet az,
hogy a gonosznak hatalma van az emberen. Isten országának eljövetele nem a meglevő állapotok, vagy az emberi vallásos lehetőségek fejlődésének eredménye, hanem szabadító változás, isteni sorsfordulat azok számára, akik addig menthetetlenül egy más befolyási övezet alatt állottak.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi félt keresztény életrovatunkba megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazinunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

Lassan hétfődéli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban, 3 órától homokora későjeli műsorunkban szintén jómagam várom majd Önöket. Adásunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk. A második órában áhítat kalendárium névnapköszöntő, illetve keresztény élet felekezet közi rovatunk hangzik el. A harmadik órában Nagy Ibolya a zenélő köntös komoly zenei műsorát hallgatjuk újra. A mai napon Csernus Imre pszichiáter író gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogyan ti azt hiszitek, csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz

Hz frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.probabla.com interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441 968-as telefonszámon. A Ma Déli Magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hetet kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta a hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

tudomány el.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy két fős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszaporodtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, ha az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak, nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan

hangos az otthon melegére. A madarak is másra vágynak, éjszakon hát átrepülnek délre. Itt állok, ég és föld között. Itt ragadtam, de sajnos nélküled. Hagyd, hogy a szeretet utolérjen gyönyörben, és összefog.

you are.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drágos Pöszláru szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Sok a medve Hargita megyében, több roalert figyelmeztetést küldtek. Viharok és lehűlés jön. Elítélte a Mi Hazánk kirekesztő magatartását a 100 tagú cigányzenekar. Az előrejelzések szerint ma részben borongós idő várható, most következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találnia a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok, ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvivő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilie Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Az elmúlt napokban több Hargita megyei településen medvék jelenlétét jelentették, ezért a hatóságok több alkalommal is roalert figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosságnak, számolt be a Mediafax hírügynökség. Vasárnap a hatóságok roalert üzenetet adtak ki, miután egy medvét észleltek Székelyvarságon. Ugyancsak vasárnap reggel újabb figyelmeztetés érkezett, ezúttal Gyergyóújfalu környékéről, ahol szintén medve jelenlétét jelentették. Hasonló eset történt szombaton is, amikor a hatóságok medvét észleltek Korond községben. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség tájékoztatása szerint csak csütörtökön országszerte összesen 11 roalert figyelmeztetést adtak ki. Ezek többsége veszélyes vadállatok megjelenésére vonatkozott. Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig tart. Ebben az időszakban nem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább csak aktívabbak. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani. Záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. A meteorológusok szerint négyzetméterenként 15-30 liter, helyenként akár 40-50 liter csapadék mennyiség is hullhat. Helyenként és időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fúj. Kedden, május 12-én az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán, május 13-án pedig a többi régióban is, így az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul. A Magyar Örökségdíjas 100 tagú cigányzenekar közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást arról, hogy a Mi Hazánk politikusai kivonultak szombaton a parlamentből a Sugó Tambura zenekar előadása előtt. A 100 tagú cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az országgyűlés alakuló ülésén történt, írták a posztban. Arra reagáltak, hogy amikor az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Tambura zenekar bevonult az ülésterembe, hogy előadjon két dalt, a Mi Hazánk képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Sükösdi Tambura zenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés, fogalmazott a zenekar. Azt is írták, hogy kiállnak minden fiatal művész mellett, függetlenül származásától vagy identitásától, és hisznek abban, hogy Magyarország ereje a sokszínűségben, a kultúrában és az egymás iránti tiszteletben rejlik. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a murkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyház község beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nagy Dobronyba látogatott az MRS.
4: Most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecen,

0: A Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont tegnapi napon.
1: A Hagyomány és Megújulás metszéspontján című kötet.
2: Volt négy szerző páros, Bíró Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket.
1: 35 éves az RMPS.
3: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan, ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Újra Kárpátaljára ezúttal Nagy-Dobrony településre látogatott a Magyar Református Szeretett Szolgálat csapata. Az adományok átadása mellett hamarosan kezdetét veszi a szervezet, immár 20 éves múltra visszatekintő Szeretett Hit programja is, amely évről évre a segítségnyújtásra és az összefogás erejére hívja fel a figyelmet. A részletekről Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
4: A Magyar Református Szeretett Szolgálat busza érkezett Kárpátaljára pont a tegnapi nap folyamán Nagy-Dobronyba újabb segélyszállítmányt hozott egyfajta postás szerepben.
0: Igen, most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont a tegnapi napon, szerdán juttatta célba ezeket az ott élő gyermekek és dolgozók számára. Hát mondanom sem kell, hogy a játékok között labdák, sportszerek, különböző kisautók, babák, minden szerepelt, és óriási kitörő örömmel fogadták a gyerekek. Hála Istennek azt mondhatom, hogy ebben az intézményben valóban nagyon nagy szeretetben, biztonságban nevelkedhetnek, és mindent, amit csak az intézménytől telik, megadnak számukra, de hát ezért egy gyerek életében egy új játék, az mindig egy kitörő örömöt hoz, úgyhogy hálásak vagyunk érte, hogy ezt újból megtapasztalhattuk, és a Facebook oldalunkra feltöltött fényképpel pedig szeretnénk, hogyha a felajánlókhoz is kicsit eljutna és láthatóvá tudnánk tenni ezt az örömöt, ami a fogadtatást kísérte a tegnapi napon.
4: Elképesztően, hogy rohan az idő, 2026-ban mindjárt újra itt a Szeretett Híd, nem rég beszéltünk pont egy évvel ezelőtt, ez a 18. alkalom május 15-16, amely éppen jövő hét hétvégére esik.
0: Így van, ugye ami fontos, és innen szeretném indítani, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat az pont ebben az évben indult el 20 évvel ezelőtt, a második évtizedünknek a jubileumát ünnepeljük egész évben, és ugye ahogy elhangzott, ez már a 18. Szeretett Híd, innen sem nehéz kiszámolni, hogy ez az egyik legősibb programja szeretett szolgálatunknak, és a kezdetektől fogva a Szeretett Hídnak az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet az önkéntességre, arra, hogy milyen jó segíteni, milyen jó, hogyha nem mindig csak az jár a fejünkbe például, hogy miből lehetne még több pénzt szerezni, hanem néha kicsit azt mondjuk, hogy én most odaszánom az időmet, odaszánom az energiámat, azért, hogy segítsek. Legyen ez akár a saját településünkön, a saját környezetemben, egy játszótérnek, egy parknak a megszépítése, vagy egy templomnak, vagy egy temetőkertnek a közös rendbetétele, vagy közös kitakarítása, vagy nagyon sokan szoktak például időseket, vagy beteg gyerekeket meglátogatni a Szeretett Híd keretében. Ez tehát a legfőbb célunk, hogy visszaadjuk az embereknek azt a képességét, hogy tudjanak odafigyelni arra a saját közvetlen környezetükben, hogy hol van szükség segítségre, és aztán pedig szervezzenek maguk köré csapatot, álljanak össze és végezzék is el ezt az önkéntes szolgálatot.
4: Fontos látnunk azt, hogy azért a Kárpát-medence református közösségein belül igazán nagy mennyiségű ember csatlakozik hozzá. Jelen pillanatban a honlap alapján 12.511 fő biztosan regisztrált a programra.
0: Ennek a számnak már most nagyon örülünk. Ugye a Szeretett Híd, mint egyébként legtöbb programunk, de a Szeretett Híd, ez kifejezetten igaz, hogy ez egy valódi kárpát-medencei összefogás, ez is az eseménynek a hivatalos elnevezése, hogy Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, és valóban nagy öröm számunkra, hogy határon túlról is egyébként szép számmal csatlakoznak jelentkezők. Az elmúlt években mindig az volt a tendencia, hogy a Szeretett Hídra egy ilyen 10-15 ezer fő szokott jellemzően beregisztrálni, már most idén, ahogy elhangzott, a 12.500 főt el. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy legalább jó középúton már most is tartunk, de a regisztráció egyébként még nyitva van, tehát még az előttünk álló napokban is lehet csatlakozni. És az szokott lenni a jellemző, hogy a regisztrálók, a feladatoknak az egyharmada szokott határon túli területekről érkezni, itt ugye Kárpátalja, Királyhágó mellék, Erdély, Felvidék is, Délvidék is nagyon aktívan szokott részt venni a Szeretett Hídban, és a kétharmad rész az pedig az anyaországi gyülekezetekből, intézményekből tevődik össze, és hát ha valaki ellátogat a Szeretett Hídnak az oldalára, akkor láthatja, hogy valóban Kárpátaljáról is van már most is több regisztráló is a Szeretett Híd keretében, például Rátról, Csapról, vagy akár Izsnyéte, Dercen, Beregújfalu és Beregszáz református közösségi is csatlakoztak már, hogy idén szeretnének együtt valamilyen szolgálatot vállalni a Szeretett Híd keretében.
5: Lehet-e még folyamatosan csatlakozni?
0: Lehet, igen. Ugye a Szeretett Híd ez május 15-én és 16-án, tehát az előttünk lévő pénteken és szombaton kerül megrendezésre Kárpát-medence szerte, de maga a regisztráció az egészen szinte az utolsó pillanatig, az 13-án éjfélig nyitva van, tehát hogyha valaki ezután kap kedvet önkéntes szolgálathoz, akkor még nem késett le, még van lehetősége regisztrálni. Mi az fontos elmondani, hogy a Szeretett Híd az nem csak a csoportos regisztrációt teszi lehetővé, hanem akár önkéntesként, egyéni önkéntesként is lehet csatlakozni. Tehát ha valakinek a szívében már egyébként is ott volt a vágy, hogy hát van nekem valamennyi szabadidőm, olyan jó lenne néha valami jót tenni a környezetemben, csak nem is tudom, hogy hogy kell elindulni ezen az úton, akkor akár személyenként egyénileg is lehet regisztrálni, fel kell menni az oldalra, és lehet böngészni, hogy a környezetemben, vagy az én saját településemről van-e már beregisztrált feladat, és ahhoz is lehet pluszba csatlakozni. Tehát, hogyha valaki mellett nem állott 10-20-30 ember, vagy még nincs meg az ötlet, akkor ilyen szemmel is lehet böngészni, hogy a meglévő feladatokhoz hozzákapcsolódni. Ez az egésznek a célja, hogy akár csak az embereknek a szívében, nem muszáj, hogyha még nem rutinos önkéntes, feketeöves önkéntes valaki, hanem csak személyében indult el most egy ilyen vágy, hogy olyan jó lenne valami pluszt vinni az életembe, akkor a Szeretett Híd az egy nagyon jó belépő lehet az önkéntességhez vezető úton.
4: Mik azok a területek, amiken megmozdulások vannak? A honlapot mazsolázva, meg egyik kedvencem a Szeretet, egy a 12 fős akcióban szeretett vendégséggel látnak a szomszédos település lakóit, nagyon izgalmas dolgokat találnak. Azért mik az általában jellemzőek a különböző kitűzött célok esetében?
0: Tulajdonképpen két kategória szokott messze menően a legnépszerűbb lenni, az egyik a környezetvédelem, a másik pedig a különböző szociális megmozdulások. A környezetvédelem abban a leggyakoribb, akár hogyha a gyülekezet, mondhatom, hogy a saját háza táján tesz rendet, tehát akár közösen takarítják a templomokat, templomkerteket, parókia udvarát rendbe teszik, vagy éppen a településnek a temetőkertjét gondozzák, régi sírokat rendbe teszik, ez nagyon gyakori környezetvédelmi feladatvállalás, vagy éppen a településnek a játszóterét nagyon sokan szokták felújítani, lefesteni padokat, kicsit kijavítani a játékokat, vagy köztereken virágot ültetni, megszépíteni. az adott falut, községet vagy kisvárost, úgyhogy ez egy nagyon gyakori feladat. A másik pedig igen, a különböző szociális megmozdulások, akár ez a szeretett vendégség is egy jó példa arra, és nálunk is például, amit az MRS munkatársi közösségével szervezünk, közös önkéntes megmozdulások, nálunk is van például pont egy ilyen vállalás, hogy meleg ételt főzünk, és a település rászorulói és idősei számára házhoz visszük, eljuttatjuk, ezek is nagyon gyakoriak. Sokan szoktak például idős otthonokat felkeresni, és oda akár vagy egy kedves kis műsorral, énekszóval, versekkel megörvendeztetni az időseknek a napját, vagy akár egy saját készítési süteménnyel, de például van idén is a regisztrált feladatok között, akik hajléktalanokat keresnek fel, nekik visznek ellátást, úgyhogy ezek szoktak a leggyakoribb önkéntes feladatok lenni, de vannak egyébként teljesen egyedi és újszerű innovatív ötletek is, például az állatvédelemre is egyre többen figyelmet fordítanak, több önkéntes csoport is menhelyekre látogat el, és adományt visznek az ott gondozott kis kutyusoknak, cicáknak, vagy pedig megsétáltatják őket, simogatják őket, úgyhogy ez is egy nagyon szép példája az önkéntességnek.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dolgokról. A szeretethit.hu weboldalon számos információ, illetve a regisztrálási felület is ott van, illetve nagyon fontos, hogy akik hallgatnak bennünket szerte a Kárpát-medencében, és nem tudják, hova lehetne csatlakozni, rengeteg település, rengeteg projektje van feltüntetve elérhetőséggel, ami azt jelenti, hogy ha egyedül érezzük magunkat ebben az akcióban, akkor keressünk hozzánk közeli, számunkra kedves céllal folyó munkálatokat is csatlakozzunk hozzá tagként. Külön köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: az anyország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Márk.
1: Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
2: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyháztörténet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyháztörténetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyháztörténetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyháztörténetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamuk, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
1: Itt az említett diákok, ők teológusok?
2: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
1: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
1: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
2: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélyben még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
1: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
2: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, ugye először Német-Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedése között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét iránytanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli

0: év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, minthogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk. Családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
0: Igen?
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
0: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak, püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
2: Az elmúlt percek Bátoréné Misák Mariannával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk. Erdély. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fennállásának 35. évfordulója alkalmából Burus Siklódi botondelnökkel beszélgettünk a szervezet megalakulásáról, az elmúlt évtizedek eredményeiről és kihívásairól. Kitértünk továbbá az idei díjazásokra is, milyen elismeréseket ad át a szervezet, hogyan lehet jelentkezni és milyen keretek között szervezik meg az ünnepélyes díjátadót. A riporter Ungvári Szende.
3: Hogyan indult el a szervezet 1991-ben, illetve milyen célokkal is kihívásokkal?
4: Ugye még vagyunk, bár egyre kevesebben azok, akik visszaemlékszünk azokra a mozgalmi, eufórikus hangulatú időkre, amikor közvetlenül a rendszerváltás után, 90 után felmerült az a kérdés, hogy nem működik egy olyan szakmai háttér, amely a magyar nyelven tanító pedagógusokat igyekezne segíteni a mindennapi munkájában. Éppen ezért ezeknek a szakmai beszélgetéseknek a sora indult el az ország különböző részén, kezdve Szatmártól, Biharon keresztül, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Sok olyan beszélgetés hangzott el, és szándék fogalmazódott meg, hogy létre kell hozni egy olyan szakmai szervezetet, amely ezeket az elvárásokat

0: azt igyekszik teljesíteni. Így aztán emlékeim szerint, és többen is így gondoljuk, hogy végül 1991. júniusában a Vártemplomban Marosvásárhelyen gyűlt össze szülők, pedagógusok, egyházi képviseletnek a testülete, amikor elhatározódott, hogy egy országos szintű szervezetnek, nem csak helyi szervezeteknek, hanem országos szintű szervezetnek kellene létrejönnie, és itt fogalmazódott meg egy ilyen egyesületnek a beírása. Amire aztán 91. októberében Csíkszeredán Lászlófi Pál hathatólagos közbenjárására be is jegyződött a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és tulajdonképpeni alakuló ülésére pedig december 14-én került sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó kollégium dísztermében.
1: Ön szerint mit jelent ma az RMPS a romániai magyar közösség számára?
0: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása, működtetése, vagy pedig, ahol nem lehetett, ott pedig a tagozatos formában való működtetése az anyanyelvű oktatásnak. Ezek alapvető célkitűzések voltak, amelyek idők folyamán változtak ugyan, de nem tűnhettek el az alapcélok közül. Hogy mit jelent ma a Pedagógus Szövetségünk a magyar közösség számára? Hát mi reményeink szerint úgy gondoljuk, hogy a programjaink által, és azáltal, hogy egy olyan szakmai hátteret tudunk biztosítani a kollégák részére, akik közvetlen kapcsolatban vannak a szülőkkel, a tanulókon keresztül, így bizonyos mértékig hatással, és reményénk szerint meghatározó hatással bírunk a magyar közösség számára is, akár társadalmi szinten is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a programok, amelyeket megvalósítottunk az elmúlt 35 év alatt is, vagy amelyeket a napjainkban az adott helyzethez alkalmazkodva fogalmazunk meg és bonyolítunk le, ezek mindenképpen befolyással vannak a közösségre.
1: Jelenleg ma mi a legnagyobb kihívás a magyar nyelvű oktatás terén?
0: Én nagyon sok kihívással szembesülünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve, és például a demográfiai mutatókat követve látszik érzékelhető az a tanuló létszámvesztés, amely érinti a magyar nyelvű oktatást is, bár ugye hozzá kell tennünk, hogy ez az egész romániai oktatási rendszerre jellemző létszámcsökkentést jelent, de ez a mi tekintetünkben azért fontos, mert főleg szorványvidéken előfordulhat, hogy törvényes keretek megszabta létszám alatti osztályok, csoportok működése kerülhet veszélybe, vagy akár tagozatoknak a megszűnése. Természetesen megvannak a maga okai, említhetnénk a meg nem született gyerekeknek a problémáját, de ugyanitt jelen van az elvándorlás, kivándorlásnak a tényezője is, de arról sem tudunk nem tenni említést, hogy még mindig sokan vannak, akik bizonyos megfontolások miatt nem a magyar nyelvű oktatást válasszák, hanem a többségi, a román nyelvű oktatást válasszák. Ez, ami a diáklétszámmal összefüggő kihívás. Tennünk kell, és ennek az érdekében is, hogy ez megoldódjon, vagy legalábbis a hatása ne legyen annyira meghatározó, és itt említeném azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az oktatáspolitika, az érdekképviselet, de az anyaországi támogatói magatartás és nap mint nap érvényre juttat beiskolázási támogatások formájában, például a Szülőföldön Magyarul programnak a folyósításával, vagy a buszosztatás, a mikrobuszok rendszerének a szorványterületen való kialakítása, ahhoz, hogy a tanulókat a megfelelő oktatási formát nyújtó helyszínre tudják szállítani. Ezen kívül természetesen nagyon sok olyan helyi érdekeltségű alapítvány működik, amelyek különböző formákban próbálják támogatni a magyar nyelvoktatásban való részvételt. Ami a tartalmi dolgokat illeti, a kihívások közé tartozik a folyamatos reformok egymás utániságához való alkalmazkodás. Ennek az inkoherenciája érzékelteti hatását, érzékeltette korábban is a hatását, jelen pillanatban is az időbeni eltolódásokon túl tartalmi viszonyokban is tetten érhető ezeknek a változásoknak a nem összefüggése, összeférhetetlensége helyenként, de továbbra is fennáll a magyar nyelvű oktatásban is a tankönyvekkel való ellátás, az oktatási anyagokkal, didaktikai eszközökkel való ellátásnak a problematikája. Vannak olyan tételek, amelyekhez mi kevésbé tudunk hozzájárulni, de a változásokban való részvételünk, ami összefüggésben van az előbbiekben említett reform elképzeléseknek a bevezetésével, újrakezdésével, újraindításával, ebben tudunk segíteni a különböző módszertani képzéseink, illetve a ráhangoló munkacsoportoknak a fenntartásával, működtetésével.
1: A következő évekre vannak bizonyos célok és prioritások, amiket kitűztek az RMPL számára?
0: Mi 5 évenként szoktuk meghatározni a programunkat, és ezek mindig odafigyelnek a tagságunknak az elvárásaira, hisz egy közvéleménykutatás eredményeképpen a módszertani központjaink révén és a szakmai vezetése a szövetségünknek különös figyelmet fordít ezeknek az igényeknek a kiértékelésére és eszerinti alakítására a programunknak. Ezek a prioritások természetesen összefüggnek az előbbiekben említett kihívásokkal, és még egyszer azzal az elvárással, amit megfogalmaznak a tagjaink. Igyekszünk tehát minden egyes módszertani központunkon, a párciumi, a középeddi, a székelyföldi vagy az országos központunk programszervezésében megfelelni ezeknek a kihívásoknak, és teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódnak. Nyilván egyik alapvető probléma a digitalizációra való odafigyelés jegyében történik, de itt nem csak és kizárólag a saját programjainkra szorítkozunk, hanem Kárpát-medencei szintű együttműködésekben, például az Anyaországi Oktatási Hivatal által kezdeményezett programban való aktív részvétellel, munkacsoportok szerinti részvétellel és a disszeminációnak a lehetőségét biztosítva próbáljuk ezeket a prioritásokat mindennapivá alakítani és megoldást keresni a kihívásokra.
1: Idén is jutalmazni fogja az RMPS a diákokat és a tanárokat. Milyen díjakról van szó, és miért tartják fontosnak ezek odaítélését?
0: 2026 ez a jubileumi év számunkra, és minden egyes rendezvényünket ennek a jubileumi évnek a égisze alatt tervezzük és szervezzük és bonyolítjuk a programjainkat. Az előbbiekben említett 5 éves időszakra terjedő programunkban a pedagógusokra, illetve a diákokra való odafigyelés az mindig elsőrendű célkitűzésünk volt, és éppen ezért alapítottuk meg azokat a díjakat, amelyeket évente szoktunk odaítélni és kiosztani pedagógusoknak, illetve diákoknak. Milyen díjakról van szó? A pedagógusok esetében van az Ezüst Gyopár nevű díjunk, amelyet 2 évente a nagyon gazdag életpályát befutó pedagógusoknak szoktuk odaítélni és kiosztani, valamint a tudományos munkában résztvevő publikációkkal jelentkező pedagógusoknak a munkájának az elismeréseként alapítottuk az Apácai díjat, és az 1-4 osztályban tevékenykedő kollégák részére pedig a Brassai Sámuel díjat. Ezeknek a díjaknak az alternálása, egyik évről a másikra való változása jegyében szoktuk megszervezni a díjkiosztó ünnepségünket, amelyet a jubileum évében is, mint ahogy azt minden más évben is szoktunk, október első hétvégén fogjuk átadni Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A diákok számára is alapítottunk díjakat, mégpedig nagyon rég alapítódott a Mákvirág díj, amely az adott középiskolai évfolyam legjobban teljesítő diákjának szoktuk odaítélni, és ez pályázati alapon történik. A diákok pályáznak, és az adott régióban alakult szakmai grémium az, aki dönt, pályázatok alapján alapján a díjazandó diákokról. Így különböző fokozatokat szoktunk megítélni, a bronz fokozattól a gyémánt fokozatig, tehát ha valaki legjobb 9. osztályos, akkor természetszerűen legfennebb a bronz fokozatot kaphatja meg, de ha 12. osztályban is pályázik, és közben 10-ben, 11-ben is elnyerte az ezüst, arany fokozatokat, akkor 12. osztályba akár a gyémánt fokozatot is elnyerheti. Ennek is a diátadó ünnepsége az október elejé diátadó ünnepséggel köthető össze. Ezen kívül létrehoztuk a Kós Károly díjat, amely az anyanyelvápolásban, anyanyelvművelésben elért kitűnő eredmények felmutatni tudó diákoknak szoktuk odaítélni, ugyancsak pályázati úton, erről is szakmai grémium dönt, megvan azoknak a versenyeknek, anyanyelvápolással összefüggő versenyeknek a jegyzéke, amelyeken elért eredmények alapján szokták kijelölni a díjazásra egy 9. osztályos, 10., 11. és 12. osztályos diákoknak járó Kós Károly díjat. A matematika területén elért nagyszerű eredményeket felmutatni tudó diákok esetében a Bolyai Farkas díjat szoktuk évről évre kiosztani, és ebbe is a meghatározott versenykategóriákban elért kiváló eredmények alapján szoktuk odaítélni. Nagyszerű alkalom szokott lenni ezeknek a díjaknak az átadása, hisz együtt van olyankor pedagógus, diák, kitűnő alkalom és motiváló tényező, legalábbis úgy tapasztaljuk évről évre a diákok számára, hogy milyen nagyszerű elődökkel, tanárokkal rendelkezünk, mi pedig büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik ilyen nagyszerű eredményeket tudnak felmutatni.
2: Az elmúlt percekben Burussi Klódi Botonddal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Ősvár, a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Engedjétek meg, hogy Pásztor János szavait olvassam föl. A reformáció eredményességének egyik legfontosabb eszköze éppen az éneklés gyülekezeti jellegének visszaállítása volt. A gyülekezeti éneklés már az előreformátorok által formált közösségeknek is fontos jellemzője lett. Luthernek a gyülekezeti éneklés területén kifejtett munkássága óriási jelentőség. Calvin a zsoltárok gyülekezeti éneklésének hangsúlyozásával is előbbre vitte e fejlődést. Mert ahol a gyülekezeti élet van, ott születnek új énekek. Ahol élő gyülekezet van, ott énekelnek a tagok. Egészséges istentiszteleti életben mind a zsoltároknak, mind a régi klasszikus énekeknek, mind pedig az új énekeknek helye van. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a jelenlévő gyülekezeti tagokat Cantate vasárnapján. Isten áldása legyen a mi Isten tiszteletünkön. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a nagy imádságban megemlékezzünk Dezsi Éva testvérünkről, akit május 12-én kísértünk a földiek utolsó útjára, 86 éves korában. Megemlékezik róla fia, menye, unokái, testvérei, unokatestvére, unokahúga, ismerősei és barátai. Isten vigasztalja meg a gyászolókat a feltámadásból fakadó reménységgel. Továbbá hirdetem, hogy jövő vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk, 12 órától pedig német nyelvű istentiszteletet, a német nyelvű istentisztelet után pedig 13:30-tól keresztelőre kerül sor, megkereszteljük Kinizsi Botond kistestvérünket, aki Kinizsi Zoltán és Fazakas Anna mai fia. Jövő heti rendezvényeinkkel tájékoztatom a gyülekezetet. Május 20-án, kedden 19 órától tézi istentiszteletet tartunk. Május 21-én, szerdán 10 órától matutinumot tartunk. Május 22-én, csütörtökön délután 6 órától a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kiállításának megnyitójára kerül sor. Tehát 22-én délután 6 órától szeretettel várunk mindenkit. Május 23-án pénteken 18 órától pedig Hegedűs Csilla RMDS képviselő jelölt jön, és a Járosi Műhely keretében a műemlékekről, a műemlékek fontosságáról fog minket tájékoztatni Gutmann Szabolcsal és Makkai Dorottyával együtt. Tehát 23-án pénteken 18 órától a galériában lesz ez. Ugyanakkor hirdetem a kedves gyülekezeti tagoknak, főleg a nőszövetség tagjainak, hogy 16 órától pénteken, tehát május 23-án pénteken 16 órától a Minerva házban lesz egy találkozó, ahol Hegedűs Csilla és az RMDS nőszervezet képviselői, elnökei, alelnökei szeretnének találkozni a református, evangélikus, unitárius, katolikus nőszervezetek elnökségével és képviselőivel. Erre majd egy szerdai nap folyamán szerintem meg lesz már a meghívó is pontosan, és szeretettel várnak oda az RMDS nőszervezet vezetősége a női képviselőket, a nőszövetségünk képviselőit is. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma este 16 órától ima estre várunk mindenkit, ahol a közös imádságban megpihenhetünk és erőt meríthetünk. 18 órától ma este közös imádságra, ima este várunk mindenkit az Argai terembe. A templom bejáratánál ugyanakkor papírlapokat helyeztünk rá, amelyekre ima kéréseiket leírhatják. A vasárnapi ima esteken imáinkba fogjuk ezeket a kéréseket belefoglalni. Továbbá a támogatást is a
gyülekezet figyelmébe ajánlom és az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hálás szívvel köszönjük az eddig beérkezett adományokat. Ugyanakkor Isten éltesse mindazokat, akik az előttünk álló héten ünneplik születésnapjukat, vagy valamilyen kedves eseményt ülnek, és Isten éltesse mindazokat, akik névnapjukat ünneplik, úgy mint Erik, Hanga, Ünike, Ivor, Milán, Bernát, Felicia, Szilárd, Konstantin, Júlia, Rita, Dezső, Johanna, Eszter és Eliza nevű testvéreinket. Végül pedig annyit, hogy az udvarban elkezdtük a felújítási munkálatokat, és ezért az elkövetkezendő időszakban a főbejáraton lesz az istentisztelet előtt, illetve utána ki- és bejárat, mindaddig, ameddig 2-3 hét, amíg itt elkészül az új kövezet, addig a főbejárati ajtót fogjuk használni istentisztelet után, és nem az udvarba fogunk menni. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél, hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle, te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel, újongjon a mező és minden, ami rajta van. Újongjanak majd az erdőfái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk! Te színed elé hívtál, hogy újjászülessünk igéd által, ezért bűnbánó és alázatos lélekkel lépünk eléd. Beismerjük szent felséged előtt, hogy ellened és embertársaink ellen sokszor és sokféleképpen vétkeztünk, gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt. Dicsőséget szolgálatára rendeltél, de mi hűtlenek voltunk a szolgálatban. Bűneinkkel haragot, ítéletet, halált és kárhozatot érdemlünk. De te, Uram, nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ne tekintsd hát bűneinket, hanem egyszülött, drága fiad üdvösséghozó érdemét. Az ő kínos kereszthaláláért, drága áldozatáért, értünk kihullott véréért, töröld el bűneink sokaságát, és öltöztes a választottak hófehér ruhájába. Fogadj be üdvözültjeit boldog, örvendező seregébe, itt a földön, és egykor az örök életben. Hallgass meg minket, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből. Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó felséges! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Gyermeki szájjal mondunk hosánnát, mert nagyok a te cselekedeteid. A te irgalmad legyen mi rajtunk, és adj erőt, hogy térdet hajtsunk dicsőséged előtt. A te kezedben lenni jó, ezért fogad hálánkat.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnap rendelt levélbeli igét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levelében a harmadik rész 12. versétől a következőképpen. Ültsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

És hallgassátok meg az evangélium szavát is, amint megírva található az a Máté írása szerinti evangélium 21. részében a 14. verstől a következőképpen. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt. Hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnapra, a Kantáte vasárnapra rendelt ige hirdetési szentigét, amint megírva találjuk azt a Jelenések könyvének 15. részében, a 2., 3. és 4. versben a következőképpen. És láttam valami üvegtengerfélit, amely tűzzel volt vegyítve. És láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, néped királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ha valaki hétről hétre megfigyelte a húsvét utáni vasárnapokat, akkor észrevehette, hogy a liturgia, azaz ezeknek a vasárnapoknak a témája és az üzenete nagyon is tudatos. A húsvét utáni első két vasárnap arról szólt, hogy mit ad nekünk a feltámadott Krisztus. A harmadik vasárnaptól kezdve viszont a gyülekezet válasza áll a középpontban. Először ugye a jubiláte vasárnap, az öröm vasárnapja jött. Majd a kantáte vasárnapja, ugye a mai vasárnap, az éneklés vasárnapja. És jövő héten a rogáte vasárnap, az imádság lesz a vasárnap témája. Nagyon tudatosan felépített rend ez az egyházi évben, húsvét és pünköst közötti időszakban. Isten megajándékozott minket a feltámadott Krisztusban, és mi válaszolunk erre örömünkkel, énekünkkel és imádságunkkal. Ma tehát az éneklés vasárnapján, az ének vasárnapján, az evangéliumi igében, amit Máté evangéliumából hallottunk, ugye az volt, hogy Jézus miután kiűzte onnan a kereskedőket és a pénzváltókat a templomból, gyógyítani kezdte a betegeket, és az ott lévő gyermekek, látva Jézusnak a csodáit, újjongó dicséretet énekeltek. Láttak egy csodát, és elkezdtek énekelni. Az ott lévő gyermekeknek a reakciója egyszerűen spontán és őszinte volt. Nyíltan reagáltak mindarra, amit láttak. Nem fontolgatták meg, hogy vajon milyen hatalommal gyógyít Jézus, vagy hogy teológiailag helyes-e ez a cselekedet, vagy elfogadható ez a gyógyítás, amit ő tesz, hogy Istentől van-e a hatalma, vagy sem. Ilyeneket ugye csak az írástudók és a farizeusok kérdezgettek, akik a tanítás, a kultusz, az Isten tisztelet tisztaságára vigyáznak, és persze volt bennük egy jó nagy adag féltékenység is. Az ő szemük elől ezért el volt rejtve Jézus személyének isteni nagysága. De a gyermekszemek, azok bizony tisztán látták ezt. Ezért is mondja Jézus egy másik alkalommal, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen sem mehettek be az Isten országába. Ahhoz, hogy Jézust el tudjuk igazán fogadni, és őt a mi életünkbe be tudjuk fogadni,
nem teológiai képzettségre, nem hatalmas teológiai ismeretekre és nagy hangzatos szlogenekre van szükség, hanem nyitott gyermeki szívre. A nyitott szívű ember meglátja ma is azt a Jézust, aki csodákat tesz, aki gyógyít. Itt a templomban igéjével és az úrvacsora szentségével gyógyítja meg vakságunkat, megnyitja a mi szemeinket, hogy meglássuk önmagunkat, hogy meglássuk bűneinket, és meglássuk a keresztet is, benne az ő végtelen szeretetét, a keresztben bűneinknek a bocsánatát. Gyógyítja bénultságunkat, mert szavával új erőt és reménységet ad. Ne kezdjük kérdezgetni, hogy hogyan lehetséges ez, és ne kezdjünk kételkedni, hogy csak ugyan megadja-e mindezt Jézus, vagy csak önmagunkat hitegetjük el. Azok a gyermekek ott a jeruzsálemi templomban Jézust látva, újongva kezdtek hozsánnát énekelni. Dicsérték, dicsőítették Istent Jézusért. Énekük tulajdonképpen a messiásnak szólt, hiszen őt illette a Dávid fia megszólítás. A gyermekek felismerték Jézusban a messiást, és ezt nem késlekedtek kifejezni énekükkel. Éppen ezt nehezményezik a templom és az istentiszteleti élet felügyelői, a tanult és a képzelt teológus papok és írástudók. Ők azt mondják, hogy meg kell azt előbb alaposan vizsgálni, nekik vannak kifogásaik Jézussal szemben, nekik voltak fenntartásaik Jézussal szemben, mert az ő írás értelmezésükbe és messiás képükbe sok minden nem illik bele abból, amit Jézus tesz és tanít. Mi vajon milyenek vagyunk, testvérei? Van egy elképzelésünk Istenről, Jézus Krisztusról, a Bibliáról, és ha valami nem illik bele ebbe az elképzelésbe, akkor azt simán visszautasítjuk. Nemrég valaki azt mondta nekem egy beszélgetés során, az nem lehet, hogy Isten a saját fiát áldozta fel azért, hogy nekem megbocsásson. A bűnbocsánatot azt ki kell érdemelni. Vezekelni kell az elkövetett bűnökért. Hát testvéreim, a gyermeki szív és a hit ehelyett azt mondja, áldott legyen Isten érthetetlen és csodálatos szeretete, hogy bűneinkért Jézust a kereszt halálra adta. Áldott légy, Uram, a kegyelemért, a bűnbocsánat és az üdvösség ajándékáért. Aki így látja, ilyen egyszerű hittel fogadja el Jézust, annak a szívében öröm és hála születik. És hálaének fakad ajkáról. Cantate, énekeljetek, szólítja fel Isten megváltott gyermekeit a mai nap zsoltára. Az igehirdetési igében azt hallottuk, hogy a győztesek dicsérik az Isten. Ők már biztonságban vannak. Ők megszabadultak Isten haragjától. Ők megkapták a bűnbocsánatot. Így lettek ők győztesek. Ők azonban nem a maguk erejéből győztek, hanem Isten érthetetlen kegyelmet tette őket győztessé. És a gonosz feletti győzelem sem az ő érdemük, hanem Isten hatalma győzte le a fenevadot, de adott erőt az övéinek is, hogy megálljanak a gonosz kísértései előtt. És ezért dicsőítik az Istent, hálaéneket énekelnek tiszta szívből neki, mert ez az emberi élet legfontosabb értelme, az Isten dicsérete. Olyan ez, mint amikor valaki
szerelmesének énekel, őszintén, önként, tiszta szívből tud énekelni. Mi vajon győztesek vagyunk? Tudunk-e tiszta szívből és őszintén énekelni? Tudjuk-e Istent egész lényünkkel dicsérni és magasztalni? Akkor tudjuk ezt megtenni, ha frissen, személyesen átéljük Isten szeretetét, jóságát, nagyságát, amely hatalmasabb minden bánatunknál, hatalmasabb sorsunk mélységeinél és sötét eseményeinél. És ha tudjuk személyes hittel vallani, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy el ne veszek, én személyesen el ne veszek, hanem örök életem legyen. Ha ezt tiszta szívvel és őszintén tudjuk vallani, akkor Isten bennünk van, akkor nincs gond, akkor tudunk öröm és hála éneket énekelni neki. Ha szívünk tele lesz a Jézus iránti hálával és szeretettel, a tőle kapott bűnbocsánat és üdvösség örömével, akkor majd a szánk is együtt énekli a jeruzsálemi gyermekekkel, Hozsánna, Hozsánna a Dávid fiának, aki az Úr nevében jön. Hiszen Jézus személyében felfedezhettük, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, és hogy Isten megment. Jézus által értjük meg, hogy Isten gondolata nem a halál, hanem az élet. Jézus tanít meg minket arra, hogy Isten szerető és velünk törődő atyánk. Hangzik-e a mi ajkunkon az Istent Jézusért dicsérő, magasztaló, neki hálát adó ének? És ha nem, akkor miért nem hangzik? Mert nincs hitünk? Vagy nincs bennünk reménység? Kantáti vasárnapján gondoljunk arra, hogy éneklésünk tükrözi a mi hitünket, tükrözi a mi Istenhez való viszonyunkat. Aki pedig nem szokott, nem szeret énekelni, az tegye fel magának azt a kérdést, hogy szeretem-e én magának.

hogy őszinte szívvel, gyermekként tudjunk énekelni, és gyermekként közeledjünk a mi mennyei atyánkhoz. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéinek hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Mindenható mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy feltáltad nekünk igéd gazdagságát, és igéd alatt közösségbe egyesítettél. Kérünk, ne szűnj meg hívogatni minket, hogy engedelmeskedjünk evangéliumodnak, és igazán reménykedjünk abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztusban ajánlottál fel nekünk. Tedd hatalmassá igédet, neveld egyházadat, hogy a világ gondjaiból és a bűn szorongatásából feltekintsen ígéretedre, és egyedül a te parancsolatodra figyeljen. Könyörgünk, Urunk, a testvéri közösség megvalósulásáért. Könyörgünk, Urunk, a lelki ébredésért, a vakok szemeinek megnyitásáért, a félénkek megerősítéséért, a bizonyságtevő lelkekért. Könyörgünk a kicsinyekért, hogy a keresztség hatalmát megérezzék és a tiéid maradjanak. Könyörgünk ifjúságunkért, hogy a neked tett hűségfogadását megtartsa és a te népeddé váljék. Könyörgünk minden család békességéért, a házas életek boldogságáért, a testi-lelki tisztaságért. Könyörgünk a szükségben és a nyomorúságban szenvedőkért, az özvegyekért és az árvákért, az elhagyottakért és a tévelygőkért. Emlékezzél meg beteg testvéreinkről is. Mutasd meg rajtuk hatalmadat, gyógyítsd meg őket és cselekedj velük,

te atyai szíved irgalmassága szerint. Állj a haldoklók mellett nehéz viaskodásukban, és add, hogy a Krisztusban adott reménységgel távozzanak e földi életből. Meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvérünkről, Derzsi Éváról emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül a gyülekezetnek, de legfőképpen szeretteinek nyújtottál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyallóság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmed szerint. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, és vigasztald meg őket jóságoddal. De legyél velünk is, Urunk, örömünkben és bánatunkban. Add áldásodat, amikor most innen elmegyünk, legyen és maradjon az velünk. Kíséljen el otthonunkba, munkahelyünkre, és tegye áldottá minden fáradozásunkat, hogy minden munkánk a te neved dicsőségére és a te tetszésedre legyen. Taníts meg minket, Urunk, énekelni. Adjál nekünk gyermeki szemeket és gyermeki szívet, őszinteséget, hogy tiszta szívből hálát tudjunk adni neked mindenért, amit tőled nap mint nap kapunk. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drágos Pöszláru szerint akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg megalakul az új kormány. Sok a medve Hargita megyében, több roalert figyelmeztetést küldtek. Viharok és lehűlés jön. Elítélte a Mi Hazánk kirekesztő magatartását a 100 tagú cigányzenekar. Az előrejelzések szerint ma részben borongós idő várható, most következzenek a részletek. Az európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter szombaton bírálta a szociáldemokrata pártot, amiért csak rombol és úgy buktatta meg a kormányt, hogy közben nem állt elő egy működőképes alternatívával. Erre a helyzetre kell most megoldást találnia a politikai osztálynak, de időre van szükség, amíg leülepednek a dolgok, ezért szerinte akár júniusig vagy még tovább eltarthat, amíg az új kormány megalakul. Az ügyvivő miniszter úgy véli, hogy a Nemzeti Liberális Párt összezárt Ilie Bolozsán mögött, akinek a lakosság körében is nőtt a támogatottsága. Az elmúlt napokban több Hargita megyei településen medvék jelenlétét jelentették, ezért a hatóságok több alkalommal is roalert figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosságnak, számolt be a Mediafax hírügynökség. Vasárnap a hatóságok roalert üzenetet adtak ki, miután egy medvét észleltek Székelyvarságon. Ugyancsak vasárnap reggel újabb figyelmeztetés érkezett, ezúttal Gyergyóújfalu környékéről, ahol szintén medve jelenlétét jelentették. Hasonló eset történt szombaton is, amikor a hatóságok medvét észleltek Korond községben. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség tájékoztatása szerint csak csütörtökön országszerte összesen 11 roalert figyelmeztetést adtak ki. Ezek többsége veszélyes vadállatok megjelenésére vonatkozott. Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig tart. Ebben az időszakban nem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább csak aktívabbak. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani. Záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. A meteorológusok szerint négyzetméterenként 15-30 liter, helyenként akár 40-50 liter csapadék mennyiség is hullhat. Helyenként és időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fúj. Kedden, május 12-én az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán, május 13-án pedig a többi régióban is, így az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul. A Magyar Örökségdíjas 100 tagú cigányzenekar közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást arról, hogy a Mi Hazánk politikusai kivonultak szombaton a parlamentből a Sugó Tambura zenekar előadása előtt. A 100 tagú cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az országgyűlés alakuló ülésén történt, írták a Posztban. Arra reagáltak, hogy amikor az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Tambura zenekar bevonult az ülésterembe, hogy előadjon két dalt, a Mi Hazánk képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Sükösdi Tambura zenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés, fogalmazott a zenekar. Azt is írták, hogy kiállnak minden fiatal művész mellett, függetlenül származásától vagy identitásától, és hisznek abban, hogy Magyarország ereje a sokszínűségben, a kultúrában és az egymás iránti tiszteletben rejlik. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a murkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henriett, a Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyház község beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Sámuel próféta első könyvének 2. részének 2. verse.

0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Jelenések könyvének 4. részének 8. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra! Maradj tájékozott

0: és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete ma a Dobos Ágoston, magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádiós áhítatra figyelő lelkek. Nagy öröm számomra, hogy Isten igét újból olvashatom számotokra, Mózes 4. könyvéből a 6. rész 22. versétől olvasom az igét. Nem tudom, hogy fel fogsz-e figyelni, hogy oppá, ezt már hallottuk, nagyon híres ige szakasz lesz. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig volt az ige szakasz. Ha templomba járó hallgató vagy, kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térdhajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő akkor emel bennünket a legnagyobbra, amikor előtte meghajlunk és kicsivé válunk. A latin és a görög szavak viszont a jó mondást használják az áldás kifejezésére. Jót mondani. Hát jót mondani lehet sokféleképpen. Ember is mondhat jót a másikra, ember is mondhat

jót Istenre, de hogyha Isten mond jót ránk, vagy rád, hát akkor aztán annak van hatása. Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy Ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük Ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az Ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadása nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál, mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől, és ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra. Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne átkot, mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást, hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Autóbiográfia. Dráma 5 felvonásban. Életem a porhoz tapad. Eleveníts meg igéddel. A 119. Zsoltár 25. verse. Első felvonás. Megyek az utcán. A járdán mély lyuk, beleesem. Elvesztem. Nincs remény. Az én bűnöm. Kizárólag. Végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Második felvonás. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk, úgy teszek, mintha nem látnám. Beleesek. Nem tudom elhinni, hogy újra, ugyanott. De ez már nem lehet az én hibám. Ismét végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Harmadik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Látom. Beleesek. Csak úgy. Megszokásból. Szemem nyitva. Tudom, hol vagyok. Saját bűnöm. Mérgelődöm. Rögtön kimászok a lyukból. Negyedik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk. Kikerülöm. Ötödik felvonás. A másik utcán megyek.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Autobiográfia dráma 5 felvonásban című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, a keserű pohár. Ó, nem voltam türelmes szenvedő. Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. És hogy megjelent a keserű pohár, s felém libegett titokzatosan, mondván most eljöttem, hogy ki így áll, megragadtam vadul a poharat, s falhoz vágtam. 1000 darabra ment, de rögtön csorbítatlan megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár. Ím itt vagyok, hogy te is ki így áll. És igazság ez. Szenvednek sokan, s a terészed még mindig hátra van, s most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühöngve vágtam közben, nem. Nem sóhajtok. Mújjék el, ha lehet. S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot recsent a csend. S a makacs pohár újra falnak ment. 1000 darabra ment. De jaj!

mert harmadszor is megjelent. És akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan. Enyém, sajátom a sötét pohár. És ki kell ürítenem poharam? Az ajkam kinyílt, félig öntudatlan. A karom kinyílt, félig akaratlan. S felmérve csillagszabta sorsomat, fogtam, s lassan fenékig ürítettem a poharat.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Az okos kutya. Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó. Sajó a városban élt, és egy öreg, nyugalmazott kapitánynak volt a kutyája. A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta egy ágyugolyó mind a két lábát a térden alól. Azért hát a kapitány falában járt. Bizony nehéz ezt megszokni. Nem is lehet annyit járni falában, mint amennyit saját lábunkon járunk. A kapitánynak nem volt senkije, csak egy kutyája, a Sajó. Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Azután megmagyarázta a kutyának, hogy hová, melyik boltba menjen. A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a megbízást elvégezze. Az emberek megálltak az utcán, és utána néztek a villámként elsuhanó kutyának. A kapitány kutyája, magyarázta egyik ember a másiknak, és hozzátette, többet ér sok szolgánál. Persze visszafelé már vigyázatos lassúsággal jött a Sajó, hogy kár ne essék a portékában. Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a kutyájához. Kedves négylábú szolgám, nincs kedvem ma ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El tudnád-e hozni az ebédemet? A kutya vidám ugrálással és csillogó szemekkel felelt. A kapitány elővette egy nagy kosarat. Beletette a fehér asztalkendőt, és abba a levelet, amelyben megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára. A vendéglőben ezt meg is tették. Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és elindult vele hazafelé. Hanem mi történik? A finom pecsenyeszagot megérzik ám más kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan azt mondják neki kutyanyelven, osztozzunk pajtás! Sajó mérgesen morog. Leteszi a kosarat, és jobbra is, balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizonyosan azt mondja, elmenj innen, mert leharapom a füledet! Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, és cipeli tovább hazafelé. A kutyák szaporodnak. Sajónak már minden tizedik lépésnél meg kell állnia, de vitézül védi a gazdája ebédjét. Már közel van a házajtó, midőn az egyik kutya hátulról kirántja az asztalkendőt, a gonosz kutyák megragadják, és húzzák, Sajó ugrik, és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, minden martalékul esett a kutyáknak. Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál. Sírt, hogy ilyen szégyen érte. Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és bizony nevette is. Bebocsátotta az ajtón a kutyáját, és megdicsérte. Azután pedig magával vitte a vendéglőbe, és olyan finom ebédet fizetett neki, amit még a király kutyája sem evett soha.

0: Vásárolt egy tinót.
1: Gyere te!
0: Kínálta is Timót. Szénával a Timót.
1: Na egyél, na!
0: De hiába Timót, nem eszik a tinót. Megunta ezt Timót, és eladta.

amit kitaláltak.

megkérdik tőlem, mi az, ami jó? Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, mód, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod, mit tesz, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi más.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

Járt-e fenn a halász bástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament. Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.